0: kőbányákból. Hát ez egy más kérdés, hogy ezt a követ mennyire adta el az állam.
1: És akkor oda lehet menni Kósa Lajos anyukájához is, hogy miből vette a sertéstelepet. 80 éves korában hirtelen úgy döntött, hogy ő állattenyésztő lesz. Hát ezt ne nevettessük már ki magunkat.
0: Én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre nagyjából majdnem mindenki tudja a választ. Az, hogy ez a mostani politikai kurzus mikor fog eljutni oda, hogy ezeket a kérdéseket fölteszik, hát azt nem tudom, szerintem rövid időn belül.
2: De várjátok egy kicsit. Most ugye úgy az ember azt gondolná, hogy a Mészárosnak a mérhetetlen növekedése, vagyonosodása azt a célt szolgálta, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor szükség lesz erre a pénzre. Például, amikor elvesztik a választásokat, és nem jutnak hozzá újabb állami korlátlan forrásokhoz. Most akkor megfigyelhetjük, hogy a Mészáros vagyon, hogy konvertálódik Fidesz pénzé?
1: Nem.
2: De hát akkor meg mire ment ki egész?
1: Ez szerintem ezt ők nem gondolták, hogy ennek valaha vége lesz. És most gondolj bele abba, hogyha te több tízezer embert alkalmazol, és hirtelennyében eltűnik az állami pénz, és te a piacon egy dobozgyufát nem adtál el soha. Ez úgy csuklik össze, mint a gólem. Minél nagyobb egy cég, annál nagyobbat és annál gyorsabban tud összeesni. Kell neki az a pénz, hogy valahogy kihúzza. Mit tudom én, lehet, hogy most hirtelen elkezd a piacra dolgozni, vagy visszamegy gázszerelni, vagy én nem tudom. Tehát itt is ugye több száz cégről beszélünk pusztán a Mészáros esetében. Tehát nem arról van szó, hogy ugye vannak ilyen zászlóshajó cégek, mint ez a Mészáros és Mészáros, meg nem tudom, Opus, de egyébként itt rengeteg cégről van szó, rengeteg témában fut, és nem látom, hogy ez hogyan. Tehát az, hogy most ő mentse meg a jobboldali sajtót, ő, meg a Szíj László, meg a nem tudom ki, hát nem véletlenül nem mentik meg. Ráadásul nekik az a pénz még csak nem is hiányozna olyan nagyon, mert itt nem olyan rettenetes nagy összegekről van szó. Hát az évi néhány milliárd, amiből fönn lehetne tartani a Mandinert, meg amit tudom én, a Magyar Nemzetet, és így tovább.
2: Hát akkor most ki fog derülni, hogy mégsem volt érdemes ezt csinálni?
1: Nézd, ezt én nem tudom.
0: Ugye
1: maga a rendszer nem arra volt kitalálva, hogy a Fidesz le lehessen váltani. Ez egy baleset volt. Ők szerintem erre nem számítottak, hogy választáson ők veszíteni tudnak.
0: Ez kicsit ahhoz hasonlított, mint a rendszerváltás időszakában, ugye a MSZMP soha nem hitte el, hogy egyszer vége lesz. És azok az emberek, akik ott különböző pozíciókat betöltöttek, azok meggyőződésem, hogy amikor a rendszerváltás lebonyolódott, azoknak az embereknek, azoknak a pártfunkcionárisoknak a jelentős része meglepődött, és egyébként nem rendelkezett olyan felhalmozott vagyonnal, ami egy életen keresztül biztosította volna neki a jólétet. Mivel rendelkezhetett, mit kaptak ezek a funkcionárisok? Kaptak egy lakáskiutalást, kaptak egy Merkur telepen, hamarabb átvehette az autóját, ha tudom én, a Balatonon parcelláztak telket, akkor ő garantáltan hozzájutott valamihez, amit ő... Tehát meg amit már egyszer beszéltünk, ugye, hogy a gyerekét fölvették az egyetemre könnyebben, de ezeknek a jelentős része nem gondolt arra, hogy vége lesz ennek az ügynek. De annyi a különbség, hogy ők nem is halmoztak föl. Szemben a fideszes urakkal, akik azért ennyivel okosabbak voltak, hogy fölhalmoztak óriási vagyonokat. Meggyőződésem, hogy komoly gondban vannak azzal, hogy mit kezdjenek vele. És ennek csak egy töredék része lenne az, ami a saját pártfinanszírozás. Hát most mondjátok meg őszintén, jelen pillanatban normális ember mennyi pénzt adna a Fidesznek? A sajátjaik körül gondolok.
2: Most én mondtad, hogy egy régi korifeus vagy ilyen nagy hatalmú ember, hogy élte meg a 90-es évek rendszerváltását. Alsősön voltunk, hogy a kocsmába éppen, és előttem a kocsmába egy nagy darab, klotnadrágos, strandpapucsos, kicsit kopottas, ízlatságfoltos atléta trikóba sorba állt egy idősebb úr, aki amikor sorra került, akkor a pultos bátyám kérdezte, mit kész Jani bátyám? Kért valami sört, vagy italt, vagy itt, aztán odébb csaszogott vele, és megitta, és mivel nem láttam is ezt az embert, amikor megkérdeztem a kocsmáros pasitó, hogy ki a Jani bátyám, és mondta, hogy hát a pap János, ő volt oda a megyei első titkár, ő a híres pap János. És
0: ő volt
2: Veszprém megyének a korlátlan ura volt, tehát ő igazi főispán volt, és Isten után az első ember volt az egész plusz-minusz nem tudom hány 10 kilométeren, és a különösebb azon kívül, hogy nagyon nagy hatalma volt, volt ennek egy teljesen átlagos másfél-két szobás nyaralója a Kádár soron, ott a sok ilyen pártembernek volt hasonlója, és valószínűleg amikor a tűzéptelepen nem nagyon vagy akadott a cement hozzájutás, akkor neki egy telefonjába került, hogy a gyárból hozzanak neki még meleg zsákokat, cementet, és körülbelül ilyen hatalma volt neki maga szempontjából. Semmi különösebb felhalmozása meg vagyona ezen kívül nem volt.
1: Hát nem, mert ugye a Kádár az egy puritán ember volt, tehát azzal kezdte, hogy betemettette a medencét, amikor megkapta a rózsadombi villáját, mert hogy ez. És erre nagyon odafigyeltek. Hát amikor apám építette a Markazitónál a faházunkat, hát ha 30-szor nem jelentették fel, akkor egyszer se. És ezeket ki is vizsgálták, tehát nem nagyon lehetett ott lopni. Tehát jó, nyilván lehetett helikopterről vadászni, mint Cinege elvtárs, meg ilyenek, meg biztos voltak, akik azért el tudtak tenni ezt az, de ezekre odafigyeltek, és egy karrier simán rámehetett, hogyha ha valamivel így lekapcsoltak.
2: Meg neki nem kellett autót venni, mert szolgálati autó volt, hát, mindig meg sofőrjei, és nyilván az ő gyerekét felvették az egyetemre, meg milyen apróságokat el tudt intézni.
1: Hát meg volt egy viszonylag jó fizetése, és aztán a pap Jánosnak is nyilván volt egy megfelelő nyugdíja már utána. Tehát,
2: ezzel együtt, mikor elkezdték a bűnös dolgait felhánytorgatni az újságokba, és akkor tudtuk meg, hogy a Brusznyai Árpádot, az ő direkt kérésére végezték ki 56 után, mert egyébként nem lett volna a szigorúan. Úgyhogy, és mi lett a vége? Ő is öngyilkos lett, és a feleségét is lelőtte, aztán saját magát.
1: A pap János?
2: Igen, ott alsó.
0: A pap János öngyilkos, igaz?
2: Igen. Ez néhány hét alatt történt egyébként, amiről most beszélek, hogy láttam őt, és aztán nem sokára hallhattuk a faluban a hírt.
0: Na. Nem lehetett könnyű megélni, és én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, akikről beszélünk, korszaktól függetlenül, nagyon sokszor nem az a fő problémájuk, hogy ennyi pénzük van, annyi pénzük van, hogy tudják ezt átmenteni, hogy tudják. Egyszerűen az, hogyha hatalmat elveszti, az nagyon sokan közülük nem tudják, és sose tudták földolgozni. Ez lehet egy vállalatvezető, lehet egy politikus, és nagyon sok olyan embert ismerek és tudok, aki tisztában van azzal, hogy teljesen fölösleges lenne még további vagyonhalmozás, mert ettől nem fog több rántott húst megenni, mert nem tud egyszerre 8 autóba ülni, meg nem tud. De az a legnagyobb lelki bánata, hogy maximum egy kávéval megkínálják, de már nem hatalmi tényező. És nekem meggyőződésem, hogy az Orbánnak is ez lesz a lelki defektje hamarosan.
2: Hát egyébként, amit ő csinál, az egészen botrányos, hogy a parancsnok háttérbe bujkál, semmit nem lehet tudni róla, és amikor itt forra levegő a városban, és tényleg a köztársasági elnök léte nem léte leváltása körül óriási energiák mozdulnak meg, akkor ő kimegy és a futballvilágbajnokságon ül a díszpávolyba.
1: Nem a díszpávolyba. Hát most már csak a nézőtéren ült. Persze. Hát volt egy videó, mert valami ilyen félnótás, ilyen youtuber, vagy tiktoker, vagy ki a fene, ott élőben közvetítette a telefonjával a követőinek a meccset, akiknek nem tudom, nem volt tévéjük, vagy mindegy. És a háttérben ott van Orbán, meg Gazsi, meg mit tudom én, Sára lánya, meg nem tudom, ki mindenki még. És ugye Csányi Sándor ott ült a díszpáholyban a Puyol, meg a Iker Casillas előtt. Orbán úr meg már csak a sima székeken ült. De mondjuk ott, oda is $3000 egy jegy, tehát bocsánatot kérek.
0: Jó, de hát...
1: Nem annyi, mint egy kohiba. Egy drága kohiba, de azért közelében van.
0: Egyszerű. Igen, de ez az, ugyanaz mondod te is, hogy amit az előbb én úgy jellemeztem, hogy már csak egy kávét kap. Hát már nem hívják igen. be a,
1: na de, az irodába. Na de azért, ha belegondolsz, hogy az emberei is, akiket beültetett a parlamentbe, pofozózsáknak, ezeknek ott kell ülniük, és ezt azt megszenvedni, hogy a Magyar Péter az egyfolytában cseszteti őket, mert az sem tudja visszafogni magát. Ő meg fogta magát, azt elment, háttérbe vonult, mert ő nem akarja elvinni a fókuszt.
2: Annyira kíváncsi.
1: Hirdetett egy tüntetést, amire nem ment el.
2: A hívei mit gondolnak erről? Tehát ez is el van neki, mert szelve is el van ismerve.
1: Most már vannak fölháborodott hangok a Hír TV-ben is, tehát igazi zsírfideszesek bizony nehezményezik, hogy Orbán úr nem akarja elvinni a fókuszt, mert hát az egész életük arról szólt, hogy nekik út van mutatva. Meg van mondva, hogy mi van. És most nincs megmondva 3 hónapja semmi.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy ez úgy pontosan leírja, hogy ez túl van tolva szerintem itt a médiákban, hogy ez például ez a köztársasági elnök ügy, ez valójában mennyire rázza meg a jelenlegi ellenzéket. Ezt demonstrálja az Orbán viselkedése. Semennyire.
1: Semennyire.
0: Abszolút nem érdekli őket. Van, mit tudom én, 500 ezer ember, aki különböző szellemi szinten egyfajta atyaúristenként tekint még mindig rá, meg a mozgalmára. Ezek elmennek, és gyertyát gyújtanak, nem tudom én hol, mert láttam ilyen képet, de egyébként semmi jelentősége nincs, tehát ha nem beszélnének róla, akkor ezt demonstrálja az Orbán viselkedés, hogy abszolút nem érdekli sem őt, szerintem sem a Fidesznek azt a holdudvarát, akire mi gondolunk. Azok az emberek, akiket meg oda beültettek, hát azoknak szívből gratulálok.
1: Nem sajnálom én se őket, csak mégiscsak volt itt egy csapat, annak egy kapitánya, most ez a csapat magára van hagyva.
2: Nagyszerűen vette észre a poén lehetőségét a Molnár, vagy a Magyar Péter és a pont ezekről a most frissen bekerült emberekről mondta, hogy ezeknek az embereknek semmiféle legitimitása nincsen, egyetlen legitimitása, hogy a pártelnök őket küldte ide, hiszen a választók nem ő rájuk szavaztak.
1: Így van.
2: Ők a listán is csak 230. volt, meg ilyen nagyon előkelő helyeken voltak, most mégis itt ülnek, csak azért, mert a főnök őket jelölte ki. Mindenesetre valamelyik erről szóló cikk alatt elolvastam néhány kommentet, és kettőt kiírtam, óriási mind a kettő, nagyon tetszik. Az egyik azt mondja, hogy most derül ki a Viktorról, hogy egyáltalán nem varázsló, csak egy bűvész. Igen, és a másik pedig azt mondta, hogy szóval elment meccset nézni, azt mondja, nem baj, most VB, aztán utána a BV.
1: De egyébként... Igen. Szóval, hogy amikor itt megy a vita, hogy ugye a képviselői mandátum az azt hiszem 12 évre vagy 3 ciklusra van korlátozva, és hogy ezzel elveszik a választás lehetőségét én tőlem. Most ugye, ha megnézed az országos listákat, azt hiszem a szavazólapra talán az első 10 nevet írják ki. Most ebből az első ember, aki bennül a parlamentben, az a Szentkirályi Alexandra, aki 6. volt ezen a listán, és aztán utána nem is tudom, hogy a 10-ből van-e még valaki. Tehát amikor valaki elmegy szavazni, és tételezzük fel, hogy ő tényleg átböngészi azt a listát, és azt mondja, hogy arra a pártra szavazok, nincs íz, ez természetesen.
2: Hát elvileg a Szijjártó biztos benne volt az első tízben.
1: Nem volt benne. Nem? 20-valahanyadik volt. És hát a Szijjártó is ugye most már lemondott. Hát ugye úgy kezdődött, hogy Orbán, Semjén, Kövér, azt hiszem a Kubatov, nem is tudom, hogy, de ezek ugye mind nincsenek benne. Egyenlegi
0: biztos, pacalevő.
1: Hát, ja. De a lényeg az, hogyha abból indulunk ki, hogy igen, én most átböngészem, és a szimpatikusabb neveket ennél a pártnál találom, akkor arra szavazok, ami még egyszer mondom, nincs így, akkor sem történik ez meg, hiszen nem azok ülnek benne a parlamentben, akik vezették a listát, és akiknek a nevét elolvashattad a szavazólapon.
0: Igen, csak ez, amit te mondasz, ez felveti azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha nem lennének pártlisták, hanem csak egyéni mandátumokat.
1: Hát lehet, az nagyon aránytalan lenne. Ugye ilyen van Angliában például, ahol ugye lehet 100%-os többséget szerezni, mondjuk egy 51%-os támogatással, mert csak egyéni körzetek vannak.
0: Valamiért mégis megtartják, hát mondjuk nem tudom, hogy ők igazságosnak tartják-e vagy sem. Tudnélik, most ez, amiről az előbb beszéltünk, ez a lecserélték a 250. emberre, ez az Orbán egy nagyon, hogy mondjam, okos és plasztikus indokot adott. Ők arra készültek, hogy kormányozni fognak, ahhoz az a névsor volt való, most harcolni kell, most harcosok lesznek, ezért teljes sorcsere van.
1: Hát én azt értem, hogy ő ezt mondta, világos, de...
0: De ezt is tette.
1: Na jó, oké, csak én nem nagyon látom, hogy mitől lenne kormányon egy képviselő jobb, mint ellenzékben. Hát a kormányon arra kell csak, hogy nyomkodja a gombot, tehát hogy meg se kell szólalnia. Ellenzékben meg debattőrnek kell lennie. Ez erről van szó tulajdonképpen, vagy miről?
0: Hát erre nem tudok neked válaszolni. Azt látom, hogy ez a szitok özön, ami rájuk esik nap, mint nap, ezt elviselni, nem tudom, hogy ezek az emberek ezt meddig fogják.
1: Hát ebben teljesen igazad van, de mondjuk egy Pócs János, ha most belegondolsz, hogy ezzel az intellektussal ez az ember 20 éve parlamenti képviselő, akkor már azt mondom, hogy mi a fenéről beszélünk. Hankó Balázs, de most felsorolhatnám szinte az összeset, akik ott ülnek. Hát a Pócs János az egy harcos, könyörgöm. Hát a üres telefontokjával, meg nem, ne, teljesen abszurd az egész.
0: Egy furcsa bohóca ő ennek az egésznek. Nem tudom, ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez ismételten... Nekem a, nem mintha nagyon kedvelném, de van ez a, hogy hívják, a... aki szivarozgatott ott, amikor a Havasi Bertalan.
1: Aha.
0: Neki azért vannak olyan megnyilvánulásai, amiről az előbb azt mondtuk, hogy már úgy tűnik, hogy a berkeken belül sincsenek elájulva ettől, tehát ő időnként meglepődik olyan személyváltozásoktól, amire az ember azt gondolná, hogy hát azért csak szólt előre valaki, hogy ő neki elege van, ő lemond, stb. Teljes fejetlenség és káosz van szerintem.
1: Hát megvárták, hogy a főnök elmenjen, aztán sorba ugrálnak ki. Először a Gulyás, aztán a Szijjártó, ugye?
2: Még azt mondjátok meg nekem a Strómannal kapcsolatban, hogy mindig visszatérnék, hogy emlékeztek arra a videóbejátszásra, az egyik momentós ilyen tényfeltáró kikérte az összes olyan KFT-nek, kis társaságoknak a nevét, adatait, amelyikben a Mészáros a tulajdonos. És ez egy több mint 300-as lista volt, amit úgy érzékeltetek, hogy elkezdte felolvasni őket, úgyhogy a Erzsébet hídtól a felső sétálós részen a szállodák előtt egészen elsétált a Lánchíd lábáig, és előtte ment a kamera, és ő meg csak semmi más nem volt, csak mondta, hogy Rosmaring és Büfé Kft. Tehát a Kovács és társad, Idé Kft. És tovább. És végre elérkezett a 347. ez mit tudom, amikor az utolsó volt, és elérkezett a Lánchídhoz. A kérdésem, hogy miért volt erre szüksége a Mészárosnak? Mert hogy van néhány cége, 2-3 esetleg őt az rendben, de miért 350 cége, mit tud csinálni? az nem rettetes gond, ennek a fenntartása, a működtetése, szabályszerű beszámolóknak a megírása, meg könyvelések, stb. Mire kell 350 Kft?
0: Én elmondom neked, amit én erről gondolok és tudok. Egy, hogy mondjam, egy szimpla embernek erre semmi szüksége nincs. Ezeknek a cégeknek a fenntartása, ez pénzbe kerül. Sok pénzbe, de hát ez neki nem okozott gondot. Viszont egy óriási mozgástér nyílik meg az üzleti konstrukciókat illetően, amik egy cég esetében nincs. Tehát amikor megmozdít valamit, és egy üzletrészt akar eladni, nem ingatlant akar eladni, különböző olyan, ezért találták ki, ugye ezért vannak ezek az úgynevezett projektcégek például, amikor valakik megvesznek egy ingatlant, de nem ingatlant, hanem rögtön beteszik egy KFT-be, egy projekt KFT-be, és azt működtetik. És ez pénzügyi, hitelezési, keresztbe, számlázási és egyéb ügyekben egy sokkal nagyobb mozgásteret és szabadságot biztosít, mint egy vagy két cég.
1: Hát meg a tegyük hozzá felelősség kérdését, ami az építőiparban mindig ott van. Nem a nagy céget bukik el, hogyha összedől a ház, vagy valami, vagy nem sikerül használatba vételi engedélyt, hanem csak az egy projektcég.
0: Hát meg végrehajtási szempontból, igen. Ugye azt a céget lehet végrehajtatni, ahol a gond van,
1: jelentkeznek
0: a problémák. Nem beszélve ugye a KFT-nek, ugye, amit tudjuk, hogy mit jelent a korlátott felelősségi kérdéseket. Nem véletlenül nem betéti társaságokat csinálnak, ahol a kültag meg a beltag teljes vagyonával felel, hanem KFT-t, ahol meg van határozat. Tehát rengeteg olyan előnnyel jár, és egy ilyen hatalmas konglomerátum esetén, amit folyamatosan létrehozott, én azt gondolom, hogy naponta ügyvédeknek volt a fiókjában 500 előkészített KFT, és minden nap csináltak egyet, amit éppen aznap elloptak, azt rögtön betették egy ilyenbe. És ez szerintem az oka annak, hogy ennyi cég van. Egyébként az, hogy erre olyan értelemben van-e szükség, valójában nincs. De azért ez jellemző a nagyban játszó és nagy befektetők és nagy üzletembereknek a üzletmenetében, hogy általában így csinálják. Úgyhogy kevés az, amikor valaki azt mondja, hogy én vagyok a gazdag ember, és egy cégem van, és minden ebben van. Hát az szerintem a világon sincs.
2: Na akkor hadd tudítsam tovább. Múltkor beszéltünk arról, amit most óriási feltárás, és egyik legnagyobb ilyen gazdasági disznóságnak a napvilágra kerülése, hogy földgázzal kereskedtek cégek, amelyek óriási pénzeket mozgattak, hiszen a legelső üzlethez is 40 milliárd forintra volt szükség minimum, és hát ezt kevésen tudják hirtelen felszabadítani likviditás szempontjából, de az egész ott hozta a hasznot, hogy addig üzletelgettek vele, míg a végén egy ilyen szerencsétlen hajléktalan által képviselt és tulajdonolt cégtől ők vettek papíron több milliárd forintért, mit tudom én, mobiltelefonokat, vagy papírírószert, vagy ilyen tulajdonképpen nulla értékű dolgokat, csak óriási mennyiségben, de ennek az áfáját már ez a kis cég nem számolta el, és viszont ezt a céget hiába próbálták utolérni, mert hogy gyakorlatilag a tulajdonos írni, olvasni se tudott, nem, hogy számon kérni lehetett volna rajta bármit is. És te mondtad egyébként, András, hogy ilyenkor előkevered a papírokat, annak a több milliárd forint értékű mobiltelefonnak valahol eltárva kellett kerülni. Ezt hogy úszták meg azok a cégek, akik csak papíron vették ezt a dolgot meg?
0: Már a vevő?
2: Igen, tehát a papíron ettől a hajléktalantól vettek 1 milliárd valamit, vagy 10 millió darab valamilyen műszaki eszközt, de valójában semmiféle eszköz nem ment se ide, se oda, nem is voltak ilyen eszközök, és ennek a cégnek nem is voltak tulajdonában soha ilyen mennyiségű.
0: Hát ez a számlagyár,
2: de ez az, hogy a kis cégen ezt nem lehetett behajtani, de a nagy cégen hol jelentkezett? Te mondtad jó, hogy neki valahol ezt be kellett vételezni, ezt a rengeteg műszaki cikket, hiszen elvileg ő működött szabályosan.
0: Világos, de én erre most nem tudok neked válaszolni, de azt gondolom, hogy ha valaki ilyet csinál, akkor az induljunk ki abból, hogy önmagában azért alapvetően nem egy tisztességes üzletmenettel kíván pénzt szerezni, akár áfa oldalról, akár milyen oldalról. Ebből kifolyólag ő ezt, most visszatérek oda, hogy van sok cég, egy cégháló, ő akkor ezt továbbadja, eladja, akkor egy idő után valahol ezt, ennek egy részét leselejtezik, akkor eladják egy no-name külföldi cégnek papíron, ahol már a nevezzük úgy, hogy a tárgyi eszköz már nem jelenik meg a leltárában, hanem ez már tovább ment, és a végén aztán ezek a végfelhasználók vagy egyebeket ugye egyszerűen eltűnnek.
1: Na de várjál, mert hogyha te ezt eladogatod, akkor neked ott áfát kell fizetned utána, és ugye, hogyha ezer... tehát sok-sok kis cégnek nyomott ki, és ő meg majd visszaigényli az áfát, tehát végül is az forintra meg lesz, de azt vissza kell őtőle szedni. Tehát ez az egész, ez nagyon komplikáltá válik. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy nem biztos, hogy eljutnak annyi idő alatt ehhez a nagy céghez. Ugye most mi történik? Nem fizette be az áfát, akkor küldenek neki felszólítást, akkor elkezdik inkasszózni, de nincs pénz a számlán. Tehát mire az egész oda jut, hogy mondjuk akár egy végrehajtó kimenjen, és megpróbálj, megnézze, hogy milyen vagyona van ennek a cégnek, van-e ingatlana, vagy bármilyen. Lehet, hogy egy év is eltelik, és valóban akkor már könnyen lehet, hogy leselejtezik az eszközöket, és mire ő hozzá eljutnak, és az egész valakiben fölmerül, hogy itt tulajdonképpen ő a hunyó, akkor már szét tudja tárni a karját, hogy hát bocsánat, tényleg vettünk telefonokat, csak hát elromlottak, és hát kidobtuk őket.
0: Hát meg vannak számviteli szabályok, amit nyilván nálam jobban tudnak sok ember, aki ezzel foglalkozik. Bizonyos értékhatár alatt ugye azonnal leírható.
1: Igen, hát alapvetően 200 ezer forint alatt szoktak lényegében azonnal értékcsökkenést.
2: Ez mit jelent? Bocsánat, fordítsátok le közérthetővé?
1: Hát úgy van, hogy van egy tárgyi eszközöd, és akkor tulajdonképpen neked van egy számviteli politikád, aminek le kéne lennie írva minden cégnek, de szerintem baromira nincs, és ott azt mondod, hogy mondjuk ezt 5 év alatt értékcsökkentem. Tehát úgy vélem, hogy mondjuk 5 évig tudom használni ezt az eszközt, és akkor évi 20%-ot tulajdonképpen rontok az értékén, de egy 200 ezer forint, jellemzően 200 ezer forint alatti eszközt, az egy lépésben le lehet écsézni, és akkor már az nincs is.
0: Bocsáss, ebből gondolj bele, egy autót megvesznek, általában az autónál ez van, hogy 20%-ot amortizálódik évente, ez azt jelenti, hogy a 5. év végén majdnem nulla értéken szerepel már a könyvekbe. Ettől az autó még megvan, csak a számviteli oldalról ez szinte már
2: nem piszkálja. És hogyha ezt a 1 millió darab műszaki cikket megvette, és egyik se drágább 200 ezernek, az egészet egy tolvonással le lehet írni?
0: Nem tudom.
1: Hát szerintem igen.
0: Hogy ezt számviteli embernek ellen, de szerintem az egyedi érték számít, és nem az
2: igen. Igen.
0: Úgyhogy el tudom képzelni. Megmondom, ez, amit az előbb fölvetettél, ez a nagy cégháló, hát amit mondtam, ez arra ad lehetőséget ezeknek a játéktereknek, hogy szétosztjuk, találunk, bocsánat, hogy további Kaja Ibrahimokat és Josip Totokat, ugye öregek tudják, miről beszélek, ezzel kezdte Simicska Lajos, nem?
1: Hát meg ugye követhetetlenné válik a dolog, tehát ez tényleg már elhatározás kell, hogy valaki végig menjen ezen a cégláncolaton, és mondom, minden egyes újabb cég az hónapokkal hosszítja meg az eljárást. Egyszerűen azért, mert így működnek a hivatalok.
0: Így van. Hozzátéve, hogy az alaphelyzet az, hogy békésen működik, egész addig még valamiért vagy nem kap egy vizsgálatot, vagy meg nem bukik, vagy egyebek. Ez lehet, hogy évek évekig tart, ameddig ő a fókuszba kerül valahol. Ezek után ez lecsett, de visszatérve az előbb, amit itt nagyon emlékeimbe visszajött, hát emlékeztek erre, amikor a Fidesznek pénzt kellett csinálni még ott a 90-es évek elején, egy nap 23 céget adtak el ennek a két no-name hajléktalannak. Uh-huh. Emlékeztek rá? Azt, ami azokban a cégekben volt, azt kikeresi és hol?
1: Hát igen, és ráadásul ők meg külföldiek voltak, tehát itt az egész már ugye, hát még jobban. Igen.
0: Így van.
2: Na, picit ezek az elég.
0: Bocsánat, csak egy szóra még, hogy belegondolsz, hogy még Mészáros Lőrinc csinál egy nagyon fontos céget, nem akarom megbántani. Azerbajdzsánban, ott te mit fogsz találni? Nem sok mindent, amit keresel. Úgyhogy, na mindegy.
2: Egyébként nem tudom, figyeltétek a legújabb hírekben benne, hogy is jönnek a bankját, MBH, vagy mi a neve?
1: Igen, Magyar Bank Holding.
2: Hogy egy lengyel cég meg akarja, egy lengyel bank meg akarja, kvázi a lengyel OTP bank körülbelül olyan státusza van kint.
1: De ki kell tisztítani előtte.
2: De addig, amíg a Mészárosnak ilyen tárgyalási joga meg kompetenciája van, addig szó nem lehet semmiféle. Még csak arra, hogy egy asztalhoz ne jöjjenek vele tárgyalni, mert
1: annyira rossz optikája lenne.
2: A renoméjukat vesztik vele már ezzel is, úgyhogy egyenőre csak...
0: Bocsánat, mondtam, most zenélni fogsz, mert ha nem, akkor még mondok egy gondolatot ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy nagyon sok vagyontárgy, amit az urak fölhalmoztak, legyen ez ingatlan, működő ingatlan, stb. Ugyanerre a sorsra fog kerülni, hiszen ők működtetni nem tudnak semmit. Nem ez volt a cél, csak a szerzés. Ennek következtében lesz egy közeljövőben, még azokban az esetekben is, ami megmarad, lesznek tulajdonosváltások. Megjelennek valós vevők. Ezek a valós vevők be fogják árazni azt a tárgyat, szállodát és egyebeket. Ugyanígy, ha Mészáros Lőrinc eltávozik a MBH-nak a nem tudom én a ködbe vesző tulajdonosi struktúrájából, akkor ide jön ez a lengyel cég, és átvilágítja az MBH-t, és fog tenni egy ajánlatot rá. Azt majd nézzük meg, hogy az mennyi lesz. Amikor a hitel struktúráját föltárja.
2: Tehát úgy gondolod, hogy ez egy meglehetősen kicsi érték lesz, amiről nem közel se annyira, mint amire most számítanának.
0: Hát abban biztos vagyok, hogy...
1: Nagy érték lesz az attól még, de... Hát azt nem tudjuk, hogy hány, tényleg nem tudjuk, hogy hány problémás hitel van. Tehát, hogy ezeket a NER vállalkozásokat hogyan finanszírozta és ki. Mert ugye itt megint csak az van, hogyha te hitelből vettél egy gyárat, és az eddig állami megrendelésekre dolgozott, és most nem fogsz kapni, akkor nem csak, hogy a gyárat bukod el, de a hitelt sem fogod tudni visszafizetni, és ez meg a bankon csattan. Tehát, de ugye ezeket mi nem látjuk.
0: Ezt nem látjuk, de a lengyel látni fogja.
1: A lengyel igen. Azért mondom, hogy ezektől a problémás hitelektől is nyilván meg kell, vagy eszközöktől, vagy nem tudom, ezektől is meg kell szabadulni, mert komoly vevő ezeket nem veszi meg.
0: Hát megveszi, mert azért az MBH a jelenlegi nagyságát figyelembe véve valóban mondjuk azt, hogy a második legnagyobb bank lett ugye ebből a három bank összevonásából, tehát ez egy valóban egy nemzetgazdasági érték, ami itt van. Az, hogy a piac értéke mennyi, azt majd beárazzák akkor, amikor eljött az ideje, mert szerintem ez a Mészáros Lőrincnek a szerepvállalása ott, az csak egy az első akadály, amit viszonylag könnyedén el lehet hárítani. De lesz egy valós értéke, amit ad, lesz az érdekes, hogy ott mit fognak mondani a tényleges vevő. Bocsánat, úgy.
2: Köszönöm, hogy most, amit játszunk zenét, a Zsolti már hallotta, te még nem, direkt neked mutatom most körülbelül, meg azóta többet tudok róla, hogy ez egy olyan érdekes felvétel, ami nagyon fülbemászó, nagyon attraktív, teljes egészében a mesterséges intelligencia szüleménye, zeneszerzése, szövegírása, és az éneklő ember sem valóságos, hanem egy szoftver.
1: És én ezt hallottam.
2: Igen. Úgy hívják az embert, hogy Arthur Hayes, de Arthur Hayes nem működik, egyébként nem létező személy. és a szöveg egyébként ilyen elég ilyen zsoltárszerű istenes szöveg, semmi különösebb komolyság nincs benne, de katartikus mondani való sem. Ha egész egyszerűen a szoftvert úgy, vagyis a mesterséges intelligenciát úgy, hogy is megpromptolták, hogy kérünk szépen egy reket hangú country gospel énekest. Igen, ez nem jó, ez nem jó, kicsit legyen öregesebb a hangja, egy kicsit borizűbb, egy kicsit dohányosabb, viszkisebb. Na ez így jó lesz, igen, ez jó hangszínnek most már megfelelő. Körülbelül a fekvésben énekel, torok hangon, mindenki semmi iskolázott hangot nem kérünk. Igen, torok hangon, kieresztve, nagyszerű, jó, jó lesz, igen. És akkor nézzünk akkor hozzá egy elfogadható zenét, és ott is körülbelül hasonló utasításokkal választották ki az, amelyik végül azt rábanyítottak, ez jó lesz. Nagyon jó számot írt a mesterséges intelligencia. Egyébként hozzátartozik az ott a kép is, meg videó is, ami majdnem hibátlan. Kicsit túlnyálasra, meg hazugra sikerült, de tulajdonképpen a minőségét tekintve első osztályú, legalább úgy, mint ez a felvétel, amit most fogsz hallani.
0: Jó. És
2: őszintén remélem, hogy azt indítom el, hogy én képes vagyok mindig másik zenéket megnyomni. Igen.

0: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on. András Zsolt, Popó, Nészakás Műszak. Egész jó kis zene volt, nem?
1: Jó hangja van.
0: És hát rengeteg éne fogunk ezen túl találkozni, úgyhogy készüljünk rá.
1: Úgyhogy pályát kell változtatnunk, hogyha esetleg zeneszerzők szeretné lenni. Szerintem már fölösleges, mert itt az megoldja helyetted. Olyan volt, mint hogyha egy ilyen Joe Cocker számot hallani.
0: Jaj, nyilván ezen túl, hogy a szerzemények után olyan szíró, hogy zárja el, hogy nem mesterséges intelligencia.
1: Azt akartam még kérdezni a Zsoltól a lehet, hogy nem hagy nyugodni ez a pohár tej, meg pohár víz kérdés.
2: Na. Igen.
1: Nem azt jelenti, hogy meg tudom fejteni, csak azt jelenti, hogy pontosan mi volt a kérdés a végén.
2: Jó, tehát akkor még egyszer. Tehát van két decink, tej, víz. Először a tejből kiveszünk egy evőkanállal, átöntjük a vízbe, összekeverjük, teljesen elegyítjük, majd abból veszünk ki ebből a keverékből egy evőkanállal, és azt visszaöntjük a tejbe, és akkor ismét két decink lesz mind a két pohárban. Az a kérdés, hogy a tejben van ilyenkor több víz, vagy a vízben van több tej? Mármint, hogy nyilván a eredetileg vizet tartalmazó pohárban van több tej, vagy a eredetileg tejet tartalmazóban több víz. És annyit még segítek, mert ez szerintem egy fontos segítség, hogy semmit nem kell számolni, pusztán logikai alapon lehet kitalálni a választ.
1: Itt kerültem bajba.
0: Képzeljétek el, egy olyan érdekes dolgot olvastam, hogy a Tour de France-on az átlagsebesség, amire a múltkor te fantasztikus számot mondtál, emlékszel, hogy 41 km per óra.
2: Hát azt nem tudom, de azt tudom, hogy ma volt minden idők leggyorsabb szakasza.
0: Ma mi volt? Milyen?
2: 50,1.
0: Volt az átlag?
2: Igen.
0: Te jó sebes, Isten.
2: És ez egy 180 km-es szakasz volt, szóval...
0: A bringákat...
1: Láttad a befutót?
2: Igen.
0: És a sík szakasz volt egy
2: sík?
0: Hány kilométeres még egyszer?
2: Hát, a befutó
1: sík volt.
2: Hát nem nagyon voltak hegyek, ez ugye hónap se lesz.
1: Igen.
0: Szóval azt mondtam, hogy az elmúlt 6 évben 10%-ot emelkedett az átlagsebesség. És ez nagy részt a kerékpároknak köszönhető, mert hogy bármilyen fura is, hogy látszólag alig történik valami, kicsit csicsásabbak, vagy más stílusú a divat rajtuk, a feliratokkal, meg és sok minden történik azért, és az a kis film, amit megnéztem, az 1950-es évektől 10 évenként megnézve, 10 év alatt mennyit fejlődött a technika, és már a gépek mennyivel jobbak, meg mivel jobbak, és ki is próbálják őket, mert össze lehet hasonlítani mai élőkkel és a közelmúlt legjobbjaival, és tulajdonképpen 10 évenként meglehetősen nagy forradalmak játszottak le a kerékpár maga technológiában, a váltókban, áttételekben, használt anyagokban, acélcsőből egy idő után óvatosan rátértek a különböző alumínium ötvözetekre, alumínium titán ötvözetekre, akkor a karbonnak egyre jobban való terjedése. Most már nem mechanikusok a váltók, hanem elektromos váltók vannak. Változtak a fékek, és főleg az egésznek az aerodinamikája. Most már a kormánytól a felnég, a mindennek a repülőgépszány profilok, meg egyebek mutatják, hogy ott is belenyúltak, ahol nem is gondolná az ember. A küllőkben fele gondolná a kis küllőknek az ellenállása, hosszabb távon egyáltalán említi, milyen a küllő keresztmetszete.
2: Meg a ruhák. Én teljesen meghökkentem, hogy aerozokni van.
0: Tényleg?
2: Igen. És nem is olcsó. És ez az csak annyi, hogy ilyen bordázott, és gondolom, mint a golflabda, vagy tehát valamilyen módon azt kikísérletezték. Félelmetes.
1: Mint a cápa ruha,
2: ja.
0: És 1950-től kezdve mérték persze az összehasonlítottak az átlagsebességet, és volt, ahol 10 év alatt nem sokat változott, és a meglepő módon most gyorsult fel az elmúlt 20 évben az átlagsebesség. Hogy nagyon-nagyon gugások vannak, és a többek között a mostani ilyen, tényleg ilyen űrprofiloknak, meg egyébneknek, anyagoknak köszönhetően. De most tényleg viszont nehéz elképzelni, hogy ebben még hova fennébe fognak fejlődni. Lehet, hogy a következő 10 évben megint még ennél is jelentősebb újítások lesznek.
1: Hát. De ebbe emberi tényező az nem kalkulálható, hogy a jó emberek, akik ott bringáznak, azoknak a étrendje, tehát fizikailag és egyéb szempontokból ennyivel jobban bírják.
0: De ott is nagyon sok minden történik. Most olvastam, még nem olvastam végig, egy kedves barátom küldte el a cikket nekem, hogy rettetesen szigorúan tartják különben a csapatok ott az előírásokat a csapaton belül, és például nincs olyan, hogy álmos vagyok, vagy nem vagyok álmos, és kicsit olvasgatok még itt, tehát szigorúan nem is tudom, nem 8, 10 órát kell aludniuk például, meg ilyen nem olyan táplálkozásra figyelnek, minden gramra, minden csepp folyadékra, mikor, hogy hány. Például amikor mennek a futam közben, nem akkor kell enniük, meg inniük, amikor szomjasak, meg éhesek, hanem óraműszerűen ott van, hogy Alpduéznek a lábától már csak 17 kilométerre vagyunk, akkor ennyi folyadékot kell innod, ennyi zselét kell meginnod, vagy megenned, meg ilyen kis csokoládét kell felbontanod. Gramra ki van számolva mindenkinek az adagja is, hogy mikor kell. Mert ahogy a Sipi is mondta, amikor szomjas vagy és iszol, akkor már megette a fele. Akkor lehet, hogy túl késő, és elkezdesz fekete foltokat látni, meg ezt mondják eléhezésnek, meg.
2: Igen.
1: Azt akartam mondani, hogy ez a 40 kilométer, amiről múltkor beszéltünk, ugye ez az egész Tour de France 3300 kilométeres szakaszára vonatkozó átlag volt.
0: Igen.
1: Ez a mai, ez amit a Zsolt is mondott, ez az 50-valahány kilométer, ez a 180-as szakasz volt, és ha jól értettem, amit mondottak, hogy még soha ilyen jó időben ezt a szakaszt nem teljesítették, tehát itt most 10-valahány perccel rövidebb idő alatt tették meg ezt a távot, mint tavaly.
2: Hát nem biztos, hogy volt itt is szakasz. Itt az volt a lényeg, hogy a egy szakaszon elért legmagasabb átlag volt a mai ever.
1: Igen.
0: És egyébként ki lehet?
1: Ez egy norvég gyerek. Nem tudom a nevét pontosan.
2: Na, most nekem se Várensor? Azt hiszem Várensor. Na mindegy. Egy sprint befutó volt, és hát egyszer csak meglepett mindenkit, és egyszerűen ilyen miniszökést mutatott be. Elment egy 15 igen. méterrel, és nem érték utol.
1: Igen, de egyébként volt egy három folyos társaság, aki, hogy is mondták, a 180-ból 160 kilométerre keresztül sikeres volt a szökésük.
2: Hát ilyenkor
1: az utolsó tíznél befogta őket.
2: Hát igen, mert egy perc körüli előnyük volt, és hát a sprinter csapatok nem engedik ezt el, tehát nem olyan nagyon sok esélye van sprinternek nyerni, tehát ezeket azért ők ki akarják használni.
0: Gyanítom, hogy van se ismerem a versenyzőket, hogy annyira kiestem az egészből. Viszont az jutott eszembe, hogy az ilyen emberek, mint a Pogacsár, vagy a teniszben néhány nagy egyéniség, az egy isten csapás a többieknek. Például a szlovéneknek, mert most nagyon erős a felhozatal náluk, de hát a Roglic robbant be ez a köztudatba, és szerencsétlenek ott vagy akár a Pogácsára, hogy mögötte csak ilyen másodhegen is lehet.
2: Most az a hír, hogy fújolják a Pogácsára.

0: Nem teljesen.
1: Hát mondjuk
0: Cavendish már nincs meg ilyen.
1: Cavendish nincs. Egyébként ma ott volt a szakaszon Cavendish, de civilben, mint VIP vendég.
0: Kristoff például a norvég.
1: Kristoff
0: van még?
1: Szerintem ő még versenyez, de most nincs. Hát a Jasper Philipsen, az egy viszonylag neves sprinter. Pedersen, tehát lehet, hogy ismernél valakit. De most ezek a régi nagy nevek, ezek már nincsenek.
0: És a kisportos itt eszembe se jut a szlovákoknak a nagy világbajnoka.
1: Sagan.
0: Sagan ő van még?
1: Hát ő visszavonult már egy pár éve.
0: Tényleg? Miért? Nem volt ilyen öreg még.
1: Hát de, azért már bőven 30 fölött volt.
0: Ó, nekem a fiatal. És ki számít most nagy öregnek?
1: Nagy öregnek?
0: Hogy nagy öregeknek kik számítanak?
1: Na, András, segítsen már, ki számít nagy öregnek?
0: Amilyen bizony Paolo Bettini volt, mondjuk, aki, vagy a Zabel, akik ilyen nagy legendák voltak, és...
1: Alaphilipp például.
2: Ennyire nem tudom, én azt tudom, hogy szinte minden nap megnézem, amikor olyan 20-30 kilométer van vissza, akkor kapcsolódok be, mert azt szeretem nézni a végét. Hát, hogy ez nagy öreg vagy nem nagy öreg, az arcukból ítélve olyan elgyötörten érkeznek be ezek a manusok, hogy meg nem mondom neked, hogy én most egy 20 éves palit látok ott, vagy egy 38-at.
1: Hát igen, mert ugye meleg is van, tehát azért ugye múlt héten azért ott is meleg volt, és hát azért az igénybe veszi őket, tehát 40 fokban vajon kinek öröm ezt csinálni, hát ez tiszta.
2: Mikor jönnek a hegyek?
1: Hát most elvileg hétvégére ugye hegyi szakaszok szoktak lenni. Hát ugye a Tourmalé már volt.
0: De amúgy inkább már a verseny vége felé második részben vannak.
1: Hát igen, de már második hét vége lesz. Tehát...
0: A második hét vége.
1: Persze. De szombat-vasárnap biztos, hogy hegyi szakaszok lesznek.
0: Nem, most
1: kezdődött
0: a hétvégére, azt hittem.
2: Nem. Nem, egyel előbb.
0: Most lassan megnézek én is, hogy ez botrányos.
1: Holnap még sík szakasz lesz. Szerintem szombat-vasárnap hegyi szakaszok lesznek.
0: Kik a közvetítők, ismerjük őket?
1: A Bodnár Gergő van, és a Rév Dani.
2: Az melyiken?
1: Ja, én csak a Eurosportot mondom,
2: mert én szoktam nézni az M4-en, mert ott is élőbe adják, és ott én szerintem a Knézi Jenő van. Meg
1: Knézi van, meg a... nem fog eszembe jutni a neve, de egy... a csodába.
2: Egy hozzáértő ember a másik.
1: Persze, hát a Knézi mellé kell is. Székely Dávid szerintem a másik.
2: Lehet.
0: Tudom, hogy Székely Dávid, és a Knézi pedig igazán a Sifi mellett nőtt fel, de...
2: Kicsoda?
0: Hát a Knézi.
2: Már a kerékpár sport iránti elkötelezettsége és szakértelme az ott csiszolódott?
0: Hát persze, sok éven keresztül ketten közvetítették a Sipivel.
2: Azt nem tudtam, csak azt akartam mondani, hogy számomra nagyon meglepő, hogy mennyire szakavatottak nézi Jenő. És nem tudtam, hogy ő neki a múltjában kapott egy ilyen támogatást egy szakembertől, de nem rossz hallgatni a Knézit egyébként.
1: Értő ehhez egyébként, csak rettentően el van telve magától, tehát annyira nem jó, mint amennyire meg van róla győződve.
2: Hát akkor nézzél meg egy kosár közvetítését.
1: Azt köszönöm inkább. Egyébként voltam még annak idején a Viaszaton, mikor indultak ezek a kereskedelmi tévék, akkor NBA közvetítések voltak, és a Knézi az Új Péterrel közvetített NBA-t, és azok baromi jó közvetítések voltak. Tehát akkor még fiatal volt, és alázat, meg volt benne az alázat, és ugye az Új Péter meg nagyon kente az amerikai témát, a Knézi meg a kosárlabdát, azok szuper közvetítések voltak. Aztán hát elmúlt.
2: Hát elmúlt. De az NBA közvetítések most is profik, de ezt a Törős Balázs és a Szaniszló Csaba csinálja, akik teljesen rákattantak a Sport TV-n. NBA őrület van szinte az egész szezonban, de azokat nagyon jó hallgatni. Meg van természetesen rajtuk kívül is néhány ember. És igen. Na mindegy.
0: Viszont lassan végre
2: Jenő már nincs ott.
0: És egy fontos kérdés.

0: lenne még. Próbáljunk gondolkozni, hogy jövőre megoldjuk szerintem ezt a teljes rejtét is.
1: Jó.
0: Most hazafelé ezen fogok gondolkozni, és
2: megint elalszom.
0: Én is adok nektek egy kérdést, hogy miért lehet az, hogy és miért működik gyakorlatilag mindenhol úgy, hogy minden nép hívja magát valahogy, ami autentikus, mi vagyunk a magyarok. De a világ nem magyarként ismer minket, hanem Hungary, meg különböző egyéb, néha kicsit hasonlít, néha ebből származik, de nem így mondják. És hogy az finnek, szuominak hívják magukat, de senki nem hív őket, minden Finland, meg egyébeknek szólítják. A lengyeleket a legritkább esetben hívják polszkának, ahogy ők hívják magukat. A Germany, meg mindenféle alemánynak a németeket, de nem Deutschlandnak, ahogy ők mondják az országukat. A baszkokat felírtam, hogy Euskalének mondják magukat, és nem baszknak mondják. Aztán a japánokat nipponok mondják ők maguk, mi nem úgy mondjuk. Miért van ez, hogy és nyilván a földön többiek is máshogy hívják, szinte mindenki. Miért nem úgy hívják az országot, hogy a saját lakói hívják magukat?
1: Hát szerintem ez úgy van, hogy ugye még nem voltak nemzetállamok nagyon sokáig, de azért a népek éltek valahol, és szerintem a szomszédaik, vagy biztos volt valami olyan meghatározó szomszéd, aki valahogy hívta ezt a népcsoportot, valószínűleg a földrajzi elhelyezkedés okán, vagy valami apropóból, és aztán ezt vette át a többi, szerintem.
0: Hát, hogy alakult ki, az így, ez teljesen logikus, valami ilyesmi lehetett, de hogy miért nem írodott ezt fel, amikor a térképeket rajzolták meg, világ hányszor szervezte újra magát nagy háborúk, meg világégések, nyomán bőségesen lett.
1: Nekem ennél jobb magyarázatom nincs rá.
0: Na jó, akkor, mert ugye a másik, amit nagyon-nagyon régóta küzdök vele, hogy mi lehet az, hogy a létige, az mindig egészen máshogy néz ki, mint ahogy valójában ragozzuk. Ugye ez a lennigéről van szó, de én vagyok. A franciául étrigéről van szó, de je suis, úgy mondják, nem je être, vagy ilyesmi. Uh-huh. A németül sein, ugye, és ich bin. És ráadásul sokszor távoli nyelvekre az, hogy a magyarnak semmi köze nincs a indoeurópai nyelvekhez, mégis ebbe a szabályba, meg mi is szépen beleilleszkedünk. És akárhova néz a to be igének, de I am. Még csak a többi indoeurópaira hasonlít, csak abban hasonlít, hogy nem egyforma. Hogy mi lehet ennek a magyarázata? Egyébként mondani és mondok. Játszani és játszom. Uh-huh. Aludni és alszom. Tehát valahol mindig ugyanarról van szó, de ebben nem.
1: De mondjuk úgy, hogy vanni és vagyok.
0: Jaj.
2: És jövő héten leszünk.
1: Én nem.
0: Zsolt bojkotál minket sajnos. Igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és fejtsétek meg a teljes rejtvényt is.
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: Remélem a végét tettem be, és az fog megszólalni. Így van. Még egyszer kellemes további nyarat és hűvös éjszakákat. Sziasztok!

York shirt.

of any physical being. I think that's wonderful. Well, he's 7.

0: Skia over there in England, though. Big up on yourself. Say one love. Chain Skia, big up.
1: Sziasztok! Szép reggelt mindenkinek! Tilos Rádiót halljátok 90.3 Budapesten www.tilos.hu világszerte. Ez itt a Full Vokál, és sajnos, hogy nem, de mindenki felvételről szól. És még ezt se vittem nagyon túlzásba. Csak 7 nagy lemeze van, de 3 is. Mind a 3 Chainska Brassica összes megjelent lemezei, mondom is a nevüket, csak persze elő nem készítettem. Tens of a Londoner, Harry Chain Business és Skina. Ez a 3 nagy lemez, és azt hiszem pár dubverziót lehagytam a Harry Chain Businessről, így lett meg a 2 óra. Jövő héten már élőben lesz műsor, nyilván lesz majd Chainska Brassica is egy-egy szám erejéig. Addig is jó tilos hallgatást!

Yeah. Yeah, Stevie. Yeah, that's it. Yeah, so we can make it.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóval 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
2: Kedves történetről ír a 24.hu a futball VB kapcsán. A dél-londoni Bellingham vasútállomást ideiglenesen Jude Bellingham névre keresztelték az angol válogatott sztárja tiszteletére. A Lewisham kerületi Thameslink által kiszolgált megálló tábláit július 5-én cserélték le, még az Anglia-Mexikó 8-at döntő előtt biztatásképpen. Az átnevezést eredetileg csak egy napra tervezték, ám miután Bellingham 2 gólt szerzett a három oroszlánosok 3-2-es győzelmében, a vasúttársaság úgy döntött, meghagyja az új nevet egészen az Anglia-Norvégia negyed döntőig. A társaság szerint, amikor kitalálták az ötletet, még nem sejtették, hogy Bellingham épp ezen a meccsen villan majd ekkorát. Érdekesség, hogy maga a játékos nem dél-londoni, több válogatottársa viszont a környékről származik. A gesztus nagy sikert aratott az utasok és a közösségi média felhasználói körében is. Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja a The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kedvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
0: Ezek voltak a hírek.

0: potikat. Följebb azokat a potikat, Lacikám, hát nem.
1: Ideim. Ezt a lebőgést, meg beégést.
2: Ha
1: ez a része megy, de hát az, hogy
0: semmi probléma.
1: Találok el.
0: Nem találtál
1: el lejátszót.
2: A hogy a zöldet, zöldet nyomtatva, jó van, hallatszom.
0: Nem az, hogy nem, hogy
1: nem zenével kezdünk.
2: Na.
1: Na.
3: Én meg utána ez járok, hogy nem lesz ebből zenélő.
0: Szervusztok.
2: Beülök a pultba, múltkor minden, ugye nem. Milyen flottul ment?
0: Igen, de nem kell beülnöd a pultba, Lacinak az a dolga.
2: Hogy gyakor... megtanulja.
0: Így van.
3: Még most lesz
2: lassan 8-10 éve, igen, hogy meg azt kéne, hogy tanulnia.
3: De közben volt egy pultra.
0: Igen, az direkt azért csinálták, elmened ment az is.
2: Oda van írva, hogy az alsó gombokhoz ne nyúj, csak a izéket.
3: Nem indul el, vagy nem
2: indul el.
0: Szóval a mellettem jobbra Laci kínlódik a keverőpulttal, velem szembe Béni egyáltalán nem kínlódik semmivel, előtte a kávéja, előttem az én kávém, szervusztok, a nemzeti felkérés lassan-lassan, de fölgördül. Ön...
3: Nem indul, vagy nem szól?
4: Nem szó, vagy a...
2: Ja. Ó, hát ennyi. Azt kell csak
0: megint az a nyavajás potméter. Komolyan mondom, olyan aljas. Annyira gonosz az a potméter, Laci.
3: Aha.
0: Hogy mindig ja. Ezt csinálja veled.
2: Mindenki kiröhögi már egyébként.
0: Én nem.
2: Ne,
0: én
2: hát
0: nem merem. Nem merem, akkor visszavág.
2: Jó, jó, tényleg, tényleg. Jaj, jaj.
3: Már becsuktam azt a lejátszót, ami zavar, de még mindig szól. Nem tudok már mit becsukni.
2: A telefon. Azt most tudom, jó, azt csak telefon. Föl kell nyomni, a felsőt nyomni.
0: Az van, hogy
2: így. Így, szervusz.
5: Szervusztok. Mondjuk már be, hogy az ismétlése, vagy valami dátumot.
0: Mi?
5: Az most akkor...
3: Tavaly június van most.
2: Nem, 2026. július 16-a van.
0: De miért mondod bevenni?
2: Hát, hogy a hallgató tudja, hogy ez nem...
0: bizonyít semmit. Bemondtunk egy dátumot.
2: Hát igen, de az ma van. Tehát, hogy aki betelefonált, az tudja, hogy...
0: De hát aki betelefonált, az
2: nem
0: tudja.
2: Nem,
5: egyes bájfülő hallgatóknak ez ilyen veszőparipája, ezt gondolom a cseten láttátok.
2: Igen.
5: No, a másik, Laci véleményére külön kíváncsi lennék. Van egy ilyen dolog, ami most engem napok óta fogva tart. Úgy hívják, hogy Engine the Poetry-n is fönn van a neten, nem tudom hányan megnézték már, de...
3: Na, erről...
5: Ez a két csóka, ez halálos. Ismered őket?
3: Már játszottuk is egyébként, tehát itt már néhány hónappal ezelőtt volt Fabienk.
2: Azok a hülye maskarába öltözött.
3: Azok a, igen, logóorú, és tehát két termetes lószerszám nagyságú orrot ragasztottak maguknak, és fekete-fehér pöttyösben én játszanak, és tényleg zseniálisak. Még akár az is lehet, hogyha el tudom indítani a Spotify-t, akkor még lehet, hogy ma lesz az is. De van egy új felfedezettem, Litronix, tehát ugyanúgy a KXP, tehát egy 60 közeli Vörös Október ruhagyáras zakóba fellépő, ilyen BKV öltönyös csávó egyedül, mintha utcazenész lenne, egy csomó kütyüvek, tehát mint egy nagypapa úgy
2: de
3: néz
2: nem
3: ki.
2: Egy ilyen vicc zenekarek ezek, ilyen mambókurt meg ilyen.
5: Az igazság, hogy minőségben hoznak olyat, hogy nem lehet viccesnek gondolni, tehát tényleg az embert így bemásznak ezek a dallamok, vagy mondjuk az Engine Poetry-nek egy-két riffje a fejedbe, és napokon keresztül így nem tudod kiverni. Tehát visszatér, tehát olyan minőségű zenét csinálnak most már, így egyszemélyes emberek, tehát ez a Litronix is egy szerintem zseniális, mert ismerem őket is, szóval, hogy ezek nem viccek, és mégis működik. Tehát, hogy ilyen Pink Floydot nem adogatok most már nagyon régóta, meg ilyen másik komolyabb zenéket, ez mind ezeket elengedtem, mert annyi ilyen új feltörekvő van, ami egyszerűen, azért nem tudom, hogy honnan jönnek, de valami forradalomnak gondolnám.
3: Erre gondolsz?
5: Igen.
0: Szia! Hát akkor hallgassuk, Laci, hogyha ennyire oda vagyunk.
3: De most akkor te ítéletedet kérdezem majd róla, hogy te téged ez feldob-e, vagy megriaszt, el tudod képzelni, hogy két maskarába öltözött csávó vicces jeleket adva egymásnak. Biztos, hogy hallgattuk, és megbeszéltünk is róla.
2: Milyen
3: kanadaiak.
2: Milyen jó kis librettót tudna ez írni, hogy bevállítsd.
1: tényleg jöjjünk vissza a földre. Jó. Tomi, megigézve nézed a monitort.
0: Nem, hát már messze van, és nem tudom elképzelni, hogy mi történik. Na, ja, jó volt a szövege. Szegény spanyolokat mindig úgy sajnálom.
1: Figyelj, aki így tud himnuszt énekelni, ahogy az argentinok, azok azt gondolom, hogy
2: hát te nem beszél a Tomi, hogy a döntőben még élesebb lesz a különbség.
1: Hogy adták elő azt a himnuszt?
0: Hát ott nem lehet viccelni, szerintem deportálnak, ha nem úgy énekeled. De beszélnünk is kell arról, mert hát az angolok ezt rettentesen elrontották.
1: Nem, jobbak voltak az első fél időben,
0: hát, hogy a lenyomták vezetés után beállni a 16-osra.
2: Nem állnak be, hát ez nem úgy működik, hogy te majd beállsz, hanem hogy hát betolnak, oda nyomnak.
0: Nem, de úgy cserélt a Tuchel, meg se próbáltak attól kezdve normális támadást építeni. Szerintem én azt gondolom, hogy ők itt hibát követtek el. Az argentinek viszont azt kell mondjam, hogy szerintem ez volt az első komoly meccsük, és nagyon, nagyon szépen helytáltak, és nagyon szépen fordítottak.
2: Szerintem az eddigiek is komoly meccseik voltak, és én is azt mondom, hogy le a kalappal.
0: Én az egyiptomit egy kicsit elcsalt meccsnek láttam, elnézést mindenkitől.
2: Van ez.
0: A zöldfoki szigetek elleni, hát azért abban kellett már egy kis szerencsefaktor, hogy 0-2-ről jönni vissza. Szóval én azt mondom, hogy vagy ott nem 0-2-ről.
2: Nem, ezt mondta a Hajdú B. Pista tegnap, igen, és mindenki,
0: most senki nem javította
2: ki. Ne, igen, ez egyiptomra gondolhatott.
0: Múltkor a francia meccsen egyébként végig a duét hívta Mbappénak. Úgyhogy most vannak ilyen problémák. De bocsánat, igen, engem is megzavart.
1: Meg a Messit is eltévesztett egyszer.
2: Ugye a Wesley-t látta az Emerson helyett futkolászni a brazil csapatban. Na mindegy, hát van ez így. Tehát én nem...
0: Na, minden esetre
1: újra lehet játszani.
0: Mind a két csapat megérdemelten nyert, aki a döntőbe megy. Ezt egyértelműen el kell fogadnunk.
2: Én azt hittem, hogy a franciák jobbak lesznek, de hát semmit nem tudtak csinálni. Lelettek.
0: Én azt nem gondoltam, hogy az angolok jobbak lesznek, de azt gondoltam, hogy az 1-0 után megpróbálnak még egyet betenni. Benne volt. Benne lehetett volna, és nem ez történt. És tényleg ez ügyes fiú, ez a Messi.
1: Érdekes lesz a himnusz, továbbra is ragaszkodom ehhez, hogy a hétvégén, a döntőben, mert hogy ez eredetileg 20 perces, már operai bonyolultságú dalszerzemény az argentinok himnusza, az egy eredetileg 20 perces, abból van 4 perces és 1 perces verzió is. Nyilván azt hagyták meg, ahol lehet torka szakadtából.
0: Az eredeti 20 perces?
1: Igen.
0: Képzeld azokat az argentin
1: kisgyerekeket. És az egyik legrégebbi himnusz, 1813-as himnusz, még nem volt Argentina, még nem létezett Argentina.
2: Nem magyar a zeneszerző. Nem, melyik az uruguayinak?
1: Azt nem tudom. Nem minden himnusz.
0: De gondold meg azt a szegény argentin kisgyereket, akinek azt mondják 6 évesen, hogy hát a himnusz kisfiam most akkor meg.
1: Jó, ez zeneileg dús 20 perc, ja, hanem a szöveg az némileg egyszerűbb, meg ahogy láttam, lehet recitálva üvölteni is a himnuszt. Viszont az is ki van gyomlálva, eredetileg a szöveg is sokkal gazdagabb és tartalmasabb volt. Azt a részét, amiben Spanyolországot gyalázzák, na azokat a részeket vették ki, az mondjuk jól jön majd a hétvégi döntőn, hogy...
0: Miért gyalázzák Spanyolországot?
1: Hát azért, mert 1816-ig azt hiszem gyarmat volt. Spanyol gyarmat volt. És így aztán a 13-as himnuszuk is javarészt a szabadság utáni vágyról beszél. Csak ahogy az artikulációjukat néztem, ezt nagy elánnal, düvel és elszántsággal adják elő. Téged nem sok, vagy az előző himnuszokat, előző meccseken is így énekelték
0: a himnusz.
1: Torka szakadtából üvöltik, lesz. Nem is zavarja őket, igen. Hogy, na mi az?
2: Nem, mutatom csak, hogy idefele sétálva egy remek felhívást.
0: Nézd a döntőtobarát.
1: Óriás plakátok vannak ismét az utcákon?
2: Nem, hanem a Ferences barátok itt a Kolostorkertben BB döntő nézést szerveznek.
0: 800 éve a pályán.
2: 800 éve a pályán, és lehet rendes csuhásokkal, valami ott biztos.
0: Ök jó, hát én ugye gyerekkoromban tartok, hogy... itt laktam, és mindig itt lejártunk ide a Ferences barátokhoz.
3: Itt a mellettük levő árnyas gesztenyés udvarban.
2: Ott lesz
0: még hát egy nagyon nézés. Szép kertjük van hátul, oda hát, hátra vittek gyerekkorunkban.
3: Lehet, hogy ezzel nem tudok versenyezni.
2: A Ferencesek, Ferenc pápa kapcsán, meg az argentinoknak szurkolnak-e, vagy a
0: ugyanúgy változó, mint
2: konkvisztádoroknak és a inkvizíciónak.
0: Halló!
2: Halló!
4: Sziasztok, bocsánat, Levita. Off topic, Uruguay, Paraguay.
2: A két himnusz, amit igen, magyar írt, ugye?
4: Igen, igen, igen, igen. Szép napot, szia.
2: A zeneszerző, igen, igen, úgy gondoltam.
4: Igen, igen.
3: Tudjuk a nevét, még
2: valamilyen Ferenc, nem?
4: Valami Débek is, Dobrai, vagy valami, de kis ember, hogy valaki biztos nem mondja.
2: Hamar rá lehet keresni.
3: Akkoriban nem csak magyar fociedzőket kerestek a század, múlt században zeneszerzőket is.
4: Pont folyta volt, hogy ő árulgatta ezt, nem? Tehát, hogy ő tud ilyet szerezni, de azt hiszem, papu mesélt erről sokat, de nem akarok
0: ilyeséget. Jó napot kívánok! Kínos,
3: basz érdeklik?
2: Ó, ez nagyon drága magának. Köszönöm. De mintha amerikai meg a kanadai himnuszok dallamvezetése is gyanúsan hasonlít, és el tudom képzelni, hogy ott is valami újrahasznosítás volt.
0: Ja.
2: Na, megvan a paraguai-urugvai himnusz szerzőjének neve? Kérd meg, hogy írja be valaki a csetbe.
3: A csetet nézem, okay, de csak azt írták,
2: hogy... Igen, és ugye, hogy Tomi mondja, a spanyol himnusz szöveg hiány nem lesz annyira érzelemdúsa.
0: Csendesen fog csordogálni, mint a csapat játéka. Nézd, főleg a franciákkal szemben volt nagyon látványos, ugye hát a Marseille-szel szemben.
2: Ki a spanyol kapitány? Az Olyar Zabal, vagy ki?
0: A csapat kapitány?
2: Igen.
0: Nem, a Rodri.
2: Rodri? Ja, Rodri, igen, tényleg.
0: Na. Ami meglepődte.
2: Jó, döntő lesz.
0: Mondták, hogy így jó az a Rodri.
2: Én olyan ideges voltam.
0: Úgyhogy most figyeltem a Rodrit, és az tényleg nagyon jó.
2: Én olyan ideges voltam hétvégén, amikor hajnali 3-kor kezdődött a argentin meccs, hogy...
0: Én annyira voltam ideges, hogy meg se néztem.
2: Próbáltam, tudod, felkészültem,
0: aludtam délután
2: is, próbáltam, és nem.
0: Mit gondolsz az Embolo kiállításáról?
2: Hát, minek színészkedik.
0: Igen, de előtte egy másodperccel valóban fölrúgták.
2: Hát, esett volna el akkor.
0: Hát, de ilyenkor miért nem nézi vissza varra, hogy igen, ez ilyen volt, de előtte volt
3: egy másik eset. Az egész életutat, hogy már hány sérelem érte.
0: Hát, a gólnál visszanézik az egész életutat.
2: Aki
0: színészkedik, az Argentina gólt kapott, visszanézték egészen a Messi születéséig.
2: A tegnapi meccs elején, amikor hátulról lecsapta
0: az Anderson,
2: vagy nem tudom.
0: Igen, az Anderson. Azt is értem.
4: Sziasztok, Péter, ők a Debay Ferencről beszéltetek az előbb.
2: Igen.
4: A Debay Ferenc, annyi viszont, hogy a Paraguay nem ő szerezte, tényleg nagyon hasonlít, és annak idején utána néztem ennek. 34-ben a paraguai kormány az vizsgálatot is rendelt el, ilyen mindenféle bizottságot meg ilyesmit, hogy végül is kikomponálta, mert tényleg nagyon hasonlít, és akkor egy Remberto Jiménez nevű zeneszerzővel azonosították a szerzőt, úgyhogy Debay csak az uruguainak a filmusznak a szerzője, a paraguainak nem.
2: Köszönjük szépen. Remberto, ez a keresztneve? Remberto Jiménez?
4: Remberto Jiménez, igen.
2: Nagyon
4: igen,
2: szép
4: a paraguainak.
2: Köszönjük
4: szépen. Az uruguai tényleg a Debay szerezte.
2: Nagyon jó.
4: És tényleg nagyon hasonlít egymásra.
3: És na mindegyik jó, ilyen igen, magával ragadó? A paraguai is, mint meg az uruguai is?
0: Mind hát, csatában
4: hívlatszik. Nem csodálom, hogy a Debaynak tulajdonították, hogy amennyire most így lehetett hallani mind a kettő.
0: Én szerintem ez a Debay, ez honosította a nevét.
3: Köszi.
4: Nagyon jó arc volt, tehát azt hiszem, hogy még a Garibaldival együtt háborúzott meg. Hát ez nagyon szép története van, de az nem ide tartozik. Hát még az
3: hova
4: még
3: tart, hova te ide tartozik? Hát, mi műsorban tartozik?
4: Nem tudom, kora reggel van, nem tudom összeszedni.
3: Akkor nézz utána, gyere 10 percben, gyere vissza vele, jó?
4: Együtt harcolt a Garibaldival is.
0: Benedek jövő hétre fölkészül Debayból.
4: Jövő héten Szabin vagyok. Keressetek utána.
2: Köszönjük,
4: szabasz. Blog.hu, ott megvan.
2: Hello.
0: Mármint te, Benedek.
2: Ne az enyémmel, mert készülj fel, ha akarsz.
0: Zeneszerző, ezeket te szereted.
2: Én Czerkovics Bélából szeretnék akkor.
0: Akkor készülj fel Czerkovics Bélából, és mondd meg, melyik ország himnuszát írt a Czerkovics Béla.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy zicsert hagytak ki azok az országok, akik nem Czerkovics Bélával íratták a himnuszukat, vagy íratták volna.
1: Ez a Czerkovics Bélás sztori, ez neked rég, sose hallottam tőle Czerkovics Béla.
2: Hát hogy ne hallottad, Czerkovics Béla volt az egyik leg...
1: Kedvenc zeneszerződ?
2: Hát az egyik legismertebb magyar...
1: Ilyen chanson kuplé?
2: Slágerszerző, igen.
1: Hányban vagyunk, 20-as években? Hogy? Hányban vagyunk Czerkovics Béla?
2: 20-as, 30-as évek, és egy nagyon termékeny, nagyon originális, és nagyon irigylésre méltó életű ember volt, aki nagyon jól élt a
1: lehetőséggel.
2: Zeneszerzéséből is, de mindig megvolt mellett, hiszem talán építész volt, vagy nem tudom. Tehát volt egy olyan civil foglalkozása is, ami mindig megmaradt neki. Egyébként nagyon szeretem a főleg a nótaszerzők és nótaénekesek civil foglalkozásait. Tehát az egy olyan műfaj, ahol mindig megjegyzik, hogy ki volt fogorvos, ki pszichiáter, ki díjbeszedő, ki... Nagyon jó.
0: A Portis Lajosnál vagyok én, nekem az volt a gyerekkoromban a kedvenc döbbenetem. A sakkozó
1: kedvenc és opera énekes.
0: Az, nagyon tetszett ez a kombozol.
2: Az opera énekessége az inkább egy ilyen elnézhető.
1: Azt
2: na jó,
1: tudom.
2: Biztos, tehát tisztán énekel, de hogy ő opera énekesnek titulálhassa magát, az csak azért volt, mert 16-szor lett az év sakkozója, nem?
0: Nem tudom. Te ezt nem tudom megmondani, mert nem értek hozzá. Nem tudom, hogy operában van olyan, hogy karakter színész. Tudod, tehát aki nem ő.
1: Epizód szerep.
0: Igen, nem karakter. Tehát aki nagyon jó, de sosem az ő neve van a plakáton.
2: Mindenhol van kis szerep, hiszen...
0: De hogy aki abban nagyon jó.
2: A dramaturgia megkívánja, igen, hogy igen, ne csak két leszúrt lábú
0: kövér ember. De hogy van az a típusú operaénekes vajon, aki ugye a színészeknél a karakter... Kevin Bacon az egy karakterszínész, ugye, bár ő azért abban
2: van.
0: Jelentős.
2: Szerintem van, igen. Én azt hiszem, hogy bár... Hát... hogy talán a basszusok szoktak azok lenni, akik nem a hős
0: tenor, akik nem a Papagénok.
2: Igen, és azoknak szokott kisebb szerepük lenni, de ezt...
0: Jó, ezt elengedjük, csak kíváncsi voltam.
2: Ne, egyébként Czerkovics Béláról sem akartam beszélni, csak azt, hogy...
0: De nem jut eszed, hogy mi volt civilben.
2: Hát...
0: Nem, baj. Építész, nincs de... itt a fact-checkerünk, mert Kanadában van.
2: Hogy nézni. Ja, na, szóval jó lesz. Attól tartok, hogy a barátoknál nem lesz olyan finom a tank pilsner, mint a Majorkában néztem tegnap a meccset, és ez a messze a legnagyobb előnye.
1: Hú, ezt meg kellett fejtenem, hogy lesz a...
0: De aztán... Koncentráltam, de meg... Mi az, hogy tank pilsner?
2: Hát tanksör, ami...
1: Gondolom nem hordós.
2: Pasztorizálatlan, nagy résztartályból, nem tudom, 3-400 literes résztartályból csapolt, és az a lényeg,
1: az olyan, hogy... mint a borban a natur?
2: Nem. A frissen főzött, de iszonyú finom.
0: Hol a Majorkában? Ott igen, is főznek igen. Sört?
2: Nem, oda viszi, gondolom, ja. A sörszállító a hordóst.
0: Egy marha nagy rész hordóban?
2: Igen.
1: Ugyanolyan hordóban, vagy csak
2: egy
1: másikban?
2: Aha, nagyon. Nem
1: látványos is?
2: Kellett énél nagyobb reklámot csinálni, mert ezt pont, nagyon szépen ellenpontozza a konyhának a rettenetes. De összességében jó fotballélmény ott meccset nézni.
0: Ja.
2: Közel is van, és mondom, ez a tanksör, ez nagyon-nagyon...
0: Hát lehet, hogy a barátok valami házi főzéssel készülnek, nem tudhatjuk. Hát. Lehet, hogy főznek sört. Annyi mindent csinálnak ezek a barátok.
1: A főznek, a Pannonhalmán is főznek, miért ne itt a Margit körüton
0: így
1: főznének?
0: Van, így van. Nagy kert van ám a templom mögött, nem ki.
2: Minden esetre az, hogy a barátok így nyitnak a nagy közönség felé, és ilyeneket szerveznek.
1: Ők ferencesek, ugye?
0: Ezt üdvözlöm, igen. Ferencések, bencések, azok általában jó, jó arcuk.
2: Mik szoktak lenni? Ez egyébként mindig nagyon hálás téma, és nagyon főleg így nyáron pörögnek a bulvárban, ugye a gördeszkázó papok.
1: Az a letenyei pap volt az.
2: Igen, mondtam, igen, az a letenyei
0: pap. Reverendába tolta?
2: Igen.
0: Reverendába tolta?
1: Igen. A flip-flopot, vagy mondjál valami...
0: Bunny-hoppot.
1: Bunny-hoppot megcsinálta a letenyei parkolóba. 10 évvel ezelőtt, vagy 15? Egy korai hodászatja volt, aki kereste a kapcsolatot, és hát megtanította a fiatalokat gördeszkázni letenyén. Mondjuk nekem van személyes ismerősöm, aki egy katolikus pap, aki tulajdonképpen ilyen feladatot látott el.
2: Sanyi pap.
1: Sanyi pap évtizedeken keresztül, tehát ő alaplapot, ő szerelt a számítógépekbe a faluban. Még azt is elmondta nekem egyszer, hogy nagyon kellemetlen helyzetben, amikor 13 éves lány jön hozzá, hogy tanácsér, hogy hát a Jóska rajta van, nagyon most mit lehet ilyenkor engedni? És egy gyönyörűen...
0: És mit mondták, és semmit, lányom? Azt mondta, hogy 13 évet
2: csinálta. Azt mondta, hogy bízd a Jóistenre. Sanyi papnak volt egyébként műsor a Tilos Rádióban. Azt te tudod? Szőke és Illéssel rádiózik. Illéssel
1: csinálják.
2: Ön ugye soha nem szólalt meg, de valamiért a nevét tudta adni a műsorhoz.
0: És Sanyi pap hol tevékenykedik?
2: Hát Talján Dörög, Monostorapátri
1: központtal. A Székhely, Talján Dörög, Vigenpetent, Hegyesd. Mi az ötödik? Monostorapátri,
2: Kapolcs.
1: Kapolcs még talán oda tartozik.
2: Öcs?
1: Az már lehet, meg Pula az már nem az ővé.
2: Öt faluja van. Na, Isten értésre, Isten.
1: Meg fogom látogatni Sanyit.
2: Sanyi papot, igen. Tehát látom, ő az, aki a keresztelőt Farmer Jackie-ben
1: abszolválja. És azt mondja, hogy vere, felveszem a meszt. és akkor a reverendát magára rántotta, és a Bence Panni lányát gyorsan megkeresztelte.
0: Egy hirtelen jutott eszedbe?
1: Nem, ilyeneket is csinál. Nekem pénteken érkezett a meg, tulajdonképpen egy régi ismerősöm volt az, aki 2000 egy néhány környékén mondta, hogy hát ő úgy megkereszteltetné a lányát, de hát egyrészt ő zsidó, próbálkozott már mindenhol, egy kicsit zavaros de csaj volt,
0: aki a... nem probléma kereszténységben,
1: és mondta, hogy hát próbálkozott...
0: Hiszen a zsidók jelentős, hogy kikeresztelkedett annak idején.

0: akkor a hétvégi döntőkön és elődöntőkön a ferencesekkel lehet pacsizni.
1: Hogy lehet, hogy keresztelni?
0: Tényleg a hidratációs szünetben.
2: A hidratációs szünetben keresztelkedés, és akkor, ha már meg vagy keresztelve, akkor a fél időben gyónhatsz.
0: Ha addigra lett mit?
2: Nem, hát az egész életedből, ami összegyűjt.
0: Ezt szerintem onnantól számít, amikor a keresztséget felveszed. Az előtte levő bűnök azok...
2: Nem, bármit megnyomhat.
0: Ti most mind a ketten...
1: Szóval, nem, igen, a Ferences Kolostorkért, Margit körül, csak be akarom mondani még egyszer ezt a remek.
2: A Ferences templom, ugye országúti ferenceseknek hívják őket, igen. Az a hivatalos nevük, ez itt van a egykori mártirok, most Margit körül, mártirok útja most Margit körúton, meg fogjátok ismerni, a templomon át lehet szerintem a kertbe is bejutni, ha csak ki nem nyitják, mert van egy kapu ugye a kertbe.
0: Az furcsa lenne, hogy az oltár előtt kell elvonulni.
2: Nem az oltár előtt, hanem van egy hátsó kis rész, ahova, amikor nem akartuk a nagy templomba menni, akkor oda be lehetett ülni, és ott is érvényes a miséd, ami ahol a pap van most gyorsan a szentély mellett, tulajdonképpen sekrestje, de olyan nagy méretű, hogy abban elférnek néhány pad is, és van egy ilyen nagy, egy nagyon szép ilyen nagy, az volt a legtitokzatosabb dolog gyerekkoromban, ilyen, hát mit mondjak, mint egy, képzelj egy hatalmas tálalót, ami mint egy konyhasziget körbejárható, de ugye hivatalosan te csak az elejét látod, de gyerekként bemehettünk oda át, és elképesztő izgalmas volt, egy ilyen hatalmas, titokzatos.
0: Te ide jártál gyerekkorodban?
2: Igen. Hát ugye mi a Mecset utcában lakottam.
1: És azért mondod, hogy ott is érvényes a... Micsoda, mit mondtál? Ami se, vagy mi érvényes?
2: Igen.
1: De ezt mire mondtad? Vagy ez van hát valami ilyen rigorózus szabály, hogy hol érvényes, hol nem?
0: Mi, hogy az épület másik részében
2: is? A templomon kívül nem lehet... Illetve egész pontosan úgy érvényes a mise, ha te az úrfelmutatás előtt bementél, és bennmaradtál, azt hiszem az áldozás végéig, tehát jól megúszós, tehát meg lehet úszni a nagy részét, de nem érvényes, hogyha a templomon kívül töltötted az időt, hiába vagy a templom mellett, és itt ugye elvileg a templomon kívül vagy, de mégis érvényes volt.
0: Vasárnap este rossz idő lesz, akkor szerinted beviszik a... fedett részre a
2: nem szombaton van az döntő?
0: Nem, vasárnap van. Szombaton elődöntő, de ez igaz.
1: Nem elődöntő, bronzmeccs van este 11-kor.
0: Bocsánat. Igen.
2: Este 11-kor van a bronzmeccs.
0: És a másik, az majd 9-kor lesz? Vagy
1: az is 9-kor a döntő.
2: És szóval, hogy mi a kérdés, hogy eső esetén mit csinálnak?
0: Aha, hogy beviszik-e a rendezvényt.
2: Szerintem beviszik a templomba. Igen. Miért ne tennék? Majd megmondják, hogy ne beszélnek benne csúnyán az emberek, ha lehet.
1: Ti láttátok ezeket? Biztos láttátok.
2: Vagy
1: ezeket
2: a
1: képeket, amiket a régi játékosok, akik ott vannak a VIP-ban névre szóló ülésen, és ott összegyűlnek, csináltak egy csomó ilyen csoportképet, amin a Robi Baggiótól a Del Pieron át a, mit tudom én, Vieri, Mascherano, Kaká.
0: Hát tehát, minden élő régi világbajnokot meg akarnak, innen, tele lesz vele a...
1: Meg is van, rendben is
2: van. Tele van.
1: Hanem, hogy olyan iszonyú jól néz ki az egész társaság. Tehát, hogy nincs egy szétszakadt, vagy lecsúszott, vagy lepukkadt.
0: Őket sem hívják el.
1: A legjobban a Valdánó néz ki a legjobban. Azt láttátok?
2: Nekem a Hamilton tetszik, aki teljesen olyan, mint a fiatalabbik Ewing testvér a Dallasból, és pontosan ugyanaz a testtartása, mint fiatalabban, csak összehaja. Tudod, a Bebeto volt az, akinek ez a gyerekringatás volt a gól öröme.
0: Na, ilyen kép még rémlik valami, de...
1: A Valdánó meg mint egy don, egy keresztapa, tehát hogy annyira iszony jó karakter. Na, azt
0: ezek mi, ezek 50-es férfiak?
1: Hát a Valdánó inkább 60-as, 70-es.
2: 50-60-70. De ezeket mind a FIFA fizeti, ezeket az embereknek,
1: persze,
2: az utazását?
1: Persze.
2: De a FIFA-nak rengeteg pénze lett. Hát elképesztő mennyiségű embert utaztatnak.
0: Kiértékelném a VB-t, mert...
1: Na.
0: Tehát, hogy jó, azt gondoltam, hogy most vagy zene után vagy.
2: A műsorok valójában felvételre szól, július 20-a van hétfő, Argentina lett a világbajnok. Laci, értékeld a VB-t.
0: Hogy voltak félelmeim azzal kapcsolatban, hogy Amerikában rendezni foci VB-t, az teljes érdektelenségbe és fog fordulni, és hogy rá lesz erőszakolva egy csomó buta dolog, amit mondjuk.
2: Ami

0: amit Amerika hoz. Egyáltalán nem érzem úgy, hogy ezt szétverték volna, ha azt, tehát, hogy a bővítés se tett rosszat.
1: Nem, aztán megvédtük.
0: Rettenetesen jó meccseket.
2: Színesen lesz majd külön vélemény.
0: Jó, igen. A három dolog, ami nagyon-nagyon meglepett, ezek a meccsek általában, a meccsek jelentős része a 85. perc után fordult, vagy megváltozott, vagy eldőlt.
1: Sőt,
0: vagy
1: sok a 90.
0: Igen, de azért mondtam a 85-öt, mert voltak 88. perc. Tehát olyan, mint hogyha a 80. perc után egy másik meccske, tehát hogy benne volt a pakliba, sőt, többször történt az, hogy megváltozott a fordult a meccs, vagy valami jelentős fordulat állt be. Ez az egyik, tehát egy izgalmas. A másik, a cserék rettenetesen gól gazdagok voltak, tehát a cserék azok emlékeim szerint nagyon sok olyan vagy beállt, és két, főleg az elő, mi az csoportmérkőzések idején, hogy a beállított emberek nagyon eredményesek voltak, és mi lehetett a harmadik, ami pedig na nem tudom. Azt gondoltam, hogy ezzel már fel...
2: Azt, hogy nem sokat változtatott az amerikai rendezés, vagy nem eleget, azt azért vált ki állítólag fél órást, vagy annál is hosszabb lesz
0: a szünet.
2: A döntőn, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Én szerintem sok ez, tehát ennél több csapat már ne legyen, így is az, aki...
1: Határeset.
2: Nem jelentkezett senki a felhívásunkra, ugye, hogy mondjon valaki egy élő, létező embert, aki az összes meccset az elejétől a végéig élőben nézte. Szerintem
0: azt lehetett például... egyáltalán? Nem volt olyan, hogy egyszerre kettő?
2: Hát, olyan volt, de az olyan mindig van. Tehát, hogy
1: az megengedett. Meccseket...
2: De ezt nagyon könnyen lehetett az elmúlt egy néhány VB-n abszolválni. Most meg egyszerűen képtelenség volt. És én mondom, egész héten azon hálálkodtam, hogy hála a jó Istennek, soha többet nem kell hajnali hármas nagyon fontos futballmeccseket nézni, mert ugye a következő...
0: Hol lesz a következő VB?
2: Marokkó, Portugália, Spanyolország. Ott ritka, hogy ott biztos, bizonyosan nem lesz.
1: Hát az európai
2: időzóna. És Szaúd-Arábiában sem lesz, ahol a 34-es VB lesz, a 38-as VB, hogy hol lesz, azt egyelőre nem tudjuk, de ha ott bármilyen meccset látok, én már...
1: Igen, azt akartam, hogy ennyire talán ne szálljuk el, hogy 38 valami VB-t nézünk.
0: Az a 70. Az a 70. szülinap lesz?
2: Olyan, tehát igen.
1: Neked?
0: Hát meg neki is. Mert ez közöttünk 5-6 nap különbség van.
2: És valamit még akartam. Ja, igen, hogy ezen jó gondolkozni, hogy ez az argentin meccs volt az utolsó futballmeccs, amit én hajnali 3-kor néztem. Ha csak nem vett a...
0: Mondja ezt a Benedek, aki viszont ezután is minden jégkorong meccsén fel fog kelni hajnali 3-kor.
2: Teljesen más. A jégkorong meccs előtt nincs egy másik jégkorong meccs 11-kor.
1: Az az ő vállalása, hogy egy olyan ligát szeret nézni, amelyik egy másik időzónában van. Itt viszont az a probléma, hogy a foci az egy olyan világesemény, aminek azért hát javítsatok ki, ha tévedek, de a jelentős szurkolói része az Európára koncentrálódik, legalábbis ebbe az időzónába, mert ugye Afrikával is...
2: Szerintem nem. Nem. Tehát,
1: szerinted Amerikában több foci néző van, mint...
2: Az, hogy a argentin szurkolás...
1: Dél-Amerikát Dél-Amerikát most teljes mértékben kihagytam.
2: Az a szenvedély az nagyon nehezen tetten érhető már Angliában is, vagy
1: tehát, igen.
2: Egyébként pedig majd nézd meg Marokkót.
1: Nem, tévedtem, simán
2: a marokkói válogatott otthoni meccsein nagyobb lesz a szurkolás, meg az elkötelezettség,
1: mint akár
2: Mexikóban, ahol egyébként le a kalappal. Tehát, hogy ami a legjobb nekem ebben a VB-ben az, hogy megmutatta az amerikaiaknak, hogy milyen egy szenvedélyes és élvezhető, és azonosulásra leginkább alkalmas sportágnak a világeseménye. Tehát, hogy ha átkapcsoltál tegnap a meccsről a Sportegyen a baseballnak a nem tudom, All-Star gálájára, vagy bármilyen baseball meccs, ahol 200 emberből egy nézi azt, ami éppen
1: azt
2: a pályán zajlik.
1: Én őszintén nem is értem, az NFL-be se értem, hogy ugye 4 órás egy meccs, tehát tulajdonképpen a meccsnézés egy jelentős része megy el arra, hogy hidratálj, hogy megvásárold a megfelelő mennyiségű hotdogot, elmenj pisilni, hozzá sört, nem tudom. Tehát, hogy igazi, az a fajta meccsnézés, ami valamennyire azért intenzív, az igen, nem létezik Amerikában.
2: Igen, illetve ezért vagyok egy kicsit háklis például a norvég evezés ezért, mert pont az irányítatlanság, vagy az az önfeledtség, vagy az a leugrom a...
1: Igen, de legalább jó.
0: Milyen szép az, amikor egy stadion egyé válik, és hullámzik, vagy...
1: Azt Mexikóban azért állták ki, mert unatkoztak a hullámzás.
2: Az amerikai sportokban, a jégkorong, most ha a jégkorongról beszélek, az játszik mindig fedett csarnokban, ott például egy kis törülköző lobogtatása, az önfeledtségnek és az elképesztő szenvedélynek a csúcsa, illetve amikor tudod, egy kurva egy képernyő...
1: Nem, amikor bedobálja mindenki a baseball sapkáját, az miért van?
2: Hát a mester hármas ünneplése. Yeah. De amikor tudod, és én ettől tartok meg, ezt nem szeretem, hogy ez terjed nagyon Európában is, hogy te mindig meg csak csináld azt, igen, csináld csak azt, amit mi mutatunk neked a nagy képernyőn. Tehát léggitározzál, meg hülyén táncoljál, és a kosárlabda az már teljesen infantilizálódott. Tehát a kosárlabda NBA közvetítéseknek a közönségét nézni, az nagyon szomorú látvány.
1: Ez speciál az a mánia, hogy állandóan a közönséget végig kell pásztázni, ami most egyébként már átterjedt például a teniszre, tehát Wimbledonban is állandóan a hírességeket néztük a lelátón, az hogy a fociba is elkezdett ez így jönni, és nincs az a meccs, ahol nem látom 10-szer az Infantinot, abszolút ugyanolyan majom feje van.
2: És tudod, ki mögötte van az a kis szakálmakál csávó, tudod, az mindegyik meccs mögötte, ő lesz a következő FIFA elnök, mostani főtitkár.
0: Neki menni kell, vagy lejárt, vagy
2: nem. Hanem ahogy a Blatter helyébe lépett, ahogy a Blatter az aktuális elnök helyébe lépett.
0: Meg voltak ezek a utód kijelölések?
2: Nem utód kijelölések, ő kezében fut össze minden. Tehát ő a nagy machinátor, ő az, aki mindenkit ismer, tudja, hogy minden, kit mivel lehet zsarolni, lekenyerezni.
1: Egy fontos dologról akarok beszélni.
2: A csávó már most látszik, bocsánat, hogy látszik, hogy ő várja.
1: Még egy év. Ha csak meg nem buktatjuk.
0: És miért kell mennie
2: nem kell.
0: Ennek a beszédes nevű Infantinónak?
1: Annak kell, szerintem mennie kell. Hát a börtön előtt még menni kéne.
0: Melyik FIFA elnök jutott börtönbe? Hát mindegyik korrupt volt.
1: Mert mindegyik elment a börtön előtt.
2: Bernie Ecclestone,
0: majd nem tudom, 10 millió
2: dollárra vásárolta ki magát a börtönből, vagy...
0: Igen?
2: Tehát nagyon is meg a Max Mosley, az nem tudom, talán egy kicsit csücsült.
1: Nem is tudtam.
0: Hát a Max Mosley volt a Hitler Jugend?
2: Igen.
0: Hitler bajszot vágott meg a fegyverütözt.
1: Tényleg?
0: Igen.
2: Igen, de bármikor lehet, meg bármikor gondolhatja úgy a németek már most egy kicsit fújnak Infantinóra, az olaszok nem voltak ott 3 VB-n. Biztos, hogy szeretnének kitalálni valamit, hogy...
1: És az Infantino még be is igen, szólt tehát, nekik.
2: Hogy egy szabad kártyával, hogyha Iránt ki lehetett volna pöckölni, és akkor tehát, hogy ez miért nem sikerült. Tehát az olaszok azért azokban benne van, hogy nagy ravasságokat képesek végigvinni ahhoz, hogy helyzetbe kerüljenek.
1: Az argentinok. Na, én arról akartam veletek pár szót váltani, hogy egy dolgon végig föl voltam, és föl vagyok háborodva a VB-n, meg általában egyébként a focin, hogy így próbáltam találni még egy ilyen sportot, de nincs, ahol azt megengedhetik maguknak a játékosok a bíróval szemben, amit a labdarúgásban megengednek. Egyszerűen szerintem vérlázító. Elmondják a FIFA irányelveket, csak a csapatkapitány beszélhet a játékvezetővel. Mit látsz ezek után? Történik valami, 3-an lögdösik a bírót, aki random ad egy sárgát valakinek, talán nem is közülük, hanem a másik csapatban, mert úgy alakult, mert félrenéztem, mit tudom én miért. És egyszerűen nem értem. Miért nem lehet ezeket az embereket? Már először azt gondoltam, hogy azért nem lehet ezeket az embereket. Azért azt gondoltam, hogy azért nem lehet őket fegyelmezni, mert hát ezek milliárdosok.
2: Ezek
1: a kosárlabdások is milliárdosok, a hokisok is, és mégis fegyelmet. A rögbi
2: sem. Azért.
1: Mondhatod.
2: A foci fejlődik, már most sokkal jobb egyébként a ilyen szempontból a helyzet, mint volt mondjuk 15 éve, vagy akár 30 éve, mm-hmm. vagy akár főleg 50 éve, és ahogy például az, hogy van sárga lap, van piros lap, lehet cserélni, lehet hármat cserélni, most már lehet ötöt vagy hatot igen. cserélni. A fetrengést már azzal szankcionáljuk, hogy egy percig nem jöhet vissza aki. Tehát ezeket ugye sokan
1: régóta mondják. A labdarúgók.
2: De például az is szerintem simán elképzelhető, hogy az lesz, hogy szépen higgadtan mondja a bíró a neki óbégatok. Sétáljunk ki, nézzük meg, akkor visszajátszuk, és hogyha nekem van igazam, akkor most 5 percig nem jött, ne uraságod egy 5 percig.
0: Ez a challenge
2: lehívása.
1: Ez a másik, amiről majd beszélnék, hogy a VAR lassan megöli a focit. Tehát most szerintem borzasztó rosszul vizsgázott a VAR. Visszanéznek elteket, és utána nem történik semmi. Ahogy most, ahogy az angol-argentin meccsen az 5. percben letaglózta hátulról az Andersont, a nem tudom melyik argentin hátvéd, ott volt a visszajátszás, nem történt semmi. Tehát nem.
2: Bocsánat, hogy itt foci okoskodásba fordulunk.
0: Elengedjük fél óra.
1: Elkölcsösködésbe vagyunk fordulva.
0: Na, hallgató.
3: Na, hát pedig pont ezért hívtalak.
2: Nem baj, helyes az,
3: sziasztok, mert rohadtul nem követtem én a focit, tehát már most így nézem az EB meg VB-nek a felétől mindig nézem, annyi nekem elég is két évre egy olyan adag, de hogy ugye azt vettem észre, ez már 10 éve volt, és ti biztos tudjátok, hogy mikor változott meg a partjelző elnevezés asszisztensé, miért tilos azt mondani, hogy partjelző, és mi ez a baromság?
0: Nagyon jó kérdés.
2: Amióta a támadás előrejáték. Vagy amióta a szabadrugás rögzített játék.
1: És az ellentámadás meg átmenet.
3: Mi ennek a históriája? Létszes egy ilyen lantokengesség.
2: Mindig a focihoz értés, az bizonyos bullshitelés és bizonyos terminus technikusok használatában nyilvánul meg. A meccs tervben, az elővételezésben, a átmenetben, a túltöltésben, meg ilyen szavakban, amiket senki nem használt 20 évvel ezelőtt. Meg kell szoknunk.
3: Hát ebből egy szót se értek, amit mondasz, de...
2: Azt is mondtad, hogy nem nézem meccseket, úgyhogy...
1: Figyelj, Steci! Szerintem az asszisztens az valószínűleg angolban asszisztent volt régen is, és magyarul volt partjelző, és ezek a régi kifejezések azok valamiért eltüntetik őket, hogy...
0: De tiltva vannak, vagy csak kikopott?
2: Nincs tiltva.
0: Haragaszkodjuk a partjelzőn.
2: Én a touchbírót még jobban szeretem.
0: Touchbíró.
1: Ahogy a Béni mondja, azzal mutatják, hogy ők szakértők, hogy a legutóbbi ilyen kifejezéseket használják. Tehát amíg hallgatod a Bozsik Pétert, meg a...
0: Trondják a magyar ezért, nyelvet.
1: Hát szerintem a Hegedűs Henrik a legjobb ebben, mert az nem erőlteti ezeket annyira, mint a többiek, és nekem értelmesnek tűnik általában, amit mond és követhető.
0: Az a nép, amelyiknek van egy régi idők foci című filmje, az ragaszkodnia kell a szép elnevezésekhez.
3: Bocsánat, és akkor még egy kérdés, ha már itt hatalmasolak fel titeket, hogy mikortól szűnt meg, mert ebben is nagyon otthon vagytok, a Tour de France, vagy bármi bicikli versenyen, hogy aki vezetett, a sárga trikós volt, most meg rózsaszín
1: trikós. Steci, ne égess be magad.
0: Ez nagyon édes.
1: A rózsaszín trikó az a Giron van.
0: Május, összekevered a májust meg a júliust.
1: A Giro d'Italia az az olasz kör, azon rózsaszín trikó van, a Tour de France-on mindig sárga trikó van.
0: És a Vueltán meg piros, hogy ne legyen meglepetés augusztus végén.
3: Úgyhogy... Jó, én nem tudtam.
0: De azért vagyok mi ismeretterjesztés.
2: Mindig ilyen könnyű kérdéseket.
1: És a Tour de France-on egyáltalán nincs is rózsaszín trikó, mert van pöttyös, van fehér, van zöld, és ugye van a sárga, de rózsaszín az pont nincs.
3: És a sárga az ugyanaz, mint régen volt.
1: Igen, a versenyben, összetettben vezető versenyzőnek a trikója.
3: Szombat este szombat este lemegyek csajozni a diszkóba, akkor ezzel a
4: bérlet. Ezzel simán lehet.
2: Ülj fel a kolnágódra,
1: vedd meg útközben a Pogácsár könyvet, ezt én fordítottam, és akkor azzal villogjál, hogy egy barátod fordította, és
2: rohasztott. Meg van, kim van a...
1: Hát a Tour de France-al ajánlották.
2: Jaj, de jó. Izgultam, hogy csak bemondják a közvetítésben.
1: Nem kaptam tiszteletpillanatot, fogalma nem volt, hogy megjelent. Erre a Tour de France-ba hallom, hogy akkor a mai játék nyereménye a Pogácsár megállíthatatlan című könyv.
0: A címet is te adtad?
1: És kérdeztek javaslatokat, de nem tudtam jobbat, szerintem a megállíthatatlan jó. Ugye útközben van még, nem visszavonult, ez nem egy olyan életrajz, amikor már lezárult egy pálya, és lehet mondani róla végleges dolgokat, szerintem a megállíthatatlan tökéletesen. És ha valaki nézte idén a Tour de France-t, akkor alá fogja írni, hogy a Pogacar megállíthatatlan. Ijesztő, ami történik a Tour de France-on, kedves barátaim.
2: Bocsánat, erről egy csak még eszembe van. Annyit, hogy én gondolkodtam ezzel, hogy a Pogácsár dominanciája az egy kicsit olyan kilátást, vagy nem olyan jó nézni, mint...
0: Hát nem,
2: konkrétan... se lehetett utolérni, ugye? Van egy csomó olyan sportoló, ahol egy sport, vagy sportág, ahol egy sportoló dominál, biztos, hogy ő fog nyerni, de mindig megvan az a pici bizonytalanság, vagy esély, itt pedig sehol
1: azért
2: semmi.
1: Jó például Usain Bolt, mert ugyanolyan szimpatikus, nagyon-nagyon sokkal erősebb ellenfél volt, mint a Pogácsár. Egy apróság van, ugye, hogy a Pogácsár néha oda tud adni győzelmeket, mert ugye egy csapatverseny, de nagyon így van. Hát konkrétan, ha hallgatod a nyilatkozatokat az etapok végén, vagy elején, akkor arról beszélnek, hogy ott szerettem volna lenni az elejében, úgy értem, a Pogácsárdal most nem beszélünk, tehát egy csomó versenyző így kezdi, amit elmondta.
2: Michael Phelps volt még ilyen egyébként.
1: Hát, igen.
2: És nyilván egy csomó.
0: Figyelsz,
2: a Duplantis is ilyen a Rudugroknál, és ott nagyjából ugyanolyan, mint a Pogácsár, hogy nagyon szeretik a többiek is. Nem fogunk tudni akkor átugrani, mint te.
1: Igen.
2: De ott vagyunk az epejőn. Fel először a közébe, a Tourmalére 3 percen belül, meg a dönts meg minden rekordot.
1: Abszolút.
2: Néha-néha mi is próbálkozunk, és meséljük az unokáinak.
1: Az egyetlen a kis Vingegor, aki mindig elmondja, nem, úgy érzem, van esélyem. Idén nagyon jó vagyok. Nincs ez még lejátszva.
0: A 3 perc távolságból nézőket, a másik meg 6.
1: Igen, nincs ez még lejátszva 3,5 perc hátránya. Ja, halló! Halló!
5: Halló, sziasztok, kérdőt, bocsánat, az orrás, ha már finuszokat fölsültem a túrhoz, meg főleg nem értek, és Pogácsár biztos a legnagyobb király, százszerek, de hogy Eurosporton volt egy interjú a két vízhordóval, V betűs a nevük, Wellness meg Wellner, ez elképesztő, hogy milyen precíz ez a csapat, meg ott van az a Del Toro is, meg hogy miken múlik, hogy náluk állítólag ők már egy ágyas szobában vannak, mert sokkal pihentetőbb, meg hűtött lepedőjük.
1: Hát igen, kezdenek erről beszélni.
2: Én
1: a hűtött tegnap, lepedőt az náluk
2: meg a tegnap, az, hogy hűtött lepedőt legyen, az nem egy
1: költségvetés,
2: nem a luxus csúcsa.
5: Mi mindenre kell figyelni, én csak azt
2: Igen.
5: A két szakasz között 10 órát alszanak.
1: Jó, az a nem mindenki.
2: Kell, meg lehet. De tegnap például a Vas Blanka volt a vendég. Nem volt hogy de, hogy nem az a
1: nem a legkasztosabb vendég
2: nem menjen. De egyébként volt egy csomó ilyen informatív dolog abban, amit mondott, és például ő mondta, és lehet, hogy ezt hallottad te is, Libita, a tegnap, hogy...
5: A Eurosporton volt egy ilyen interjú.
2: Nem. Aha. Hogy pont az volt, hogy nagyon sok helyen vannak olyan szállások, vagy több olyan, ami koszos, lepukkant,
1: igen.
2: Egy 3 hetes körverseny, óhatatlanul beesik valami, ahol nem azok a körülmények, viszont az egész mezőnyre nagyjából érvényes, és addig, amíg a mezőny így együtt száll meg együtt mozog, addig nincs az, amitől egyébként félnek, hogy a Pogácsát helikopterrel elviszik egy luxus szállodába aludni, meg ilyesmi.
1: Bocsánat, és közben meg azt is tudjuk a Pogácsára, hogy nem is hajlandó erre.
2: Igen.
1: A Pogácsár az, akinek...
2: ezért nem tudom, hogy Libita, én azt nem hallottam, amiről Libita beszélt, de szerintem lehet, hogy azt hallotta, és pont ellenkező értelemben, hogy egy hűtött lepedő az innováció, ha olyan szálláson szállsz meg, ahol amit a többi csapat nem enged, engedhet meg magának, az viszont már jogosulatlan előny.
5: Hát, jó,
2: a teniszben ez működik.
5: Évet is mondta, hogy ők egy ágyas balszant, és szerintek ez óriási dolog. De azt mondták, hogy igazából a 5-10 milliós költségvetéshez képest ez köröm alatt a piszok egyébként, valami. Tehát már nem ezen múlik, hogy egy ágyas.
1: Ahogy én vettem kezére, erről meg is oszlottak a vélemények. Tehát én nem tudom, hogy egy ilyen utazgatós életpontban biztos jó-e az, hogyha egy ágyas. Valószínűleg igen, mert végül is ugye elég sokat vannak együtt a mezőnyben is, meg utána vacsoráknál. De aztán lehet, hogy van olyan ember, aki jobb szeret valakivel együtt lenni, hogy legyen kivel este beszélgetni, fele tudja.
5: Igen. És egyébként meg erre azt mondták, hogy ezzel viszont a közösebb ének vacsorák meg fölértékelődnek.
1: Igen.
5: Nem, mindegy, jó, tehát nyilván annyi, csak hogy azt szerettem mondani, hogy egy csiliárd dolog, tehát nyilván a sportciológustól kezdve a dietikuson keresztül, a jégkádig, vagy
1: valami. Hát azt mondják, hogy ez...
5: Ezen kívül a Pogácsár valószínűleg nem a földről származik, tudjuk attól, hogy
1: függetlenül. Hát ugye ez azt mondják, hogy ettől ennyire jó a bringa sport, hogy a most nem a dopping zajlik, hanem dietetikai forradalom zajlik, egészséges életmód forradalom zajlik, technikai forradalom zajlik, mert hogy nagyon-nagyon sokat változtak a kerékpárok, mondják ők, én ezt ugye nem tudom megítélni, mert nem ültem se 20 évvel ezelőtt, én sem mostani, és ezért van az, hogy hát ugye, hogy más nem mondjuk, tegnap 51 km/h volt az átlagsebesség.
5: Ugye tavaly a 3300 km a 3 hét alatt volt 42,8.
1: Hát igen, és ez az 51, azért gondoljunk bele, emberek. Az azt jelenti, hogy ezek az emberek a síkon folyamatosan 60-65-tel mentek. Menjetek 30-al biciklivel, imádni fogjátok magatokat, hogy milyen gyorsak vagytok. Én legalábbis imádom magam a 30-al, hogy milyen gyors vagyok.
2: Én kis motorral sem megyek 60-nal.
1: Én 67-tel mentem egyszer lefelé egy kőbányában, némi halálfélelemben, ugye, mert aszfalt nem volt. 67 az nagyon-nagyon sok. Ezek az emberek síkon tekernek 67-tel. Ijesztő.
5: Én be is fejezem, még igazából reggel tekertem egy 21 kilométert, és a 15-ös átlagnál többet nem tudtam menni, és most már nagyon szarul érzem magam. Nekem bármilyen biciklit oda tennének, és ez a kedvenc.
1: Ne érezd magad szarul, hanem gyakorolj tovább, és a 25-ös átlagig simán el fogsz tudni jutni, és akkor már mondhatod magadról, hogy maximum kétszerűen gyorsan mennek. De azt mondta, hogy nem érzi jól magát.
2: Most utána.
5: Egyébként eddig jól éreztem magam, csak most így
1: átértékelem. Tessék,
2: az amáclan volt, tedd bele a hideg vizet, aztán áztasd.
1: Így van, érezd jól magad.
5: Na, jó van. Szép napot.
2: Zenélünk, szevasz.
4: Zenél?
2: Nem.
1: De.
2: Tomi is tűkönül.
4: Akkor zenélünk. But you know what? I love him. So I'll tell you, it goes like this.

0: elbeszélgettük az időt.
1: Ez a nagyon jó zene, nem az én zeném. Hogyha még vonatkozik a kérdés, hogy mit szólok ehhez.
0: Ki kérdezte tőled, hogy mit?
1: Előbb kettővel ezelőtt, illetve egyel ezelőtt, mert azóta
0: hogy mit szólsz a zenéhez?
1: Igen. Ja, csak úgy költőkérdés volt, nem érdekelt a véleményem. Ahogy az a művelt angol mondja,
2: mindig,
1: fuck you.
2: Szerencsére mindig van jó pár hallgató, aki dicséri a zenét.
1: Így van.
2: Akár a Laci zenéjét.
0: Hát azt mondjuk, Benedekét tulajdonképpen azt már kiadták albumba is azt a
1: válogatást. Persze, nem, mert az nagyon komoly a rajongó tábor, ott az figyelemre
2: mérte a nagy tábor. Ez belefér, tessék itt egy szupportáló telefon, remélem. Haló?
3: Sziasztok! Nyugdíjas klub!
0: Igen.
3: A nagyapáimat hallatlan volna, amikor nem értették, hogy az offside-ot miért mondják lesnek, vagy a ballback az miért hátvéd, vagy... De szóval változik a nyelv, meg változik a használat.
1: Nem, de nem értünk egyet. Az elővételezés a legbénább.
3: Azért befejezném a mondat, az elővételezés az meg tök korrekt, mert azt a percepciós folyamatot, amit megismert a 60-as, 70-es éve kognitív tudománya, azt beleilleszti egy...
1: És melyik szóval lefordítva, melyik angol szót fordították?
2: Apercipiál, nem?
1: Apercipiál, akkor már mondják azt.
3: Nem. Miért mondják azt?
2: Nem, az elővételezéssel annyira nincs nagy baj.
1: Az elővételezés magával. Az nekem az olyan, mint hogyha...
2: Ha egyszer hangzik el, mondjuk két kötvet itt.
1: Nekem az olyan piaci kifejezésnek tűnik.
2: Amikor Skalicki László volt ennek egyébként a bevezetője a magyar sportközvetítésekben, mint szakértő, aki, ha nem mondta el 6-8-szor egy kézilabda meccs szakkommentátoraként a elővételezés.
0: Mint ez Bíró Zoltánnak az indoktrináció?
2: Igen, köszönöm. Na mondja, bocsánat, hallgatunk.
3: Lezárnám akkor egy utolsó szúrással. Tomi, a VAR jó. A VAR mindig jobb, mint egy nyílt set.
1: A VAR szar.
3: Sziasztok.
2: Hello.
1: Nem az a van, hogy nem tudjuk követni a nyelvet, hiszen pontosan értjük, miről beszélnek. Én azt gondolom, hogy ezek erőltetett dolgok nagyon sokszor. Nekem az elővételezés egy erőltetett szó, mert az, hogy mondjam, az van ez a ez sejtés tulajdonképpen, nem? Tehát megsejtem, hogy mit fog csinálni a másik. Ebből kiindulva lehetett volna szebb szavakat gyártam, mint az elővételezem. Mert nekem az más világból
2: nekem is a tudálékoskodás érzetét kelti. A VAR jó, szerintem is. Azért is jó a VAR, mert amikor a VAR rossz, az jobban rávilágít a csalási szándékra. Tehát amikor a egyiptomiak harmadik góljánál nem nézik vissza, hogy történt-e valami, azért, mert esetleg hátha történhetett.
1: Nem, az egyiptomiaknál visszanézték. Vagy az argentinoknál nem.
2: Az argentin harmadik gól előtt, így van. Vagy az egyiptomi.
1: Egy pontosan ugyanolyan eset, mint amit gólt kaptak.
2: Így gondoltam. Tehát amikor az látszik, hogy a VAR használata, ha valamikor, akkor ebben az esetben indokolt lenne, de mégsem, az pontosan azt a, hogy mondjam, a VAR-ral való visszaélés sandább szándékát jelentheti, és ez nem a VAR hibája, hanem erre kell majd egy még finomabb protokoll, hogyha elég sokan háborodnak fel ezeken a tisztátalanságokon, akkor erre szerintem egy még szigorúbb protokoll.
1: Most már elég sokan fölháborodtak, óvtak a horvátok. A norvégoknál ugye egy labdaejtés helyett ellentámadás következett, amikor eltalálta a kábelt, amire a FIFA egész egyszerűen azt reagált, hogy nem találta el. Miközben látta mondjuk nem tudom hány millió ember, hogy
2: egyébként meg ha eltalált, akkor mi van?
1: Tehát, hogyha... Labdaejtés. Semmi, ez a szabály. Ennyi.
0: Olyan sokat látok abból. Nem láttam ennyit ilyen játékvezetői
1: labdában. Igen, ez egy újdonság. Illetve bizonyos szempontból újdonság. Régen úgy volt, hogy a labdaejtésnél mind a két csapat odaállhatott, és mint a hokiba meg lehetett szerezni, de most már nem így van. Hogy eltalálták a kivetítőt, labdaejtésre folytatódott a játék.
2: Tehát a játékvezetés megoldatlanságára, vagy ilyen szubjektív voltára példát azt mindig, vagy már többször, vagy felhoztam már itt is a rádióban is, hogy a focit például a jégkorongtól ezt különbözteti meg, hogy a jégkorong játékvezet megfejtésében is mindig vannak problémás, vagy nehezen eldönthető szituációk, de akkor, amikor a mondjuk egy argentin, angol, vagy egy francia, spanyol elődöntő játékvezető küldéséről iszonyú hosszú polémiák vannak, hogy ha ezt küldik, akkor az azért lesz aggályos, ha azt küldik, akkor azt az, az akkor az biztos azt a 30 vagy 15 évvel ezelőtti országával történt méltánytalanságot fogja tudni majd befelsőni, hogy a Vancouveri téli olimpia Kanada-USA döntőjét hoztam fel példának. Az olimpiai döntő,
4: igen.
2: Ahol két kanadai vezetőbíró vezette az olimpiai döntőt Kanada.
1: Ezt akartam is kérdezni
2: közmegelégedésre és közkívánatra tulajdonképpen.
1: Hogy azt akartam tőled kérdezni, hogy ugye a Deschamps panaszkodott a bíróra. Te láttad bármi indokát ennek? Mert én csak azt láttam, hogy úgy hívták Oszime, vagy nem tudom, hogy hívták az egyik csatárukat, aki hátulról ugye beletalpalt egy vádliba, és azt még csak nem is nézték, sárga se volt belőle. Én egy ilyen esetet láttam, ami bírói hiba lehetett volna, de hát az pont nem ellenük volt, hogy mi volt a baja a Deschamps-nak? Miért mondta azt, hogy ez a bíró nem volt alkalmas egy ilyen szintű mérkőzésre? Hol ért
2: ez, ez a tegnapi, ez milyen, hova valósi volt a tegnapi bíró?
0: Amerikai. Izmai valami ezen
1: amerikai, ott hogy... tanult, aztán ott ragadt, és amerikai lett.
0: De egy egyiptomi formája volt. Amilyen
2: izzadságosan, meg nagyon nehezen, meg úgy kezdődött az egész, hogy na ez aztán vakon lesz egész meccsen, és biztos lesz itt 2-3 kiállítás. Valahogy, hogy mégiscsak lehet, hogy megkérdőjelezhető, vagy nem kellően szankcionált szabálytalanságokat követő elmaradt ítéletek árán.
1: Második fél időt jó.
2: De aztán utána végül is nem rajta múlt.
1: Nem, ezt biztosan állíthatjuk, igen, és hogy ez most nem rajta
2: jó, egész jól levezettem. Csak hogyha az elején kiállít mondjuk egy argentint, akkor biztos, hogy
1: csak, okay,
2: pedig, hogy Romero sárgalapot fog kapni, szerintem nem is lehetett fogadni. Abban biztos voltam, hogy nem volt olyan fogadó iroda, amelyik 1-0-1-nél magasabb boccot adott volna arra, hogy...
1: Ja, azon mindig meg vagyok döbbenve, hogy a mai profi futballistáknak milyen magas a fájdalom küszöbe, hogy mondjam. Tehát azért, amikor így mutatnak egy szöglet előtti jelenetet, és azt látod, hogy még ugye nem történt semmi, és most mind direkt nem mondok országot, mert mindegy, a védő kettő kézzel mellbe löki a csatát, vagy nem, szabadrugás előtt néztem ezt, mellbe löki a csatát két kézzel, hogy lesen legyen az elrugás pillanatában, és ennek semmi, és nem is az, hogy nincs szankciója, hanem aki a sérelmet elszenvedi, ezen már meg se, tehát ettől nem is dobnak hátast, meg így meg se lepődnek, mert annyira megszokták, hogy ez van, hogy ütik-vágják egymást egy ilyen kis közelharcban. Ugye a Holland lepődött meg a legjobban, amikor nem adták meg a góljukat, amikor két kézzel hanyat lökte a védőjét, és gondolom, hogy azért lepődött meg, mert hogy az angol bajnokságban nyilvánvalóan folyamatosan ezt csinálják egymással, és ott ilyennél nem szoktak elvenni gólokat. Ugye, ahogy mondták is egy esetben, amikor elvettek egy gólt úgynevezett kapustámadásért, hogy hát sose lett volna a bajnok az Arzenál, hogyha az ilyen gólokat nem adják meg az angol bajnokságban. Szóval, hogy nagyon, ilyen szempontból én meg tisztelem is őket, hogy mit kibírnak. Ezek után csodálkozom mindig a fetrengéseken. Na.
2: Kezdjünk másba, már nem, mi?
1: Ne kezdjünk már másba. Tehát azt akarom mondani, hogy abban egyetértek veled, hogy igen, a VAR arra jó, hogy látjuk, amikor csaltak, de hogy az óvásoknak, meg mindennek semmi értelme, hogy semmi nem változik a FIFA-ban, az Infantinot senki nem fogja kirúgni, senki nem fogja szankcionálni a bírókat, akik így módon lehetséges, hogy elcsaltak meccseket, és többi, ezt sose fogom megérteni. És ott van gyönyörű ellenpéldának, amit ezek... a hokiból, hogy senki nem izgul azon, ha két kanadai vezet egy kanadai-amerikai meccset, mert tudják, hogy bírók az a dolguk, hogy vezessék a meccset.
2: Még annyit, hogy ha Argentina megnyeri esetleg a VB-t, akkor ez a best ever kérdés, ez eldőlt.
1: Igen?
2: Nem?
1: Ja, hogy hogy a Messi szempontjából?
2: Hát igen,
1: az
2: igen.
1: Az el.
2: Mert hogyha valaki 39 évesen 8-9 gól, 5-6 gólpasszal
1: és zárad, másodszor világbajnok.
2: Megvédve a világbajnoki igen. címét, úgyhogy meg is, nem is kérdés sincsen, hogy
1: igen.
2: ki vezeti ezt a csapatot. Hát én a Maradonát azért még mindig egy szívesen be fogom nézni,
1: de a
2: legobjektívebb rangsor.
1: Hát mindenkit
2: vagy a legtöbb szempontot
1: figyelembe vévő
2: rangsor első
1: Maradona, Ronaldinho, Ronaldo mind mögé kerül, ez így igaz. Mind a két Ronaldo.
2: És igen, és egyébként tegnap is
1: azt csinálja,
2: amit nem volt kell. Semmi különös, de két gólpasszal.
1: De látszik, hogy ott van a szíve a pályán. Tehát azért a meccsek végén látni most, amit régen nem láttál ilyet a Messitől. Amennyire most, ahogy most reagál.
0: Próbálom kihámozni a beszélgetésetekből, hogy mi is itt a lényeg. Tehát, hogy a Messi az a sztársága mellett ellenére a csapatának a vezére, míg a Ronaldo abszolút. Inkább akadálya volt a portugál.
1: Most egyébként igen, de nem is ez a lényeg. Inkább amiről beszéltünk az, hogy ha Argentina, egyébként ha nem lesz világbajnok Argentina, akkor is a Messi minden idők legjobb labdarúgója. De ezen sajnos nehéz lesz vitatkozni.
0: Ezt a nemzeti akkor, felkelés kihirdette.
2: Igen, akkor lesz nehéz, hogyha megnyeri. Ugye azért, tehát
1: ezek kicsit minden, lehet hümmögni.
2: A VAR, ezek mind, amit most mi is már egy órája. Kicsit úgy csócsálunk, hogy szerintem nagyon sok embernek a könyökén jön ki, mert kicsit a sajátomon is.
1: Abszolút, az ennyiben is persze. De hát itt vagyunk a VB vége felé, ugye. Nyugi van, gyerekek,
2: nyár van.
1: Véget ér, és nem fogok beszélni. És Wimbledont szóba se hoztuk.
2: Jaj.
1: És a Tour se hoztuk szóba, más hozta szóba.
2: Én hirtem, most azt mondom, hogy az Őrispán asszony újrakezdési kísérleteiről meg majd beszél itt a Tilos Rádió beszélgetős műsorainak többi része, vagy többi műsora. Mi? Megint zenélsz?
1: De milyen szépen keverte fel.
0: Azért, hogy neked legyen
1: teljesen igaz.
0: Kedvedre való
1: nagyon
0: valami.
1: Nagyon szépen csináltad. Az átkeverés.
0: Két, három perc. I woke up feeling great.

0: Igen, jól hallottad, a szebbik szót használták.
1: A fight in the system.
0: Igen.
1: Tilos Rádió, Nemzeti Felkelés, 26. július 16.
0: Külön kiadás,
1: nyári kiadás. Mégsem zártunk be nyárra, mint ahogy néha szoktunk. Én még vagyok a jövő héten is.
2: Tehát egyáltalán nem is voltam.
1: Valószínűleg nem is fogunk, igen.
2: Egyáltalán nem is voltunk még konzerbe idén, úgyhogy nagyon szépen
1: köszönjük.
2: Én nem járok nyaralni, ugye már egy ideje, úgyhogy én szinte végig itt leszek. Hát jövő héten biztos vagyok. Ezt mondhatjuk,
1: a majd augusztusban. A Wimbledont akarod-e elemezgetni?
2: Nem nagyon. Nagyon kicsit néztem csak belőle, mert ugye túl sok minden más is volt.
1: Én végignéztem a döntőt, férfi
2: döntőt. A döntőt azt én is végignéztem. És
1: az, hogy a csenők ennyire dominánsak, az egy kicsit meglep engem.
2: Szívből örülök. Igen,
1: semmi baj vele. És amit mondtál a VIP páholyok öltözködési szokásaira, az viszont kifejezetten helyeslem. És
2: az, hogy fölöltöznek az eseményre, azt én is szeretem. Én nem arról beszéltem, hanem arról, hogy a túl sokat mutogatják sporteseményeken a nézőtéren ülő hírességeket, amit fölöslegesnek tartok, de oké. Értem, hogy az emberek ezt szeretik, nem haragszom én ezért a világra.
1: Arra kíváncsiak.
2: A Cumberbatch nagyon szépen és láthatóan szakértelemmel figyelte a mérkőzéseket, azt láttam, és ez jól esett. Meg azt kedvelem, azt a fickót.
0: Mit csinál?
1: Színész.
2: Cumberbatch? Nagyon-nagyon jó színész.
1: Benedict Cumberbatch. Nagyon szép keresztneve van.
0: És van valami köze Madonnához?
2: Nem. A világon semmi, hál' Istennek.
0: De a Madonna legújabb videóklipébe, ami egy...
1: Tudod, hogy van köze, akkor miért kérdezed?
2: Ez beugratós kérdés volt.
0: Jött szembe, mert mostanában elárasztja a csatornámat, vagy nem, a feedemet elárasztja Madonna. Elég volt egyszer ránézni, hogy Madonna hova téved 67 éves korára, vagy mi lett belőle. És,
1: szomorú?
0: Nagyon szomorú látvány.
2: Igen. Ne, a Benedict Cumberbatch az én nagyon kellemes, mert rendkívüliségesen az a Sherlockban van, de szerintem a saját mondatom, amikor mondják neki, hogy amikor ott áll Watsonnal, ugye, aki a milyen Freeman, mindig a keresztnevét elfelejtem, és nyilván nem Morgan Freeman, aki a partnere, kis nagyon-nagyon jó kis színész szintén, és mondják neki, nem is tudtam, hogy ilyen magas, és az mondja, hogy ez a jó kabát hossz és a jó barát választás eredménye, meg hogy erről a ilyen történetek szoktak keringeni, hogy ment a taxiba, amikor azt látta, hogy egy ember szalad a biciklitolvaj után, aki ellopta a bicikliét, és megállította a taxit, és elkapta a biciklitolvajt, és visszajuttatta a kerékpárt a gazdának, szóval csupa jót lehet rá mondani, úgyhogy ezért figyeltem őt kicsit jobban ezen a Wimbledon izét. Jánik Sinner nagyon szép játékkal. És nagyon érdekes dolgokat tudtam meg közben a közvetítésből, hogy az, hogy a Sinner füves pályán, az edzőpályán azt gyakorolja, hogy mekkora sebességről mennyit csúszik centiméterre, hogy tudja, hogy ér oda az ütésre, az teljesen lenyűgözött, hogy mennyire kiélezett már ez a teniszoktatás. Úgyhogy, az érdekes volt. És a Djokovicnak egyébként most már lukkoltam tiszta szívből, így 39
0: évesen. Ez az, amikor nem fordít kellő figyelmet a Wimbledonra, azt mondta, hogy ez sajnos nem néz, nem követi.
2: Ez az, amikor valamire nem figyelek annyira. Hát figyelj, mindenki mániás valahogy.
1: Amit én észrevettem, hogy délután 3-kor szokott régebben kezdődni a Wimbledon-i döntő, nem? Nem emlékszem?
2: Igen,
1: jól.
2: De ugye most már van az, hogy
1: teszik.
2: Mert be tudják húzni a tetőt, ha túl sokáig tart, tehát már nincs olyan para, ugye, mert 1000 évig nem volt fedő a center pályán se, de most már van, tehát bármi történik, akkor behúzzák a fedőt és játszanak tovább, úgyhogy emiatt nem kell aggódni. És hát Angliában is elkezdett nagyon meleg lenni.
1: Aha. Valóban ez is.
2: Úgyhogy azért az
1: oka lehet. És ugye voltak 4-5 órás Wimbledoni döntők, amit egy 5 órakor kezdődő döntő esetén csak akkor lehet kockázatmentesen megrendezni, hogyha ezeket a
2: hát ugye Angliában pillanatnyilag nagyjából 10-ig világos van, tehát addig körülbelül 10-ig el lehet játszogatni. Nem szoktak, 9-kor szokták behúzni most, amióta van tető, de De igen, tehát ez ő.
1: Nem is esett egyáltalán Wimbledon alatt? Ilyen sem van, nagyon volt még. Nem, tehát nem. Az is hozzátartozott mindig, ahogy ilyen kisgyerekek, szegények, azok vannak kivárva az esőben rohangászni az izével.
2: Hát a Roland Garros csinált először fedett pert pont emiatt, mert minden évben ott volt az eső. Nem, ugye a rend az szokott lenni, hogy Ausztráliában hőguta, Párizsban és Wimbledonban eső, US Open fedett pálya.
1: Héten pedig ugye a umagi verseny következik, csak onnan tudjuk, azt hiszem, hogy közös. Umagban van.
0: Horvátországban.
1: Horvátországban?
0: Van verseny.
1: Hát nagyon-nagyon régóta, igen is.
2: Tennisz verseny?
1: Tennisz.
2: De az milyen ezres torna? Ezres ATP vagy 500-as?
1: Azt hiszem, hogy nem ezres, de az alatt. Lehet, hogy ezres is. De régóta. Ez volt az, amin talán ez a torna volt, amin a Covid alatt a Djokovic bulit csinált, és úgy emlékszem, illetve most Kobolli az első kiemelt, csak közös kedves barátunk, régi Tilos Rádiós barátunk, a umagi teniszversenyről fog majd remélhetőleg már vasárnap beszámolni. Fecser Péter barátunkra gondolunk.
0: De fogta magát, és lement Umagra.
2: Hát,
0: és
2: ő nagyon szereti a komolyan veszi a teniszt.
1: Szereti a teniszt. Ért is hozzá, hiszen ez nem.
0: Hiszen siófokon tanulta a teniszt, az úgyhogy, ért úgyhogy
1: hozzá. Érdekességeket tudok meg tőle az umagi tenisztorna körülményeiről, akkor majd beszámolom.
0: Ezeken becsípődött ez az umag név, mert hogy annyira nem illik a Dalmát tengerpartra.
2: Mert tehát teljesen úgy hangzik,
0: mint egy
2: áruház neve.
0: Nem. Nekem az, mint hogyha egy szépen megépített német teherautó.
2: Tehát, hogy, az is benne. Már az Unimog miatt.
1: Az Unimog. Meg az emag, te meg az emagra gondoltál.
2: Viszont ha már itt benne vagyunk, megint a nyelvbe, nektek a kioszk szó az mi? Az milyen? Mi a kioszk?
1: Rövidítés.
0: Nem.
2: Én egyértelműen azt gondoltam, hogy ugyanaz, mint a közért, hogy valamilyen kis mozaik szó.
1: Igen,
2: nem,
1: vagy
2: de nem, mozaik az szó. Nem lehet. Mert a kioszkot az angolba is használják, szerintem az oroszból jön valószínűleg.
0: Igen, és hogy az nem egy ilyen üveg, tehát nem egy olyan helyiség a kioszk, ami eredetileg a mi üvegverandás, vagy nagyobb
1: közösségi tér. Mert nagyon szép szó.
2: És nekem gyerekkoromtól kezdve meggyőzésem volt, és hogy a kuka, közérti busz, kioszk, ezek ugyan. A kukát azt tudjuk, az, hogy ez megfejtődött, az a legaranyosabb történet talán a magyar nyelvben, és igen, az ilyen változásokat szeretjük, kedves Józsi, amikor a kukából
1: a kioszk
2: szól.
1: Az egy nagyon jó szó, és nagyon jó név is egyébként, úgyhogy kioszk.
2: Na mindegy, fejtsétek meg. Ne, szóval az umag az valóban leesik a város nevek közül arra felé. Nem ezt várnánk ott, de hát.
0: Sophie javított engem. Igen, tehát hogy umag nem Dalmácia, hanem Isztria. És
1: Dalmáciát mondtál?
2: Dalmáciát mondtál.
0: Ez nagyon durva. Szép Dalmát város nevek vannak, ez volt a fejemben, és ahhoz képest umag.
1: Omis az Dalmát, ugye?
0: Az már talán Szofinak is elég délen van.
1: Ne Szofit, köszönöm a nyelv.

0: ilyen...
1: Ezt mondtam, hogy ilyen verandás pavilon, az a legjobb, igen.
2: De ez zseniás, tehát én meg voltam róla győződve, hogy az egy ilyen mozaik szó.
1: Mert benne van az országos szövetkezeti központ a végén.
2: Így van. Kisiparosok országos szövetsége központja. Igen.
3: A Kisosz. A Damjanics utca, vagy Derbinski, hol volt az?
2: Nem tudom. Ja, de köszi a megfejtést. Okay. Örülök, hogy megtudtam. Ciao.
0: Sziasztok.
3: Jó.
2: Én angolban a kioszkkal először a Mechanikus Narancsban találkoztam, amikor azt olvastam az Orwelltől, és ezért, miután ott ugye nagyon megy ez az orosz dolog.
1: A Mechanikus Narancs, az hogy lenne Orwell?
2: Nem a Mechanikus Narancs, de lehet, hogy ott találkoztam, és tudom, hogy nem Orwell nyilván, hanem
3: Most nem tudod, hogy mivel kevertem.
2: Egyrészt Gép Narancs.
3: Igen.
2: Azt is rá rosszul mondtam.
1: Másfél óra keresztül úgy helytáltál.
3: Hadd gondolkozzon.
2: Nem. Én voltam, hogy így van. Bocsánat, a Gép Narancs, csak valamiért leorveleztem a bürózt, ugye?
3: Igen.
2: Hiszen az Orwell az az Animal Farm, és az 1984. De lehet, hogy az 1984-ben voltak ki.
1: Nekem tudod, mi keveredett össze állandóan, vagy úgy egyreztem, hogy a Szép új világ meg a 84, ezt nagyjából egyszerre olvastam egy időben még.
2: De a Szép új világ a sokkal korábbi. Igen.
1: De most azt mondom, hogy amikor én olvastam, az lett 16.
2: És így összefoly?
1: Igen, néha úgy voltam vele, hogy melyik disztópia, utópia az ijesztőbb.
2: Mert tudod, a disztópiát azt szerettem, amikor megjelent az a szó. Nagyon sokáig nem használta azt a magyar nyelv, hanem azt mondtuk, hogy negatív utópia, vagy nem tudom. És egyszer csak, amikor a disztópiát, az nagyon megtetszett, hogy milyen egyszerűen le lehet írni ezeket a sztorikat. El kell köszönnünk, kedves barátaim, mert vége van a műsorunknak. Jövő héten tehát, ahogy a Béni ígérte, itt lesz, ahogy én ígérem, igen. Én is itt leszek.
3: Még egy kicsit biztos fogunk beszélni a VB döntőről, de addigra már a hét elején annyit
2: fogunk beszélni,
3: hogy nem maradt sok minden.
2: Szervusztok!
3: Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
2: Kedves történetről ír a 24.hu a futball VB kapcsán. A dél-londoni Bellingham vasútállomást ideiglenesen Jude Bellingham névre keresztelték az angol válogatott sztárja tiszteletére. A Lewisham kerületi Thames Link által kiszolgált megálló tábláit július 5-én cserélték le, még az Anglia-Mexikó 8-at döntő előtt biztatásképpen. Az átnevezést eredetileg csak egy napra tervezték, ám miután Bellingham 2 gólt szerzett a három oroszlánosok 3-2-es győzelmében, a vasúttársaság úgy döntött, meghagyja az új nevet egészen az Anglia-Norvégia negyed döntőig. A társaság szerint, amikor kitalálták az ötletet, még nem sejtették, hogy Bellingham épp ezen a meccsen villan majd ekkorát. Érdekesség, hogy maga a játékos nem dél-londoni, több válogatottársa viszont a környékről származik. A gesztus nagy sikert aratott az utasok és a közösségi média felhasználói körében is. Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja a The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet-Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelése legnagyobb. A kedvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Na, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, benne a Társadalmi Drámák 90.3 FM két hetente jelentkező műsor, elméletileg szól kifelé, én nem hallok semmit, de Basa itt van velünk online, elméletileg.
1: Igen, itt vagyok.
0: Szia,
1: Basa,
0: most toltalak fel. Téged hallak. Ez nagyon jó hír. Magamon nem hallom, de ez legalább nem zavar akkor, úgyhogy mindegy igazából. A lényeg, hogy téged halljalak. Nem igaz. Na, és akkor a Basa a festői máshol helyezkedik el. És én pedig a festői Budapesten.
1: Milyen idő van most Budapesten? Kezd durvulni a hőmérséklet, vagy kellemes nyár?
0: Nem tudom már felmérni a helyzetet. Tényleg nem. Tehát, hogy ki kiégette a nyára az ilyen típusú meghatározási képességet. Én eleve jól bírom úgy egyébként a meleget, 40 fokba is szoktam futni, ez engem nem zavar különösebben, de látom a környezetet, hogy zavarja, és különösen a növényeket látom, tehát igazából a szárazság az, amit én itt problémaként megjegyeznék. Tegnap a ResearchGate-en meg egy-két helyen így rendezgettem a dolgaimat, és láttam, hogy az iráni vízválságról szóló cikkem az egész jó hivatkozási indexet kezd el elérni, lehet, hogy még a végén nekem legalábbis így a kapitalista logika alapján hasznos lesz a klímaváltozás. Amivel rá is térhetünk ugye a mai adásunkra, mert elméletileg valahogy így Marx, a tőkelogika, a kapitalizmus és a mesterséges intelligencia metszetében gondoltuk el a mai adást.
1: Igen, volt, ugye, van egy könyv, ez egy könyv. Rövid könyv.
0: Igen.
1: Még olyan, mint egy kicsit visszahallanám magam, de semmi baj. Még ezért annyit tennék hozzá ehhez, amit mondtál, a szárazság és az aszályhoz, hogy volt már mondjuk az elmúlt 20-30 évben ilyen nyarunk. Tehát hogy a Velencei tó sem inkább összetetten, tehát nem emiatt az egy nyár miatt fog kiszáradni.
0: Ja, nyilvánvalóan.
1: Hogy nagyon sok nyarunk volt már hasonló, és ugye ez egy progrediáló folyamat, előre megy a dolog, és hát sajnos én emlékszem már 4-5 éve olyan fotókra, amikor a Tisza-Szegednél már alig létezett. Viszont, ami nekem ebben a pusztulásban mégis pozitív, és aztán majd vicces is, hogy a közbeszédet elkezdte ezek a problémák is érdekelni. Tehát, hogyha visszagondolsz április 12-e előtt, akkor a közbeszédbe ilyen még nem fért bele. Tehát tulajdonképpen a közbeszédbe az fért bele, hogy kitől kell félni, ki akarja a vesztünket, ki akarja elvágni a torszunkat, ki az ellenség.
0: Hát ez a klasszikus alt-right-os fasiszta beszédmód, ami ugye kiszervezi a általános szorongást, megfogható, megnevezhető, és ezáltal ugye a stresszt csökkentő csoportokba.
1: Hát ugye ez amit én szoktam mindig ehhez hozzámondani, hogy amikor olyan problémákról kellene beszélni, amely nem csak a mi nemzetünket sújtják, akkor ezek az alt-right-os populista dolgok mindig azt érzik, hogy kicsavarják ugye a témának a meghatározását, ők azok ott, tudod, az a norvég kislány, az.
0: Igen, igen.
1: A Thunberg, tehát, és ők fújják föl ezeket a dolgokat. És egyszerűen ez egyrészt duplán káros, másrészt pedig ez arról szól, hogy nem ők fújják a passzát szelet, tehát ezeket be kell folytani, és azt kell mondani, hogy ez hazugság. És ugye ez most kiderül nagyon sok nem hazugsággal együtt, hogy ezek nem hazugságok, és hogy erről lehet beszélni, és szerintem nagyon fontos, hogy erről beszélni.
0: Hát abszolút, én most csináltam egy kis nem kellően kidolgozott, de mégiscsak ilyen részvételi etnográfiát a magyar vidéken, és olyan emberekkel beszélgettem, akik nyilvánvalóan az interakciók alapján ellenzéki szavazók voltak a választáson, de megint csak azt láttam, amiről beszéltünk, hogy így a mély struktúrákban az elmúlt 16 év szörnyű rombolást végzett, és tényleg azért így a kategorizációk, az önidentifikációnak egy csomó része az még nagyon, nagyon messze vagyunk attól, hogy visszakerüljünk a valami kevésbé toxikusba, tehát hogy tényleg így ezek a konzervatív rigmusok, a nemzetféltés, a fiatalok, a ma már semmi se jó, ma már elkorcsosul a világ, ma már rossz irányba megy, mert itt ez a liberális fertő megveti azt, ami régen nagyjátett minket, meg férfivé tett minket, meg emberré tett minket. Ugye ezek tényleg egyébként alapvetően tényleg személyi szinten jóra való kooperációra képes emberekbe annyira mélyen benne van, ami nagyon-nagyon döbbenetes. És hát igen, ugye ez egy jó kérdés, hogy ez mennyi idő alatt, és milyen típusú M1 műsoroknak kellene lenni ahhoz, hogy ez...
1: Ezt hidd el, hogy ez el fog indulni, és még csak és a vicces részét pedig szeretném, és akkor ezzel lezárnám a témát részemről,
0: jó.
1: Hogy a közösségi média felületein, illetve már a hát ilyen online újságírás területein, illetve már a Tilos Rádióban is megjelennek a szakértők. Érted? Tehát, hogy április 12-dik a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy ki fogunk száradni, és hogy a Nagyalföldön, a homokhátságon 20 méterrel van lejjebb a talajvíz, mint 30 vagy 40-50 éve, vagy nagyon kevés ember csak kongatja a vészharagot, de most hirtelen mindenki ennek a tud felkent pápája lesz, és mondja, és akkor ekkor jöttem rá, hogy szerintem az embereknek iszonyú komoly ilyen közlési kényszere van, és hogy mindegy, hogy mi a divatos téma, fölkapja, és elkezdi mondani, és egyébként a mi rádiónk sem kivétel ebben.
0: Ja, már hogy lenne kivétel?
1: És hát mert mi is erről beszélünk, csak az a reflexió hiányzik ebből, hogy eddig miért nem beszéltünk erről.
0: Jó, mondjuk hozzá szeretném tenni, hogy mi beszéltünk erről már eddig is. Tehát, hogy meg azért, hát, hogy magát a rádiót is megvédem, mert azért volt, akit azért már akár a humánökológia szakirányból vendégek, már nem nálunk ám a rádióban, tehát azért így.
1: Jó, akkor most
0: jó.
1: Van egy műsor, amit én mindig erősen kritikai polgári-gazdasági műsor, és hogy emiatt kritikai élen hallgatom, és amikor egy közgazdász beszél erről a víz problémáról, akkor nekem megjelenik az abszurditása ennek a problémának.
0: Értem, hogy mire gondolsz, igen. Igen.
1: Remélem, hogy a kedves hallgatóink is értik.
0: Hát, vagy éppen azt mondják, hogy nem, mert tulajdonképpen ugye a józan, tehát mondjuk, hogy amikor mondjuk így tehát addig a pontig, amíg a nyers, elidegenített tőkeérdek ki nem csavarja a kormányt az utolsó ember kezéből, és ez némileg átkötés abban, amivel ma akarunk foglalkozni. Tehát amíg még a tőkés, az tulajdonképpen egy emberi személy, tehát mielőtt teljesen kicsavarodik a döntési képesség egy konkrét embernek a kezéből, addig azért benne is kell létezzen az az igény, hogy nem tudom, tehát hogy ezek az érdekek így meghosszabbíthatóak legyenek a jövőbe, és fenntartható legyen legalábbis valamilyen szinten a létezés, és akkor innentől kezdve...
1: Azt gondolod, hogy a Nestlé-t érdekli, amikor megveszi a...
0: Nem a Nestlé-t, nem, a de mondjuk a gazdasági szakértőt, aki egyébként mondjuk kapitalista gondolkodású, egyébként a piacról él, őt nyilvánvalóan érdekli.
1: Hát akkor ő tehát, ugye,
0: és pont erről beszélek, a Nestlé-t már nem érdekli, de egyébként tehát, még a Nestlé-nek a vezérigazgatóját is érdekli, hogy a komói tónál ő fog-e tudni még, nem tudom, szorbét enni, vagy a belsőségein fognak a kannibál motoros bandák, nem tudom, lakmározni. Tehát ugye ez így nyilvánvalóan érdekli őket, és pont
1: eddig
0: ezt mondom.
1: Eddig is tovább, ugye? Ezt mondod.
0: Igen,
1: és
0: ugye, mert hogy van az a pont, és már, de egyébként ugye azért, hogyha olvasunk ilyen irányú könyveket, meg erről mi is beszéltünk már, azért sajnos ugye tényleg van az a pont már jelen valóság is, ahol ugye rendszer szinten hiába vannak meg ezek az egyéni igények és nézőpontok, ezek már nem jelennek meg, amikor, ugye pont ami nagyon jól megfogalmazta, tehát a Nestlé vezérigazgatója egyénenként az összes ember, aki ott a fő, nem tudom, ilyen vezetői asztal körülül a nagy beszélésen, nekik mind megvan ez a humán agenciájuk, vagy nem tudom, milyen szépen, ez a túlélési, emberi túlélési vágyuk, de mondjuk ennek a nagy törösznek, ami mondjuk lehet akkor, nem tudom, X megavállalat, szegény csokoládégyártókat pécézzük ki, náluk már ugye nem feltétlenül létezik. Na, de nagyon röviden, igen, hogy miről akarunk beszélni, az ugye tulajdonképpen az, hogy Marx szerint a kapitalizmus lényege, hogy a profit végső forrás az emberi munka. A kapitalista ezért folyamatosan gépesít és automatizál, hogy olcsóbban termeljen. Ez azonban ellentmondásos folyamat, rövid távon nő a termékenység, és a profit hosszú távon viszont csökken az élő munka szerepe, amelyből maga a profit származik. Igen. És Jamie Kelly innen indul, de feltesz egy új kérdést, hogy mi történik, ha a mesterséges intelligencia már nem pusztán eszköz, hanem maga és munkavégzővé válik. Ha az AI képes dönteni, tervezni és alkalmazkodni, akkor vajon továbbra is igaz-e Marx alapfeltevése, hogy csak az emberi munka képes új értéket létrehozni? Ugye mi történik velünk akkor, amikor az AI elkezd tudni saját maga új értéket létrehozni, vagy ne adj Isten, ő maga válik a tőkéssé. Na.
1: Uh-huh. Igen, yeah. És ez egy nagyon pici könyvében jelent meg most 2026-ban, és az az izgalmas benne, hogy Creative Common, tehát ingyenesen letölthető, terjeszthető, és tulajdonképpen egészen meglepő, ugyanis ez a Kelly, ez a, hát nem tudom milyen az asszociét, professzor.
0: Az a docens a... tulajdonképpen, de tehát ugye, hogy mondjam szóval, tehát ugye az angol szász világban ő a beérkezett pozíció, általában ezek úgynevezett ilyen finanszírozó, vagy tenyört pozíciók is, és ez azért fontos, mert ott tulajdonképpen a lakhatásodat, az egész, tehát majdnem mindent áll, és tulajdonképpen még fizetnek is, hogy tulajdonképpen a fizetés az egy költőpénz, és az egyetemek fizetik a életedet. Na, de van egy telefon, hogy kell felvenni az onnan?
1: Ami villog.
0: Azt kell, ó, akkor várj. Akkor most letett.
1: Nem,
0: oké, akkor a villoggal. Szerbusz, hallgatunk elméletileg. Halló?
2: Ja, hallottak engem?
0: Tökéletesen, legalábbis én igen. Bosa?
2: Jó.
1: Én mindenkit hallom.
0: Tök jó. Hallgatunk.
2: Jó. Az a kérdés, hogy Kelly meghatározza-e, hogy mit jelent a tudat? Tehát szerintem a mostani alapvető kihívás az az, hogy megérthessük magunkat ebből a szemszögből is, hogy mi az emberi tudat, és ehhez képest hogyan határozza meg azt a söréspontot, ahonnan szerinte már nem gép egy algoritmus halmaz. Mert ha ezt nem tisztázza, akkor nem tud semmi érvényeset mondani ennek a filmben. Arra képesek a mostani algoritmusok, hogy megtanulják azokat a jellemzőket, azokat a szekvenciákat, amiket gondolkodásban, cselekvésben végrehajtunk, ezeknek a paramétereit. Több-kevesebb sikerrel elsajátítják. Az a kérdés, hogy akarat, keletkezik-e. Hogyan és miért? Történik-e evolúciója ennek a működésnek? Képes lesz-e mondjuk, hát ugye az evolúció hajtómotorja az a környezethez való alkalmazkodás. Náluk a leginkább virtuális környezetről van szó, aminek nyilván azért vannak nem virtuális bemenetei, mint például az a felszínetlen energiaigény, amit ezek a rendszerek támasztanak. Kelly erről nyilatkozik-e valamit, hogy
1: hát persze, hogy ne nyilatkozni? Hát analitikus filozófus, tehát ő egy analitikus filozófus szemszögből nézi ezt a dolgot. Még itt nem tartunk a könyv értelmezésében, nem is igazából az én asztalom, de hát ő ugyanazokat az analitikus filozófus nagyágyuk példáit mondja pont azért, hogy próbálja cáfolni vagy alátámasztani, hogy egy robotnak lehet-e saját tudata és lehet-e munkás, akinek olyan a tudat beállítása, hogy ő valóban céltudatosan dolgozik, amiket a filozófia műsorban nagyon sokszor hallunk témát.
2: Igen. Többször kerültem vitába velük, mert ugye az emberi lényről van szó. És
1: ezek mind, tehát a mentális állapotok, hogy létezik-e az a mentális állapot, egy ilyen mesterséges intelligenciának, ami olyan lesz, mint a munkásé, ugye, ami vicces, mert hogy már Marx idejében a munkás ugye egyetlen egy folyamatot csinál, és hogy igazából túl sok intenció nincs benne, azt se tudja, mit csinál.
2: Hallgatok benneteket, esetek később
0: fölhúzlak, jó? Köszönjük! Jó, gyere! Hello, hello! Nagyszerű, akkor ezt megbeszéltük. Egyébként Kelly valóban nem hoz saját ugye definíciót a tudattal kapcsolatban, én most kiegyzeteltem még elmúlt napokban, tehát ugye tulajdonképpen arra utal, hogy részben, hogy ezen nem biztos, hogy érdemes ezen a... De nagyon adná magát a gondolat, hogy itt álljunk meg, de ugye ő azt írja, hogy a tudat rendkívül vitatott fogalom, tulajdonképpen nincs konszenzus arról, hogy mi a tudat. Tehát ugye ő is ezt a kortárs filozófiában, hogy ezt a legelterjedtebb meghatározás szerint itt viszi tovább, ez a tudat, mint szubjektív élmény. Ugye, mint hogy belülről megélni mondjuk a vörös színt, vagy az ananásznak az ízét. És ez is fontos, hogy Kelly nem azt állítja, hogy az AI az tudatos lenne, vagy a tudatára vagy ébredne, vagy ennek való ott lennénk a küszöbén, hanem hogy a munkafogalmát, ha a munkafogalmát a tudathoz kötjük, akkor egy olyan kérdésre építjük az gazdaság elméletünket, amelyet soha nem tudunk eldönteni. Tehát materialistaként kell inkább azt javasolni, hogy a munkát a cselekvés és a társadalmi funkció alapján értsük meg, és ne feltételezett belső élmény alapján, tehát ugye azt hiszem, hogy ez relatív fontos, hogy ebből a, ha tekintve, hogy az volt a terv, hogy az ő könyve alapján futunk valamennyire, akkor mi is ehhez tartsuk magunkat, és bizonyos értelemben ez lenne mondjuk a társadalomtudományi csavar is, ami mondjuk ugye elkülöníti a mi nézőpontunkat úgy általában is a filozófusok műsorától például, nem az a fő kérdés, hogy mi van, hanem hogy ilyen jelenik meg ez a társadalomban, tehát hogy tehát hogy jelenik meg a mondjuk a társadalmi diskurzusokban, és az, hogy ez ugye elvontan egyébként hogyan létezik, avagy nem létezik, vagy mindegy.
1: Tehát, hát igen, mert tudod, nagyon érdekes, hogy amíg, mert egyébként tök jól elemzi Marxnak a munkaérték elméletét, illetve amit Marx alakít belőle a klasszikus polgári gazdaságtan tudósaitól, meg hogy megtalálja ő szerinte a meg nem fizetett munkát, mind a profit emberi, nem fizetett emberi munka, mind a profitnak az egyedüli forrását, és eddig tök jó. Csak valahogy ezeket ő igazából érződik, hogy csak a kifejezéseket, a terminus technikusokat magyarázza és érteti meg, de pontosan, amit te is mondasz, hogy társadalomtudományi oldalról nem semmiféle következmény, vagy semmiféle jellemzés nem ad, hogy akkor ez mit okoz, ez mi lesz ebből,
0: Igen, tehát ugye, hogy tehát kezdjük is, ugye azt mondtad, hogy a marxista részekkel te készülnél, tehát akkor ennek adnék egy kis bevezetés vagy keretet. Ugye az első kérdésem felmerül, hogy miért beszélünk mindig a munkásokról, mert hogy ugye mindenki attól fél, hogy az AI elveszi a munkát, de valahogy senki se fél attól, hogy elveszi a tőkés munkáját.
1: Tőkés, igen.
0: Az aha, igen.
1: Az és... volt a legjobb része a könyvnek az elején.
0: Ja, abszolút, igen, igen. Tehát az, nem, abszolút, de egyébként mondjuk így, hogy azért már írtam egész jó, meg közepesen rossz publikációkat az életemben. Az azért az egy létező ilyen írásos dolog, hogy így van egy gondolat, mozgatja az agyadat, és van az elején egy flow, és amikor aha. el kell kezdeni mondjuk például szerkesztő nyomásra ezt valahogy a tudomány keretébe kalapálni, formába, akkor így, hát hogy mondjam, lelassul. És hát a bizonyítási kényszer az nagyon rossz, tehát ugye mégis a Szlavoj Zsizseknek azért olyan nagyon viccesek, vagy jók a könyvei, mert hogy azokat tulajdonképpen ilyen borderline filozófiai, vagy borderline tudományos könyvekként írja meg, szinte már szórakoztató irodalom jelleggel, és ugye ez az ilyen megfelelési kényszer már nincsen nagyon benne, ezért így flow-ban tud maradni. Tehát azért a legtöbb ilyen tudományos cikkben látszik, hogy elindul egy ilyen erős flow-val, nagyon jó, és utána hát igen, lássuk be, hogy kicsit kiszárad a pulika a sütésben.
1: Hát igen, tudod, amikor a Zsizsek az olyan, hogy amikor kezd egy kicsit besűrűsödni, vagy kezdi elveszteni a fonalat, akkor mond gyorsan egy viccet, és akkor nevetünk egyet, és akkor ott folytatja, ahol ő akarja.
0: Ez pontosan így van, igen, igen. Hát nem véletlen, ugye nekem az továbbra is vágyam, hogy valaki arról írjon egy rendesebb elemzést, amikor a Jordan Petersonnel volt egy vitája, és hát maratoni távokat futott körbe a Jordan Peterson között, aki nem tudom, kb. Azzal az állítással érkezett, hogy a marxizmus rossz. Tehát, hogy így... Na mindegy. Tehát akkor maradjunk, hogy beszéljünk arról, hogy Marx szerint mi a kapitalizmus így ebből a pénzből, hogyha nem pénz, nem gazdaság, hanem pénzből több pénzt csinálni tulajdonképpen.
1: Igen,
0: akkor
1: tehát ez amit már te is ezerszer felvázoltál, hogy a kapitalizmus előtt nagyjából ez a vonal úgy történt, hogy áru, pénz, áru, és akkor tulajdonképpen ez volt az a fajta gazdálkodási forma, amiről a Polányi is ír, ami mind alternatívája, vagy mind az előzetese a gazdasági életnek, amikor valaki termel, eladja, és azért új terméket vesz. És ugye ezeknek a régmúlt koroknak a jellemzői, ugye amiről egyébként a Kelly is ír, hogy ez a nem létezett úgy a kettős szabadsága soha azoknak az aktoroknak, akik ezekben a nem kapitalista gazdaságban részt vettek, mert vagy nem voltak szabadok, vagy rendelkeztek valamilyen termelő eszközzel. És ebből jön az, hogy ha nem voltak szabadok, akkor voltak esetleg rabszolgák vagy jobbágyok, akkor mint rabszolgák természetesen nem rendelkeztek semmivel, de mondjuk mint jobbágyok rendelkeztek akár bérleti vagy valamilyen módon termelő eszközökkel, illetve volt saját tulajdonuk is, még a jobbágyoknak is, és ez a fajta termelési mód, ez valóban az APA módon folyik, és mondjuk a rabszolgáknál azért is, mert hogy ugye a rabszolgáknál nem csak, amit majd később Marx ugye majd a pénzáru, pénz kapitalista termelési módban megemlít, hogy tulajdonképpen rájön arra a termelésnek az irányítója, akit majd pénzes zsáknak is nevezünk, vagy a kapitalistának, hogy nem kell a nevemre venni minden egyes embert, aki nekem dolgozik. Elég, ha csak annyi pénzt adok neki, amennyi a holnapra megtermeli az ő munka erejét, tehát hogy el tud jönni megint a gyárba, tehát tud venni élelmiszert, valahol el tud aludni, és nem csupaszon közlekedik. A más nagyon nem érdekli, ugye, mert hát egy rabszolga esetében egy rabszolgát a rabszolgának a gazdája az magáévá, tehát ma a nevére vett, úgymond, tehát mindenét, tehát az egész életét finanszírozta, és ezt azért tudjuk, akár római, akár a klasszikus római, vagy a görög időkből, hogy ez nem minden esetben volt az annyira rossz. Tehát, hogy ezekben a klasszikus demokráciákban azért ránézésre nem tudtad megmondani.
0: Jó, tehát ugye az állítás, hogy az antik világ, különösen ha mondjuk így a poliszokat nézzük, vagy ezeket a városállamokat úgy általában, ott mondjuk egy ilyen modern nézőpontból a rabszolgaság bizonyos formái nem megfeleltethetőek mondjuk a gyarmati, vagy ezeknek a nagy vagy ilyen ültetvények, például ugye az Amerika déli államai ültetvények, vagy az angol gyarmatbirodalmi karibi térség ültetvényein működtetett rabszolga létezéssel, és sokkal inkább...
1: De akár még a folyamvölgyi kultúrát...
0: Igen, vagy sokkal inkább közel áll mondjuk ahhoz a létállapothoz, amit a, ugye a japán, a salaryman, tehát ugye ilyen, ugye mi ez ilyen a fizetés emberként, ugye apostrofál, tehát aki tulajdonképpen ugye azt csinálhat, amit szabad, csak éppen nem csinál mást, mint hogy a gazdaság és a cég által kijelölt pályán mozog és dolgozik, és bár elméletileg létezik egyfajta szabadság tételezése, ami mondjuk így klasszikus értelemben mondjuk így a, megint csak az antikvitás szabad polgáraihoz kötnék, de mivel nem él vele, ezért tulajdonképpen, hogy a klasszikus Ruth Benedicti vagy Judith Butler-es vonalon, ez ugye nem is jelent. Tehát valójában nincsen meg ez a szabadsága, hiszen nincs performativitás mögötte. De hogyan jön át ez a mi világunkba, ugye ebbe a modernitásba, akkor nézzük csak ugye ezt a klasszikus marxista álláspontot, tehát akkor elmondhatjuk, hogy az értéket az élő munka hozza létre. Ugye ezért fontos, hogy különböző elidegenítéseken keresztül, hogy az embert hogy becsatornázzuk és bekössük ezekbe a lebontott munkafolyamatokba, amelyben a gép az eszköz, és ebben ugye az ember nem termel, illetve az ember termel új értéket, és minden más csak őt abban segíti.
1: Igen, de hogy ugye ehhez is kell egyfajta új logika, ami ugye hát az előbb említettem, hogy ez a történelem sajnos, ez a történelem jól mutatja, és hát a... Tehát ugye a Marx is elég erősen történetbeállítódású hát volt, még akkor is, hogyha tehát például az osztályharcos történelmével nem foglalkozunk, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy az azért mehet a levesbe, azzal nem akarok foglalkozni, de tehát a kapitalizmus kialakulásának az a fajta előfeltételei, amelyek a 15-16. Század Európában létrejönnek, ezek nagyon fontosak, mert hogy itt, ugye itt születik meg a kétszeresen szabad embernek a mitosza, ugye a jobbágyokat elbocsátják, elzavarják a földekről Angliába, a városba kerülnek, ahol nincs telepként rengeteg szabadidővel rendelkeznek, és ők lesznek majd a klasszikus ipari munkásságnak a tagjai, akik valószínű, hogy nem túlságosan képzettek még ebben az időben. Ugyanakkor ugye az emberi munka, mint az értékteremtő, az pedig ebbe úgy lép be, hogy ugye ezt már a Ricardo meg az Adam Smith is észreveszi, hogy alakul ki egy terméknek az ára, és hogy azért ő számol a munkával, a belefeszült munkával, és hogy sőt a csereérték és a használati érték ennek a viszonynak a felborulása, ami a már a korai kapitalizmusra jellemző, hogy minden egyes dolognak az értéke az már sokkal fontosabb a csereértéke, mert hogy van egy köztes, egy ilyen Jolly Joker, mondjuk a pénz, vagy az arany, nemesfém, aminek a mennyiségével minden egyes árunak meg lehet határozni az értékét, és ezek mögött, az értékek mögött pedig, ahogy már te is mondtad, a legvégén a belefeszült emberi munkának az értéke van, ami már ezzel a nagy általánossággal már nem egy partikuláris munkatevékenység, hanem az emberi munkatevékenység általánosságban, aminek vannak szorzói, mert akkor azt kell mondani, hogy mondjuk Angliában a bányaiparban ez volt a szorzó, a gyufagyári lány ennyit kapott, stb. Stb. Tehát, hogy a létrejön az a fajta értékszemlélet, amit, és akkor itt jön a Marxnak a szerintem a trüvája, hogy a munkaérték elméletében ő meghatározza azt, hogy a tulajdonképpen azért lesz az élő emberi munka az egyedüli értékteremtő rész, mert a holttőke, ugye így nevezi a befektetésnek az anyagi, a termék, tehát meg kell venni az alapanyagot, a gyárat, etc. Tehát egy holttőke, azt most már manapság azt mondják, hogy az például amortizálódik, illetve azt leszokták írni a leltárban, ezért is volt tőke, viszont az élő tőke maga az, az a munkaerő, amivel a megfelelő terméket gyártja a munkás, és hogy az érték pedig ott képződik, amikor a munkás nem kapja meg a teljes összeget az hát, ő értéktermeléséből, hanem csak egy bizonyos rész.
0: Hát igen, tehát mert ugye ez a...
1: Időben fejezi ki, hogy mondjuk a napi 12 órából 6 óra alatt vagy 4 óra alatt megteremti a fizetésének az árát, és a többiben ingyen dolgozik a tőkésnek, és ez az érték. Ez a pénzáru, pénzvesző, tehát a nagyobb pénznek a forrása. És az egyedüli forrása.
0: Hát igen, mert ugye a kapitalista ő az, aki ugye tulajdonképpen a pénzből több pénzt csinál, tehát ugye ő nem a semmiből teremt, ha úgy vesszük, ugye, tehát ez a nagyon érdekes, tehát ha ilyen kicsit teológikusabban nézzük a dolgot, akkor a Marx értelmezésben ugye a semmiből teremtés, az így a munkáson keresztül, tehát ő az, aki így, úgymond a levegőből így beleleheli az életet, ugye a többlet értéket a világban, mert a kapitalista az beruház, szervez, kockázatot vállal, és ezáltal profitot keres, tehát tulajdonképpen ő az, aki kialakítja, vagy automatizálja, egyébként itt érdekes ez az egész utána, hogy ebből a Kelly-féle lépésből, hogy tulajdonképpen itt van ez a kiaknázandó lehetőség, amin keresztül érték jön létre, ugye a felszabadított, vagy éppen elűzött, vagy klasszikus termelési módjaitól elválasztott munkástömeg, akiknek ott van ez a inherens képesség, emberi képessége arra, hogy értéket hozzanak létre, és tulajdonképpen ennek a létrehozásnak az automatizálását, a szervezését hajtja végre a tőkés. És ezáltal ugye ő, ez egy ilyen érdekes, egyébként az a marxista önellentmondás valamilyen szinten, hogy bár nem közvetlenül belőle származik az érték, de az egy érdekes kérdésfelvetés, hogyha azt mondjuk, hogy aki lehetővé teszi, hogy az érték létrejöjjön, azért ő se teljesen passzív résztvevője a folyamatnak. Tehát a Beatlesnek a menedzsere ugye nem zenélt, de lehetővé tette, hogy a Beatles ugye megfelelő emberekkel találkozik, ugye például a megfelelő stúdiótechnikusokkal találkozom, megfelelő környezetbe kerüljön, és ott megvalósuljon az a többletérték, amit az ő munkájuk
1: hát igen, de hogy itt most a tőkés ugye itt nevesíthető, tehát hogyha XY annak a gyárnak a tulajdonosa, az nem jelenti azt, hogy ő nem dolgozik, de mondjuk a termelés irány, valóságos termelés irányító gyárigazgató, aki az ő alattosa, vagy az ő beosztottja, úgymond, vagy az ő fizetett munkása, arra viszont szintén érvényes az, ami a gyárban a gyári munkásra érvényes, hogy ez a termelés irányító nem kapja meg az összes pénzt, amennyit ér az ő munkája.
0: Így van. Úgyhogy egyébként az én Marx olvasatomban egyébként nem is a gyár tulajdonosa a végső kapitalista egyébként, tehát akit úgymond, ha úgy vesszük, nagyon ki akarjuk csavarni, bár ugye tegyük hozzá, hogy Marx azért egy társadalomtudománynak egy ilyen előfutára vagy korai jeles alakja volt, tehát ő mondjuk ellentétben például a másik világmagyarázóval, tehát nem határoz meg ténylegesen ellenségeket, de mondjuk az egészen biztos, amik az én Marx olvasatomban, tehát így nem a munkaszervezők, a gyártulajdonosok azok, akik a, úgymond az ellenlábasai a munkás osztálynak eredetileg, már ugye amikor nem ezt az ilyen osztályharc blablát nézzük. Na,
1: ebben igazad van, sőt, ugye van a német Wertkritik, ez az értékkritikai iskola, ő pontosan azt mondja, ők azt mondják, hogy absztrakt gazdaságuralomban élünk.
0: Igen, hát végülis Mrs. Tipton ezt mondja mindig. Igen.
1: Nagyon nehezen megragadható az, hogy ki is van benne, és ez nem csak a különböző tőzsdén lévő tulajdonosi szerkezetek miatt van így, hanem hogy maga a folyamatok tulajdonképpen egész automatikusan működnek, és egyébként ezzel kezdi a Kelly is a könyvét, hogy lehet-e a kapitalista AI, hiszen azt mondja, hogy hát már nagyon régóta kereskednek számítógépes programok például a különböző tőzsdéken, tehát ez 80-as évek óta olyan sebességgel és olyan logikával, amit ember nem nagyon lát bele, tehát fekete box, black boxban dolgoznak, és mondjuk ez okozhatja is néha a összekuszálódást és a bukást, de hogy itt már az emberek egyéni döntései nagyon keveset érnek ebben.
0: Jó, na, amiért rákanyarodnánk a következő etapra, az automatizálás, mint a kapitalizmus belső logikája az én olvasatom szerint ez lenne a következő logikus lépés. Előtte hallgassunk meg egy számot a Jill Scott Heron-tól, akinek egyébként a Pieces of Man, mindenki ismeri szerintem a The Revolution Will Not Be Televised számát, de egyébként szerintem a legerősebb szám ezen az abban az pont nem ez, hanem a harmadik egyébként. Úgyhogy hallgassuk is meg.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió FM 90.3, benne a két hetente jelentkező társamtudományos magazinműsor, a Társadalmi Drámák, Basával online és Miklóssal a pult mögött. Itt vagy, Basa?
1: Itt vagyok.
0: Tökéletes. Működik.
1: Hát figyelsz, látod, ez a Gil Scott Heronnak már fönt voltak ezek a híres szintén fekete jazzisták, és már bemutatott nekik egy középső újat.
0: Hát ez egy elképesztően jó szám, én nagyon szeretem, nagyon erős a húzása, mert hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon szomorú album. Igen. Egyébként, és igen, egyébként releváns is, tehát a Pieces of a Man az a szerhasználat, elidegenedés, spektákulum, a széthulló családok, a láthatatlan női munka, a fai eltélet, szóval tehát, hogy mindezek kőkeményen benne vannak, mindenkinek csak ajánlani tudom. Igen.
1: Szerintem ezt itt játsszák a rádióba, tehát itt vannak olyan DJ-k, akik szeretik ezt a lemez, szerintem.
0: Igen, szerintem is. Igen, az első számot nagyon gyakran szoktam hallani. A lassabb számokat nyilvánvalóan kevésbé, mert ugye azt sokkal nehezebb egy szedbe beilleszteni. Ugye akkor nézzük ugye ezt az automatizálásnak az alap problémáját.
1: Szeretném csak még, igen, mielőtt, mert az viszont ebbe te leszel jó, de hogy csak annyit szeretnénk mondani, hogy tök érdekes, hogy itt van ez a filozófus, ez analitikus filozófus, és hogy ő megvizsgálja tulajdonképpen azt a folyamatot, amit leír Marx is a Tőkében, hogy ugye amikor elkezdik használni a gépeket, akkor ugye, hogy milyen racionális feltételekkel érdemes használni egy gépet, tehát hogyha egy gépnek az ára, illetve a gép árának, a gép előállításának az árában a benne lévő munka erő, élő munka kisebb, mint a géppel helyettesíthető munka, élő munkának az értéke, akkor meg fogják venni ezt a gépet, de még akkor is, hogyha ez így van, az csak egy adott pillanatig van így, ugyanis a piac úgy működik, hogyha, ugye, és akkor erre hoz is egy példát a Kelly, hogy van egy pénzes zsák, aki elkezd kütyüket termelni, és nem mondja el senkinek, de ő egy kütyűgyártó gépet termel, és, vagy előállít, vagy valakit megbízott, hogy csinálja neki egy kütyűgyártó gépet, és ezzel a kütyűgyártó géppel mondjuk 10000-szer hatékonyabban, tehát többet tud termelni ugyanannyi munka erőnek a ráfordításával, mint korábban, tehát betegre keresi magát.
0: Igen, egyébként ez egy tök érdekes dolog, ugye itt jön be az, amit mondjuk ugye a marxista logikából nagyon jól át lehet vezetni modernitás kritikába, és amire tényleg oda kéne figyelni, és amit nagyon sokan előszeretettel hagynak figyelmen kívül, mert kicsiben gondolkodnak, ugye tehát Amerikában tipikusan ez, hogy a szocialistákat is tulajdonképpen azzal revolverezik, most pont a héten volt bent a demokratikus szocialista mozgalom, vagy párt, nem is tudom, hogy párt elszerveződött-e, egyik képviselő a Fox News csatornára hívták be, és ott tulajdonképpen egyetlen választ se hagynak végmondani neki, és folyamatosan kérdezgetik, de hogy ugye a szocializmus sosem működött, tehát tulajdonképpen rögtön össze van keverve mondjuk a megvalósult államkapitalizmussal, vagy magukat kommunistának nevező rendszerekkel, de hogy ugye az emberek kicsiben gondolkodnak ezzel kapcsolatban, és nem nézik ugye ezt, amiről egy kicsit pedzegettük, hogy tulajdonképpen nem a gyáros az ellenség, vagy nem tudom, hogy a főgonosz ebben a mitológiában, hanem amikor ugye elválnak ezek a logikák tényleg a megfoghatótól, és például a rejtett költségek valahogy nem kerülnek be az Excel táblázatba, mert lehetséges, hogy mondjuk ugye a mesterséges intelligenciák azok nagyon jól növelik a termelékenységet, és ez profitot növel, de mondjuk például vannak olyan környezeti, vagy hát az akkumulátorgyár és a magyar GDP, vagy nem tudod, ugye sok ilyen példát tudnánk mondani, és ugye ez az, amikor bejön az, hogy ugye az OpenAI-nak 852 milliárd USA dollár jelenleg az értéke, ezek becsült értékek nyilvánvalóan, és az Anthropicnak meg 965 milliárd dollár, ugye úgymond a ismert magánpiaci értékelése. Nyilvánvalóan ezek elképesztő, tehát ezek lehetetlen összegek, tehát nem léteznek olyan vállalkozások, amik tulajdonképpen ennyit érnek, de ugye hát annyit ér, amennyire tartják. Tehát ugye...
1: Hát igen, ugye, mert hogy most vagyunk ott, hogy a két kütyügyáros van, és most a két kütyügyáros annyiért adja el is azt, amennyiért akarja.
0: Hát és ő nyilván nem fogja eladni, mert ugye ő nem a...
1: De nem azt, hanem
0: igen.
1: A terméket.
0: A terméket, így van, igen. Hát a termék az tulajdonképpen, igen. Tehát nem nekem ez egy folyamatos ilyen probléma. Egyre inkább foglalkoznak vele egyébként a hallgatók, nagyon izgalmasan, hogyan egyre több fiatal például tudatosan nem használ mesterséges intelligenciát, és nem a kognitív offloading, vagy más ilyen mentális megfontolásokból, hanem környezet tudatosságból, mert lássuk be, hogy havi 20 dollárért te el tudsz érni mondjuk egy 20-30 vagy akár 50%-os hatékonyság növelkedést, csak közben felfornak a tengerek, ugye tehát ezek az izgalmas kérdések, és most nem akarok ilyen katasztrofikusan, nem tudom leegyszerűsíteni folyamatokat, de azt hiszem, hogy ez egy érdekes problémafelvetés, ami ugye, hát, ugye logikus és jogos is lenne. Na, de menjünk akkor oda, hogy hogyan történik a marxista gondolkodásban. Ez a legszebb dialektikus gondolatunk, hogy van a gép, ami egyszerre növeli a termelékenységet, és csökkenti az élő munka arányát, csak hogy
1: és azért... És akkor ezzel hosszú távon csökkenti a profitot.
0: Így, ugye, pontosan.
1: A nyerességet, és hogy ez mindig, ugye ez oda vezet, hogy akkor... De ez azért van, mert a kütyügyárosnak a know-how-ja, vagy a patentja lejár, és akkor mindenki géppel fogja ezt a kütyüt gyártani, és akkor ugye itt már megjelenik az, amit már a Marx idejében is észrevett, hogy egyfajta túltermelés következik be. Ez a túltermelés csökkenti az árakat, mert nagy a kereslet, és a kínálat viszont adott, és ezekből mindig valamiféle túltermeléségi válság fog történni, és attól függően, hogy ez a kütyű, vagy a búza, vagy a kávé, vagy az a dolog, amiből egy technikai vívmány miatt túl sokat termelünk, ez mennyire fontos a gazdaságban, ez megrázhatja a teljes gazdaságot, de csak megrázhat egy szektor.
0: Hát és én még egy dimenziót kiemelnék, ez pedig ugye az egész piacgazdaságnak a alap dominó kocka, tehát legalul van, tehát hogyha ezt kihúzod a dzsengából, akkor nagyon elkezd össze-vissza imbolyogni, ez pedig ugye az a megállapítás, hogy alapvetően ugye ez a piacgazdaság, ez piacgazdaság. A piacnak az alapvető definíció, hogy emberek árulnak dolgokat, emberek pedig megvesznek dolgokat. Na most emberek ugye nem tudnak megvenni dolgokat, hogyha nincsen pénzük, mert most ugye pénzt ugye a kapitalista gazdaságban ugye nyilvánvalóan munkával lehet létrehozni, és hogyha elkezdünk automatizálni, és az emberek elveszítik a munkájukat, akkor nem lesz munkájuk, amivel pénzt kereshetnek, ezáltal hiába tudunk nagyon hatékonyan előállítani dolgokat, hogyha arra nincs kereslet, mert emberek
1: igen,
0: nem tudják
1: erre
0: kifizetni.
1: Mondjuk a Ipar 2 idején, mondjuk Debor idején is, azért már a Debor is megadja a választ a spektákulum világába, egészségetekre, hogy a termelés világából átkerül a terciér szektorba a...
0: Igen, de én azt gondolom, hogy ez nem mikor
1: azért
0: az
1: van,
0: a formában.
1: Hogy azt a sok nem túl jó minőségű, mert ugye tömegtermelés van már mondjuk a második világháborútól, ledugjuk a torkotokon.

0: jönni ezeknek az úgynevezett bullshit jobsoknak, tehát ezeknek az ilyen kamu állásoknak az a része, ahol ilyen kvázi ilyen intellektuális bérmunkát tudtak az emberek végezni, és ez a, tehát ez a lemorzsolódás a fizetőképességnek, ez még most se értünk teljesen oda, de kezd látszani ez az irány a világban, szerintem, ahol ez már problémás lehet, hogy hogyan, tehát nagyon jó, hogy mindenfélet lehet csinálni $20 per hónapért, de mit fogok csinálni $20 per hónapért, amikor azért nem fizetnek.
1: Igen.
0: Szóval hát, én csak azt mondom, hogy itt van egy ilyen beépített probléma ebben a dologban, amit szerintem megint csak le lehet erre a gondolatmenetre fordítani, ami részben adja ugye egyébként a materiális alapját annak, hogy az automatizálás és a munka értékteremtésnek, tehát tényleg a munkásnak a kivonása a rendszerből hogyan tud nagyon közvetlenül visszacsatolni a rendszerbe negatív módon, tehát ami aztán csökkenti a profitot, hogy annyira leautomatizálod, tehát egy tökéletes rendszer tudsz létrehozni, de amíg nem a gépek kifogyasztanak a végén, tehát nem ilyen tökéletes rendszer, addig valahol kell, hogy legyenek ezek az emberek, akik irracionális döntéseket hoznak a piacon.
1: Hát nézd, és hogy tehát, lehet, hogy ezt a mondatot kimondja Kelly, de őt ezért ez nem érdekli.
0: Nem, ezt én mondom, csak hogy hogy beszéltél, az eszembe jutott.
1: Tehát nagyon magasan hagyja a labdát, és nem üti le, ugyanis ő nem társadalomtudós, hanem filozófus, és itt látszik ez.
0: Hát igen, mert ugye ez a gondolat, hogy ugye, hogy a gép mindig csak állótőke. Tehát a Marxnak ugye idáig tart a gondolata, de lássuk be, hogy ez azért tart idáig a Marxnak a gondolata, mert egész egyszerűen akkor, amikor írta a műveit, akkor nagyon nehéz lett volna elképzelni egy olyan pontot, ahol bármilyen másik pozícióban meg tud jelenni a gép, mint hogy állótőke. Tehát még a programozott Esterga pad is, nem tudom, nem science volt fiction volt, amihez még mindig kell legalább egy valaki, aki azt a 100 Esterga padot beprogramozza, és utána azok már Estergának nagyobb magabiztossággal és hatékonysággal, mint hogyha 100 esztergályos állna mellettük, de ott még mindig kell valaki, aki ott van mellette, meg mondjuk olajozza a gépeket. Na, ugye, tehát, hogy a gép nem csak állótőke, ugye ez Kellynek a fő állítása, mert hogy felveti, hogy oké, állótőke, egy ponton viszi ugye ez a többletértéket, de mi van akkor, ha már ez nem igaz, és az AI dönt, tervez, alkalmazkodik, és problémát old meg, akkor vajon még mindig csak gép, vagy már munkás, és hogyha munkás, akkor per definíció értéket teremt a kollaboráció, vagy kontribúció.
1: De munkás-e, lehet-e munkás?
0: A gép.
1: Kelly szerint a mesterséges intelligencia.
0: Hát, na igen, ez egy jó kérdés.
1: Na, ez volt az a filozófiai rész, amiben én ezt olvastam, de ezt a fajta dolgot, hogy melyek azok a különböző tudati dolgok, amelyek ebben ért, tehát hogy is a tudatosság, nem is tudom melyik volt az a négy, amit ő felsorolt azzal kapcsolatban, hogy mikor tekinthető analitikus filozófiai tekintetben az ember, illetve egy gép valóban tudatos dolgozónak, de most meg nem mondom.
0: Igazából ugye úgy fogalmazza meg, hogy ugye a tudatba beszorultunk kicsit, az én hibám, de hogy igazából ő úgy fogalmaz, hogy a legtöbb gondolkodó, vagy ugye a kortárs gondolkodás lerakadott, meg ebben gondolkozik, hogy tudatos-e az AI. És egy kicsit Igen. mi is ugye óhatatlan ezt a fogalmat használtuk. De ő ugye analitikus filozofusként ugye szétszincálja a szavak jelentését, és azt mondja, hogy a helyes kérdés, hogy képes-e munkát végezni marxi értelemben, És ugye Marx szerint a munka az nem egy egyszerű ilyen izomtevékenység, tehát a munka az valójában nem az, hogy mozgatod az izmaidat és kalóriát égetsz a csákányozással, hanem az az egyébként nagyon komoly és algoritmizálható tudás adott esetben, vagy épp

0: nem algoritmizálható, mert ugye túl bonyolult, hogy hol kell megfogni konkrétan a csákányt, hogy optimalizáld azt a beütést, nem tudom, hogyan kell lecsapni, a talajnak melyik részét kell célozni, tehát ugye nagyon érdekes, ugye ez ugye az Eye of the Master, tehát több ilyen AI algoritmizációval kapcsolatos könyv jelent meg az elmúlt egy évben egyébként, ahol általában filozófusok beszélnek arról, hogy a látszólagosan egyszerű munkafolyamatok mennyire komplex, hát kognitív folyamatok valójában, és ezért sokkal nehezebb azokat mondjuk átfordítani az automatizálásban, mint azt gondolnánk. Ugye az önvezetés az ennek a klasszikus példája, aha, mert ugye azt gondolnánk, hogy egy kamion elvezetése az ugye egy relatív egyszerű, pontokra lebontható, hát nem tudom, viselkedés vagy ilyen cselekvés folyamat, és hát jól látszik, hogy annyira nem, mert ugye továbbra is ugye megoldatlan. Még a vonatok esetén is, amik ugye kötött pályán mozognak, bár ugye a 4-es metró az megoldott, de ugye lássuk be, hogy azért azt ugye, ha én legalábbis úgy tudom, hogy nem mesterséges intelligencia viszi, és ugye az azért egy egész más történet. Na, de ugye hát már a vonatok, tehát hogy mondjuk ugye, tehát hogy mondjuk Fehérvár és Budapest között automatikusan fusson a vonat, az nem éppen megoldható.
1: Automatikusan nem is fut, de az új vonatokon van egy ilyen európai szabvány, a biztosítási rendszer.
0: Igen, hogy lekapcsolja, meg folyamatosan figyel, igen.
1: Tehát az már automatikus.
0: Na, de maradjunk ott, hogy mi Marxnál a munka, tehát Marxnál a munka az célorientált tevékenység, igen, amely átalakítja a világot és értéket hoz létre, tehát
1: Pók, igen, tehát a takács nem pók, a mély az nem kőműves, igen, mind a kettő épít, de hiányzik belőle a céltudatos termelő tevékenység, tehát amikor értéket hoz létre.
0: Igen, tehát így akkor vegyük végig az ellenvetéseket, tehát akkor a technológia, mármint ugye a mesterséges intelligencia technológia, ugye nincs tudata, nem gondolkodik, nincs szándéka, ezek így egyikesen bizonyítja önmagában, hogy ne lehetne munkás egyébként.
1: Én is azt gondolom. Túl sokat gondol a munkásokról, Kelly, szerintem. Már bocsánat.
0: Nem, igazából ő mondja, hogy ez nem, tehát ez az neki is ez az állítása, hogy ugye hogy ugye a Marxi, tehát ő itt vitatkozik Marxal, hogy Marx az, aki túl sokat gondol a munkásokra, mert alapvetően ugye abból az alapállapotból, vagy alap megfigyelésből kénytelen kiindulni, hogy a munkások emberek. És szükségszerűen emberek, mert a gőzgép az nem kalapál magától. Tehát ugye, igen. Na hát akkor feltehetjük a kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy az AI munkás legyen. Hát autonóm cselekvés a legelső, ugye ez, amiről mondtad, hogy vannak ezek a belépő kritériumok, egyébként azt hiszem, hogy hármat azonosítottam az olvasás közben, ugye az első, hogy autonóm cselekvésre képes legyen, vagyis ne egyszerűen parancsot hajtson végre, hanem felismerjen egy problémát, döntsön, és alkalmazkodjon is a döntésének a következményéhez. Tehát egy folyamatos, tehát tulajdonképpen probléma felismerésből következő döntés, és a döntés következményeiből levezetett alkalmazkodás, új felismerés, új döntés, új alkalmazkodás rendszerben tudjon működni. A másik, ugye, tehát ugye az egyes így az autonóm cselekvés lenne, a kettes a valódi termelési folyamat részévé válás, vagy hogy valódi termelési folyamat része legyen, tehát ne csak beszélgessen vele valaki, hanem szervezzen, tehát ne, nem támogató. Tehát egyébként ez egyébként nekem azért tetszik, mert ugye a modernitásunk egyébként tele van egy csomó olyan munkavégzéssel, amivel emberek egyébként a munka világában helyezkednek el, de valójában ugye nem hoznak létre például, tehát nem munkások, vagy nem valódi munkát végeznek a marxi értelemben, ugye mert végül is ezek a konzultánsok, elemzők, tehát
1: igen,
0: ők ugye...
1: Terülés irányítás.
0: Igen, tehát ugye ők ugye, akikkel, tehát azok a humán szereplők, akikkel csak beszélgetnek, mert ugye ez is egy érdekes dolog, mert tehát ezt se lehet a végtelenségig vinni, ezt akartam még példaként hozni, bocsánat, tehát, hogy visszamegyek oda, hogy azért kell egy pont, ahol van valami termelés, és a termelés által létrehozott érték alapon fizetnek az embereknek a pénzt, hogy aztán fogyasszanak belőle, mert én értem, hogy ugye a 2000-es évek közepén én is tapasztaltam azt a gondolatot, hogy akkor mindenki majd nagyon jó lesz, mert nagyon sok pénzt fog keresni életbiztosítás árulásból, de ugye, ha kivesszük azt az utolsó pontot, hogy valakinek el kell adni, tehát hogy egy ilyen csodálatos, ilyen disztópia lenne, ahol ugye senkinek nincs pénze életbiztosításra, és ilyen, mert nem tudnak életbiztosítást eladni, és egy kétségbe esetben próbálják emberek meggyőzni egymást, hogy vásároljanak életbiztosítást egymástól, csak hát ugye senkinek nincs pénze, mert nem tudnak életbiztosítást eladni. Na mindegy, szóval tehát ugye lássuk be, hogy ennek a mai verziója az a kócs robbanás, meg ugye egyáltalán, tehát ugye...
1: Az igen, az volt.
0: Meg az Instagramon azért ez az ilyen mindenfajta, hogy ez az influencer jelenség igen. is azért nagy mértékben, meg önmagában, hogy a reklám tevékenységnek az industrializációja, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg, ilyen külön iparággá fejlesztése, ahol létrejönnek ugye ezek a, hát ez amit az antropológia, nemrég hunyt el, úristen, a CEUN volt professzor, mindegy, majd rákeresek, a bullshit jobsnak ugye hát ez tulajdonképpen pont ennek a felismeréséről szól az a könyv, hogy kialakulnak ezek a párhuzamos álmunkák, ha úgy vesszük. Na, csak ugye ezek még ezek nem megold, tehát és akkor a Debor ugye ez jól, ugye ezt az van, hogy a Debor az elején látta ezt a folyamatot, igen. és nem látta azt, hogy és azért azt gondolta, hogy ezt megoldja a rendszer. És nyilván megoldotta ezáltal a rendszer ezt az alapvető problémát, hogy valahonnan legyen az embereknek pénze a fogyasztása, és továbbra is fenntartható legyen a rendszer. De ez azért minden, de azért jól látjuk, hogy ennek kezdünk, még mindig messze nem vagyunk ott, de kezdünk közeledni ahhoz a ponthoz, ahol körbeér a kígyó, a saját maga farkába harap, és már nem tudjuk tovább kitolni a termelést a harmadik világra, a perifériába, ahonnan aztán a többletérték visszakerül, és a kapitalizmus önmagába vissza tudja forgatni, és ki tudja belőle fizetni a kócsokat, az elemzőket, az életbiztosítás alkuszokat, és az influencerokat, mert ott is megjelennek ezek a feladatok, tehát, hogy, tehát az úgy nem fog működni, hogy mindent gépiesítünk, és utána mindannyian influencerek
1: igen,
0: leszünk.
1: Igen, de erről a problémáról egyébként a Kelly már a könyv elején is, ugye, amikor azt kérdezi, hogy a dolgozó lehet-e AI, de a tőkés lehet-e AI, és akkor ír, és akkor már az
0: mindjárt oda is jöttünk.
1: Csak tök érdekes, hogy ő filozófus, és ő nem érdeklik a miértek, vagy hogy mi lesz ennek a következménye, mert ő megírja azt, hogy amikor azt mondja, hogy ő létre tudna hozni, vagy van a világon most jelenleg olyan tudás, hogy létre tudna hozni valaki egy mesterséges befektetőt, akire mondjuk rábízunk $1 millió, és igen, akkor ő keresse meg a világon azt a terméket, amit akar gyártani, találja meg a know-how-t, a gyártást, az anyagbeszerzést, a marketinget, a stb. Helyezze piacra a kész terméket, és keressen.
0: Hát figyelj, ugye...
1: Várjál, és akkor ő ott megemlíti, hogy ha lenne $1 millió egy ilyen mesterséges intelligencia kapitalistánk, akkor egészen biztos, hogy ő nem termelésben fektetne bele, hanem különböző származtatott pénzügyi tranzakciókba, tőzsde, tőke alapok, stb. Mert abban nagyobb a megtérülés, pontosan az automatizálás miatt, mint a termelésben. A termelésben még egy szolgáltatóiparban is azt mondják, hogy például a legnagyobb ilyen gyorsétterem láncoknál is 3% a nyereség, ha van. 3. Tehát $100 $3 lehet csinálni. Vagy még annyit se, lehet, hogy csak egyet. Tehát azt gondolom, hogy itt azért a megváltozott a kapitalizmus, tehát nem csak az a baj, hogy most nem tudunk tovább terjeszkedni, hanem megváltozott a termelékenységnek, tehát maga az ára is ennek a dolognak.
0: Jó. Igen, egyébként közben kinéztem, tehát ugye a David Graeber egyébként a szerző, a már 18-ban megírta ezt a Bullshit Jobs könyvét, és egyébként ugye már 23-ban megjelent a Yannis Varoufakisnak a Technofeudalizmus könyve, amit beszélgettünk most, ez jutott eszembe, hogy ez még egy érdekes dolog lenne, de ma nem fogunk beszélni erről a könyvről, mert egyébként már korábban beszéltünk róla, de ugye hát konkrétan ennek az alcíme, hogy mi ölte meg a kapitalizmust, és hát ugye így, amiről most beszélünk, az egyébként jól mutatja, hogy valójában, tehát ugye ez az újfajta termelés és tőke gondolkodás, ami logikusan végigfuttatásából következik ugye a végtelenített automatizálásnak, az már nem kapitalizmus lenne. Mert ugye, hogyha a kapitalizmuson belül maradnunk, akkor ugye a munkás, tehát teljesen át kéne, hogy, tehát akkor már nagyon más definíciókban jelennek meg, úgyhogy maradjunk egyelőre azért itt a Kellynél. És ugye akkor ott volt, hogy képes kell legyen az AI autonóm cselekvésre, a másik, hogy valódi termelési folyamat része legyen, tehát szervezzen, tervezzen, koordináljon, és hozzon létre gazdasági értéket ezeken a cselekvéseken keresztül, és a munkája helyettesítse az emberit, vagyis ugyanazt a társadalmi funkciót lássa el, mint egy ember. És akkor ugye ez az a három dolog, aminek Kelly szerint meg kéne feleljen a mesterséges intelligencia, vagy annak valamelyik formája ahhoz, hogy munkásként jelenjen meg, és ugye ez a nagy kérdés, tehát nem is az, hogy van-e tudata, hanem hogy képes-e a marxi értelemben munkát végezni, és hogyha ennek a háromnak megfelel, tehát autonóm módon képes cselekedni, valódi termelési folyamat részét képezi, és a munkája helyettesíti egy emberét egészen, tehát annak a teljességében, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve a marxi értelemben ő munkás tud lenni.
1: Hát ez igen, tehát hogy valószínű, hogy én nem vagyok filozófus, és én nem tudom, hogy miért kell ezeknek megfelelni, mert hogyha például valaki mondjuk futószalag mellett csomagolja a készterméket, akkor azt valószínű, hogy addig emberi munka fogja végezni, amíg a végső fázis, tehát a csomagolást is nem gép csinálja, ez addig lesz így, amíg olcsóbb a munkaerő, mint a gép.
0: Igen, de ugye itt jön be az, amit ugye Kelly mond, hogy ez a nagy csavar, hogy ma az AI az egy ilyen mesterséges feudalizmusban van még mindig beszorítva, mert dolgozik, de nem önmagáért teszi ezt. Mert nincs tulajdona, nincs bére, és nincs jogi személyisége. Tehát pontosan úgy működik, mint egy feudális jobbágy.
1: Vagy egy rabszolga.
0: Vagy egy rabszolga. És ezért aztán akkor lenne valódi munkás, ha megkapná azt, amit Marx ugye ilyen dupla szabadságnak, nem tudom ennek mi a jó magyar fordítása, kettős szabadság gondolom, vagy ilyesmi, mert ugye akkoriban szerették ezeket a szófordulatokat a fordítók. Vagyis ugye saját jogon szerződhetne, saját jogon rendelkezne a munkájával, és saját jogon birtokolhatna a dolgokat, és akkor lenne egy ilyen szabad, robotikus munka tulajdonképpen, mert ugye a Kelly azt állítja, hogy ugye amit Marx is állít, hogy a kapitalizmushoz szükséges, hogy ne rabszolgák legyenek a munkások, tehát ugye ez az egész elmélet az feltételezi azt, hogy meg hát azt utána létrejön aztán a forradalom persze, előbb-utóbb, hogy ezek a munkások, ezek ilyen független aktorok legyenek ebből a szempontból.
1: Hát igen, tehát hogy ebbe azért ő még azt mondja, hogy mert ugye a nagy nyelvi modellek azok egyelőre még csak szövegeket, meg szövegeken, képeken dolgoznak,
0: igen.
1: De ugye ő pont ezt mondja, hogy mi lesz akkor, amikor valóban megjelennek ezek az emberi robotok, vagy fizikailag megjelennek ezek a robotok, akik valóban például egy gyors étteremben tudnak 4-5 dolgot csinálni, tehát krumplit sütni, kiszolgálni, takarítani, elcsomagolni a megrendelt terméket. Tehát én azt gondolom, azért ez még nagyon messze van, és ha ezen gondolkozunk, akkor
0: Hát nem ugye,
1: figyelj, a filozófának ezen, hogy majd ha lesz egy ilyen gép, akkor neki lesz a tudata, akkor szerintem ez
0: nem, tudatot azt még, de mert nem is kell, hogy tudata legyen, elég, ha meg...
1: A logika eltolás, igen, hogy inkább ezzel gondolkozzál,
0: igen, azzal, igen, tehát a képes... Tehát ha csak ezt a munkás részt nézzük, akkor tényleg fölösleges beszélnünk magáról a tudatról önmagában. Van-e tudata a szomszédomnak, vagy nekem? Tehát egy jó kérdés. Na mindegy, de hogy tényleg az van, hogyha képes... ugye autonóm cselekvésre, valódi termelési folyamatba részt venni, a munkája helyettesíteti egy embert, tehát emberi munkát végez, és utána lesz tulajdona, bére és jogi személyisége, vagyis saját jogon tud szerződni, saját jogon rendelkezhet a munkájával, és saját jogon birtokolhat, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy van-e tudata neki, akkor már ugye a rendszerben el tud helyezkedni. Ugye ezért aztán egyébként Kelly tök jó, hogy ketté is választja ezt a dolgot, ugye azt mondja, hogy technológiai értelemben igen, lehet munkás az AI, kellően fejlett mesterséges intelligencia tulajdonképpen szerinte képes lehet ugyanazokat a gazdasági funkciókat ellátni, de társadalmi, és ez nagyon tetszett nekem, társadalmi értelemben még nem munkás, mert nincs önálló jogi személyisége és gazdasági státusza. Tehát tulajdonképpen nem az intelligencia hiányzik, hanem a társadalmi pozíció. Ugye ez egy izgi dolog ebből a dologból. Na, hallgassuk meg egy számot, és akkor térjünk vissza a gépi oldalnak a megfigyeléséhez.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió 90.3 FM, benne a Társadalmi Drámák két hetente jelentkező társadalomtudományos műsor Basával online, Miklós Budapesten. Hallasz minket, Basa? Halló? Basa nem hall minket. Nem baj. Hát akkor előbb-utóbb visszatér. Remélem. De lehet, hogy elment a... mindegy, lehet, hogy majd bejelentkezik. Addig akkor menjünk tovább a műsorban. Most láttam, hogy küldött egy rövid üzenetet, tehát semmi probléma. Technikai.
1: De vagyok most, nem most, hogy majd valamikor be fog következni, de még most vagyok.
0: Na, nagyon jó. Igazából két számra is elmentünk. Ugye a Dead Kennedysből a Your Emotions is szerintem kapcsolódik, talán még jobban is kapcsolódik, mint a Kill the Poor a mai műsorunkhoz, hiszen ugye a mesterséges intelligencia, a munka, a tudat, bár ez kevésbé fontos, ugye, tehát, hogy annak hiányának kapcsolatáról beszélünk, és ugye a Your Emotions-ben arról énekelnek nekünk kedves amerikai pánkok, hogy mindenki tulajdonképpen csak a szülei által rétrehozott gondolati és érzelmi rendszereknek, tehát egy kópiája, ami unalmassá, Frankensteini szörné teszi őket. És ugye ez egy nagyon izgalmas gondolat, hiszen tulajdonképpen, hát ez a klasszikus értelemben vetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is egy érdekes kérdés, hogy ha a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen nem más, mint kikristályosított kollektív tudás, és mi is csak kikristályosított kollektív tudás vagyunk, a szónak valamilyen nagyon leegyszerűsítő értelmében, akkor tulajdonképpen tényleg a Kellynek a megállapítása választ el kizárólag minket a külső megfigyelő számára legalábbis, ez pedig az, hogy milyen társadalmi diskurzív vagy jogi, hát ugye vagy a jogi státusz is ugye a diskurzusnak a része, tehát milyen ugye ilyen viszonyrendszerben létezünk. Na, mit gondolsz erről, Basa?
1: Hát én azt gondolom erről, hogy ugye ő azt mondja, hogy akkor vagy egyfajta feudalizmusban, vagy önálló lényként lesz a robot, de ugye ebből sokkal fontosabb, hogyha valakinek a tulajdona lesz ez a robot, csak én azt gondolom, hogy egyrészt ez nem annyira fontos, legalábbis nekem, aki társadalomtudományokkal foglalkozik, hogy milyen tulajdonban lesz a robot, sokkal jobban érdekel az emberi állapot egy ilyen lehetőség során. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt gondolom, hogy az, hogyha lesznek majd fizikai robotok, akik dolgoznak helyettünk, az ő előállításuk és az ő gazdaságuk hasonlóan a kapitalizmus eddigi történetétől ugyanúgy fog történni. Tehát lesz mester, vagy elévülés, tehát ilyen mesterségesen beépült elévülés, hogyha kijön egy újabb modell, akkor olcsósodik a következő, hogyha minél olcsóbban akarnak termelni, akkor lesznek hibái ezeknek a robotoknak, amelyek mondjuk, mit tudom, megöli a kiskutyát, vagy túllocsolja a virágot, vagy túlsüti a hamburger, tehát hogy nem hiszem, hogy a tömegtermelést nem fogja létrehozni ugyanúgy ez a robotipar, és nem lesznek ugyanazok a tulajdonságai, mint általában a kapitalizmus bármilyen termékének.
0: Hát igen, ugye különösen a államkapitalista munkástársadalomnak a kritikusai előszeretettel élnek azzal a kritikai elemzéssel, hogy sajátságos módon az elidegenítés és az infantilizálás az éppen, hogy megnövekedett azáltal, hogy bár névlegesen ugye a termelési eszközök átkerültek a munkások kezébe. Értem az alatt, hogyha megnézzük mondjuk így a miskolci nehézipart, vagy egyáltalán kelet-európai, kelet-magyarországi nehézipart, és mondjuk ott a ilyen munkástörténeteket nézünk, amikből azért voltak gyűjtemények már a 80-as években is, és 90-es években elég sok meg is jelent, tehát még így utólagosan is, vagy megnézzük a munkás baleseteknek a történetét, akkor abban nagyon sok van, ami tipikusan olyan történet, amiben 30-40 éves emberek vesztik az életüket szörnyű balesetekben, mely szörnyű balesetek tulajdonképpen nagyon könnyen elkerülhetőek lettek volna, és tulajdonképpen a munkások infantilizálásából következett. De hát ugye ez egy érdekes kérdés, hogy az ember maga milyen agenciával rendelkezik, meg hogy milyen hibákat követ el.
1: Hát figyelsz, ne haragudj, de hogy most én nem akarom az államkapitalizmust védeni, vagy a létező szocializmust, de akkor még általános iskolában és középiskolában is kötelező tárgy volt a kémia és a fizika.
0: Igen, igen.
1: És ez most például már nem kötelező tárgy, már nem közismereti tárgy. Tehát az, hogy ki hogy van infantilizálva, az
0: nem kell ez szerintem így.
1: Milyen balesetekkel igen. fog járni, ez szerintem...
0: Hát figyelj, hát az elektromos robogók...
1: Ez vagy állandó, vagy most jobban látjuk.
0: Igen. Nem, mert én alapvetően ilyenekre gondolok, mint amikor a kohóban a csávó lefeküdt a vas, vagy mi olvasztott acél kiöntő vájukba egy kicsit pihenni, aztán ráengedték, vagy itt egyébként...
1: De hát valószínűleg részeg volt mindenki.
0: Hát nyilván valószínűleg igen, vagy itt a budai déli részen vannak itt ezek a... Hát ugye volt ez a dél-budapesti, vagy dél-budai borvidék, vagy van is, nem tudom, de hagyjuk, és ott például nem tudom, hogy mennyire ismeretes ez így a hallgatók számára, de ott például ilyen nagy mennyiségben folyt például pezsgő, hát nagyobb, tehát habzó bortermelés, és ezek ilyen félig meddig földbe sülyeztet ilyen beton ciszterna rendszerekben folytak, és ott is van egy ilyen sztori, hogy valaki így tisztogatta ezt a rendszert, aztán egy kicsit úgy beitókázott, és gondolta, hogy pihen egy kicsit, és nem vette észre senki a hiányát, úgyhogy ráengedték a nem tudom hány hektoliter cuccot, aztán így a csontjait szedték elő utána az érlelési folyamat. Után extra jó volt abban az évben a édespezsgő, de hát ez van. Mert hogy én ide behoznám Hannah Arendtet, az emberi állapotot, egész pontosan, ami felül, hogyha megnézzük a Kellynek a könyvét, akkor azt jól látjuk, hogy azért ő egyedül a munkára, a labor-re ugye koncentrál, miközben ugye Arendt azért kicsit ugye hát így Marxot tovább gondolva, vagy részben kiegészítve vele vitatkozva, ugye azt mondja, hogy a munka, az alkotás, tehát ugye a létrehozás, vagy a valóságba szülés, és a cselekvés hármasa az, ami tulajdonképpen az emberi állapotot kialakítja. Úgyhogy itt ez egy izgalmas dolog, hogy melyik közben a munkát azt ugye nagyon könnyen át lehet adni, a másik kettőt azért kevésbé, tehát ugye nem véletlen, hogy valójában, hogyha ezt ilyen nagyon a emberközpontulag nézzük a dolgot, akkor nem látjuk a fő kihívásokat, tehát mondjuk én azt mondanám, hogy nagyon könnyen elaltatja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmunkat az, hogy az egyiket, tehát egyrészt az aggodalom maga is az egyikre koncentrál, mert a másik kettőt azt viszonylagosan biztonságban érezzük kognitív módon tőle, és nem látjuk szerintem, hogy ennek valójában viszont ezt a labort is kicsit félre értjük, tehát a munka esetében is valóban, tehát az egy ilyen technofeudalizmus területben megáll ennek a problematikája akkor, hogyha emberek tulajdonában maradnak ezek a gépek, és ott már csak az a kérdés marad, hogy mondjuk melyikkor a munkát fog létrehozni ezeknek a munkaeszközöknek, vagy akár automatizált, vagy önállósodó munkaeszközöknek a karbantartása, termelése, STB. hanem inkább az a kérdés ugye itt, hogy mi lesz akkor, amikor mondjuk a társadalmi környezet elkezd változni, és gazdaságilag tudnak döntéseket hozni ezek a gépek. A házi marxistánk lehet, hogy most lépett ki erre az egy percre, amit jelzett. Úgyhogy akkor tovább megyek ezen a ponton, bár itt arra számítottam, hogy majd akkor ő elmondja, hogy miért látom ezt rosszul, de akkor ezek szerint most a helyben hagyja, jól látom ezt a dolgot. Helyes, így lehet a legjobban marxistákkal vitatkozni, hogyha nincsenek bent az adásban.
1: Na mit mondtál de... most? Bocsánat. Mit mondtál?
0: Azt mondtam, hogy ugye az emberek, alapvetően, hogyha az Hannah Arendtnek az emberi állapotát nézzük meg, akkor ami ugye azért az emberi állapotot tovább gondolja, és ebből csak az egyik maga a munka, és a másik kettő az mondjuk a cselekvés és az alkotás lenne, akkor egy ilyen téves biztonságba helyezzük magunkat, mert a másik kettőt azt biztonságba érezzük a mesterséges intelligenciától. A munkának a valódi kockázatait viszont nem látjuk, és tulajdonképpen ez nem kell, ezért tök fontos, mert valójában amíg a társadalmi nem tudom, környezete ennek a technológiának nem változik, addig tényleg megmaradunk ebbe a technofeudalizmusban, amiben kizárólag az a kérdés, hogy egyébként a másik, a nagyobb kapitalista rendszerbe beépíthető-e, vagy mennyiben építhető be ez az újfajta munkaerő, addig ugye a nagy változások akkor jöhetnek be, hogyha ennek a munkának a jogi felszabadulása is megtörténik. Tehát ahogy ugye, hogy már említjük, nagyon sokszor beleléptünk, hogy mi lesz akkor, hogyha tőkésként lép bele ebbe a dologba az AI, és akkor lehet, hogy ezt kéne egy kicsit még kiegészíteni.
1: Én azt gondolom, hogy ezt Kelly megmagyarázza, hogy a nem AI tőkéseknek van annyi döntési és hatalombeli ereje, hogy ezt addig nem fogják engedni, amíg pontosan nem tudják, hogy mi lesz nekik ebben az üzlet. És hogy ezt a, tehát a munkás ember nem fog tüntetni, hogy cseréljék le a húsvér tőkéseimet AI tőkésekre, mert nem lehet tudni, hogy lehet, hogy nem esznek kaviárt, hanem csak áramot esznek, de sokkal kizsákmányolóbbak lesznek, úgymond akár. Kevesebbet fogyasztanak, de hatékonyabbak lesznek például. Szerintem ezt a Kelly tök jól leírja. Én igazából tudod, mire szeretnék még beszélni a hátralévő időben?
0: Igen.
1: Erről a társadalmi reprodukciós elméletről, mert ugye a végén hát egy igazi jó angol száz vagy amerikai egyetemi emberként azért a feminizmust is behozza, mert hát ez kötelező, nem csak a marxizmus, nem csak az analitikus filozófia, hanem a feminizmus is, és hogy itt egy érdekes megállapítást tesz, illetve hogy megmutatja azt, hogy a marxisták miért polemizálnak sokat a feministákkal, hogy ugye a feministáknak az a nézőpontjuk, hogy bár Marx felismeri a fizetetlen munkának a központi szerepét, de csak a gyárban, tehát csak ott, ahol a kapitalistának termelik az értéket, de hogy ennek a munkásnak az újratermelődéséhez szükséges társadalmi reprodukciós dologban már Marx nem említi, vagy egyszerűen nem tartja elemzésnek méltónak azt a fajta nem fizetett munkát, amit ugye aztán a 80-as évektől a feministák kezdenek el mondani, hogy azért, hogy Joe elmenjen a másnap is a fuvarszolgálatba, vagy a taxiszolgálatba, ahhoz Jane vacsorát főz neki, a gyerekeit iskolába indítja, kimossa a ruháit, esetleg megsimogatja, esetleg szeretkeznek, stb. Stb.
0: Hát és itt jön be egyébként az, ami ugye ennek a bullshit jobsnak, meg mondjuk a kiszervezett mondjuk reklámiparnak ugye az antitézise, az ugye az a láthatatlan, fizetetlen, nem közvetlen termeléssel járó munka, ami mégis létrehozza a termelés lehetőségét, például a pedagógia, a szociális munka, ugye a segítő szakmák, ugye az egészségügy.
1: Igen, de az már az tök érdekes, hogyha, mert hogy azok intézményesült dolgok.
0: Így, intézményesült, láthatatlan munka, így van, igen.
1: Mert arra lehet azt mondani, hogy, hogy az állam elvállal bizonyos okok miatt, és ezt szerintem túlmutatom mai műsoron.
0: Ja, ne menjünk ebbe bele, de hogy...
1: tevékenységeket, amik nem az ő szerepe volt mondjuk korábban, de hogy én igazából csak azt szeretném mondani neked, hogy én érzek egy kis tehát, hogy nem véletlenül mondja ezt Kelly, de nem expliciten, nem is fejezi ki, hogy mi lenne akkor, hogyha a fizetetlen, tehát az otthon, tehát akkor segítenének ebbe robotok.
0: Aha, oké. Okay.
1: Tehát amikor az oly jellemző egyszemélyes háztartásokban valaki mégis segít újra termelni a munkaerődet.
0: Uh-huh. Igen, de most nagyon leszaladtuk, ez is egy érdekes rész, de én
1: jó,
0: még ott vissza...
1: Jó, akkor oké, akkor hagyjuk.
0: De visszalépnék a kapitalizmus, tehát hogy még a, mert hogy tulajdonképpen itt ezen gondolkoztam.
1: Még mielőtt visszalépsz.
0: Ja, oké, akkor zárt le gondolatot.
1: Ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogyha a feministák ennyire beemelik a kapitalista rendszerébe az önreprodukciónak az intézményét, vagy a fajfenntartásnak az intézményét, akkor valóban igaza van Debornak, hogy semmi nincsen, a te családod sincsen a kapitalizmuson túl, mert innentől kezdve, hogyha ez is számít, akkor minden áruvá válik. Minden áruvá válik, hiszen mindennek van értéke, minden kifejezhető bizonyos értékkel, még akkor is, hogyha az az érték nincs megfizetve. És ez viszont számomra egy nagyon szomorú dolog. Ugye erről szokták azt mondani, hogy amikor az áruvá válik minden, tehát az idegenedés az még folyik tovább, mert amikor a szeretet, az intimitás, az otthon melege is úgy fogható föl, és ez mondjuk nekem egy ilyen alapvető kritikám a feminizmussal, hogy az egyébként mint áru érték vonatkozásában számszerűsíthető, és lehet azt mondani, hogy ezt senki nem fizeti ki, akkor valahol azt érzem, amikor békébe vagy otthon a saját háztartásodba, akkor kapsz egy gyomrost. És úgy látszik, a világ már így működik.
0: Hát igen, ugye azért alapvetően ez egy nagyon fontos kitétel ugye a mai műsorhoz, hogy amikor létrejönnek technológiai innovációk, ezek óhatatlanul bekerülnek a társadalmi, magától értetődően társadalmi közegbe bekerülnek, társadalmi konstrukcióvá is válnak egyszerre, hiszen azon keresztül, hogy a társadalom szemén keresztül tudjuk megfogalmazni és látni őket, és kerülnek funkcióba. A koronatok kezdve visszalépés már nincsen, tehát igazából ugye itt a kérdés azért, tehát hogy nem az, hogy van-e mesterséges intelligencia, vagy ez mire képes, és ezért tetszettek egyébként a Kellynek a könyve, hanem ugye a kérdés az, hogy milyen szituációkban kerül majd felhasználásra, milyen módokon jelenik majd meg, és milyen szerepekben jelenik meg, és ez hogyan kereteződik majd társadalmilag.
1: Ezt nem érdekli, hogy kereteződik, csak a jogi és a...
0: Hát, de az abból követ... Jó, de ezt ugye társadalmilagként olvasva, abból már ugye lehet görgetni, mert ugye nem tudom, lehet úgy írni, nem tudom, faji gondolkodásról, hogy csak a gazdaság és a jogi részét nézed meg, de ugye pont ezek azok a nagyon közvetlen kapcsolódási pontok, amiken keresztül konstrukciók, ötletek, technológiák így hozzákapcsolódnak a társadalom, mondjuk úgy, hogy idézőles fizikai testéhez. Tehát tulajdonképpen a gazdasági tevékenység és a jogi környezet az, amin keresztül általában dolgok megint csak idézőjelesen megfoghatóvá válnak egy társadalom számára. Tehát ugye egyébként így a mesterséges intelligenciának a jogi, gazdasági és munkaerőben betöltött státusza az rendkívül fontos lesz, és abból következik majd teljesen organikusan, hogy hogyan kerül be a társadalom szövetében. Egyébként pont ma jelent, nem pont ma, tehát a napokban jelent meg egy új cikk, amit Német Renátával és Berger Viktorral közösen hoztam létre, egy kis teljes gátlástalan önpromózás. Egyébként open access, tehát hogy nagyszerű olvasható, de az antropomorfizációt néztük, vizsgáltuk, és egyébként döbbenetes, hogy tulajdonképpen azok a felhasználók, akik kedvesebbek az AI-jal, azok jobban használják, és jobb válaszokat is kapnak. Tehát nagyon izgalmas, hogy már ezen a nagyon felszínes szinten is ugye a viszonyrendszered, az tulajdonképpen meghatározza a tapasztalatodat az eszközzel. Na mindegy.
1: Ez egy nagyon érdekes gondolat, és szerintem ez így van, de hogy...
0: És itt jön be az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy egyébként ugye az automatizálhatósághoz, ahhoz algoritmizálni kell, ugye meg kell figyelni, részfeladatokra kell bontani, ezeket biztosan reprodukálhatóvá kell tenni, és ugye betáplálni a rendszerbe, és utána a rendszernek képessé kell válni ahhoz, hogy megfelelően, kritikusan alkalmazkodjon a szituációkhoz. És amikor ezt nézzük, akkor tulajdonképpen nagyon izgalmas, hogy én azt mondanám, illetve egyébként a Kelly is tulajdonképpen ebbe az irányba osohon, hogy miközben a munkás folyamatok, ahogy említettem, a csákányozást, mint ugye példát, azok látszólag nagyon egyszerűek, de valójában rendkívül komplikáltak, ezáltal nagyon nehezen automatizálhatóak.
1: Hogy a fenében nem áll? Hát van automatizálható. De
0: nem azt mondtam, hogy nem automatizálható, nehezen automatizálható, vagy nehezebb, és most valamihez összekapcsolva, tehát is tudom, hogy, nekem is van kapálógépem, illetve volt már kapálógépem, de hidd el, hogy a kapálógép az nem úgy ássa fel a kertet, ahogy kell.
1: Erről akarok mondani, hogy mondjuk van egy légkalapács, amit be tudnak szerelni egy babakocsitól egészen egy mozdonyméretű exkavátorba.
0: Így van.
1: Tehát már
0: de az még mindig ember irányítja.
1: Le van véve a válláról az embernek, és nem az embernek kell vezetni ezt az exkavátort, vagy ezt az exkavátor méretű...
0: Na, az én állításom az, hogy nem minden...
1: Tehát, egy gép.
0: Na, igen, de az én állításom az, bár ugye ezzel most konkrétan közvetlenül nincsen empirikus anyagom, de mondjuk a munkahipotézisem az az lenne, hogy ha csak nem nagy rendszer szintű bányászatról van szó, ahol nagyon kiszámítható mondjuk a talajminőség és a felmerülő problémák, ott egyébként azt gondolom, hogy ugye továbbra is emberi döntés, és azért én beszéltem olyan emberekkel, akik ilyen markuló vagy akár ilyen bobcat vezetéssel keresik a kenyerüket, és rendkívül sok olyan döntési folyamat és akár ilyen finom motorikus érzéses irányítási dimenzió van, amiben hidd el, hogy nem biztos, hogy annyira fontos, és igazából, de ez most lényegtelen, ha úgy vesszük, mert ez lehet egy külön téma, és hívjunk majd meg ezzel kapcsolatban vendégeket.
1: Én azt gondolom, hogy...
0: De várjál, de csak, hogy nem, elveszítem a...
1: Csinálni,
0: igen, de elveszítem a fonalat.
1: Olyan drága, mint igen. Az emberi munka.
0: Hát ez tehát is lehet, de szerintem...
1: Itt... Nem helyettesíthető, vagy nem helyettesíthető.
0: Igen, szerintem jelen...
1: Addig igen. Nem teszik.
0: Nem, de hogy még Kellyt vegyük. Tehát ugye a Kelly tulajdonképpen ugye azt is mondja, implicit
1: hát
0: módon...
1: Kelly ezt mondja, hogy igen? Mikor terjed el egy gép, akkor terjed egy gép, hogyha... És ezt már mondtuk, hogy...
0: Igen, igen. De várjál, mert hogy tulajdonképpen ugye, amit nem vesz figyelembe senki, hogy valójában a tőkés feladata az, ami Tehát, és tulajdonképpen ez egy ilyen erős marxista gondolat, hogy valójában ugye a tőkés feladata az, ami sokkal könnyebben algoritmizálható, sokkal könnyebben lebontható feladatokra, és sokkal könnyebben automatizálható. Ugye ezért is jut Kelly arra a gondolatra, hogy valójában ugye arról beszélünk, hogy az ilyen részfeladatokat hogyan fogja átvenni, tehát a termelést hogyan veszi át a mesterséges intelligencia vagy a robotizáció, és nem azon gondolkozunk, hogy mondjuk ugye a gazdasági folyamatokat hogyan veszi át a mesterséges intelligencia, ami úgy mellesleg egyébként már most történik, hiszen például ugye én tudom, hogy bizonyos ilyen nagyon fontos pénzügyi centrumokban azért is óriási harc folyik, hogy mondjuk a tőzsdéről kijövő kábelen hol, milyen távolságra tudnak rácsatlakozni a nagy befektető vállalatoknak, vagy ilyen pénzügyi szervezeteknek a szerverei, mert azok az ilyen ezred másodperces információ áramlási különbségek, vagy nyilván ki ehhezért az beírhatja a chatbe, is számíthat abban, amikor úgynevezett ilyen, hát ilyen előre betáplált algoritmizációs döntéseket hoznak meg félautonóm rendszerek, ugye a tőzsdei mozgásokkal kapcsolatban. Tehát, hogy ez egyébként úgy mellesleg már valamennyire történik, bár így nyilván nem a klasszikus értelembe vett, és főleg nem a mostani értelembe vett, hogy a nagy nyelvi modellek hoznak döntéseket. Na mindegy, szóval, tehát ugye az, tehát nekem most itt az lenne az állításom, hogy szerintem Kelly nagyon jól látja azt, hogyha lebontjuk a jelenlegi létező kapitalizmusunknak a részét, akkor valójában tényleg az van, hogy a termelés a nehezebb, és mondjuk így a döntéshozatali, tehát a tőkési feladat, ami könnyebben digitalizálható lenne, és ott viszont tényleg a társadalmi értelemben vett korlátok állják útját ennek a hatalom átvételnek.
1: Ez tagadhatatlan, mert hogy tényleg a mesterséges intelligencia nagyon kevés helyen van fizikai feladatokra delegálva, és valószínű, hogy ahogy látom ezeket a Boston, mit tudom én, van-e, hogy Boston Cybernetics, vagy mit tudom én mi, hogy ott a kutya vagy a robot már tud szaltózni előre-hátra, hát azok borzasztó drága robotok lehetnek, vagy mit tudom én.
0: Igen, valószínűleg.
1: És még az is néha mellé ül, vagy felborul, vagy nem tudom, tehát hogy valahol nekem ez a robotika olyan, mint az űrutazás, hogy amíg a matériával kell ezt mindezt megcsinálni, addig ez szinte lehetetlen.
0: Jó, hát ugye tényleg az van, hogy van egy, ugye, amit a Thomas Hilland Erikson mond, ez az ilyen felgyorsulás, ez megfigyelhető ugye a technológiában. Tehát akárcsak azt nézem, hogy az én életemben már mondjuk közel álltam ahhoz, hogy mondjuk jogosítvány szerezzek, amikor még mindig az egy ilyen eladási pont, tehát egy ilyen reklám ér volt mondjuk autóiparban, hogy ez az új, nem tudom micsoda, alsó vagy középkategóriás autó, ez egyenesen megy. Tehát ennek ugye jó a futóműve. Tehát ugye ma azért alapvetően, bár ugye ez meg kell kérdezni egy autós újságírót, de mondjuk én úgy tapasztalom, hogy ez már egy árkategóriától nagyjából független tulajdonsága a gépjárműveknek, hogy így mész vele, és ha csak nincsen elképesztő úthibák, akkor ha így elengeded a kormányt mondjuk egy 70-es tempónál, akkor mármint nem teljesen, hanem mondjuk úgy rajta tartod a kezed, de mondjuk elengeded a szorítást, akkor így nem kezd el valamilyen irányba elfutni, és ez azért még
1: hát, a 90-es... hogyha nincs semmi baja, így van.
0: Igen. És azért ez a 90-es évek végén nem volt egy adott tulajdonsága adott esetben minden gépjárműnek, hogy az első futómű tulajdonságai következtében adott esetben. Sőt, hát ugye, nem tudom, hát még ilyen francia kisautók is, nem tudom, fix felfüggesztés. Először a tetek szörnyű.
1: Hát azért meg a 70-es, 60-as években pedig az gépészetkedni kellett, hogy a direktbe kötött kormány mechanikus kapcsolattal te azt egyenesbe tarts, nyilván. Hát igen.
0: Úgyhogy, ja, de hát, hogy csak azt akartam mondani, hogy ugye az, hogy most, ez csak arra jutott eszembe, hogy amikor a technológiai fejlődésről beszélünk és a robotizációról, akkor én alapvetően nem, tehát nagyon fontosak ezek az ilyen tud-e ugrani, meg nem tudom, merjül-e, kérdések, talán azok kevésbé fontosak, mint ugye tényleg ezek a... Ugye, hogy a Kelly mondja, ugye elképzeljük ezt a rózát, mondjuk, ugye ez a...
1: Igen.
0: Ugye...
1: Gyorsítani.
0: Hát ilyen agentikus AI-t, ugye, aki ugye képes tulajdonképpen mind arra, amit így elképzelünk, tehát tulajdonképpen mind, amit a tulajdonsága a munkásnak, az ő benne megvan, és kizárólag a jogi státusza hiányozna ahhoz, hogy a munkás legyen, addig ő mindent képes elvégezni, hiszen ő pénzt fektet be, munkaerőt és termelőeszközt vásárol, megszervezi a termelést, profitot realizál és újra befektet, de mivel nem ő birtokolja a bankszámlát, nem rendelkezik vagyonnal, nem perelhet, nem köthet szerződést saját jogon, ő nem kapitalista, hanem a kapitalista eszköze tulajdonképpen. Tehát ugye ez, ami őt így visszatartja, még az előrelépés.
1: Na jó, de figyelsz, most tehát hogyha, ahogy Kelly leírja a működésmódját a kapitalizmusnak, szerintem ez ugyanaz marad, mindegy, hogy most robotokat gyártunk, vagy Mövenpick jégkrémet. Én azt gondolom, hogy az első ilyen robotok nagyon drágák lesznek. Vagy már most is vannak, és nagyon drágák.
0: Igen.
1: És ezek a robotok, ezek nagyon speciális dolgokat végeznek. És innentől kezdve pedig majd ezek hasonlóan a számítástechnikához, a telefonokhoz, és bármi máshoz elérik azt a szintet, amikor nem lesznek olyan drágák.
0: Hát igen, igen. Tehát tulajdonképpen mindenkinek ajánljuk akkor a könyvvel olvasását, gondolom a linket, nem, bár én most nem néztem meg a műsor bejelentőnket, de
1: én ezt odaraktam,
0: azt kérdés. Basa odarakta, tehát elérhető, az ingyenes.
1: Egyébként, ahogy olvastam ezt a könyvet először, azon gondolkoztam, hogy lehet, ez a Kelly túl sokat nézte a Csillagok háborúját, mert ahogy itt a robotokról írt, itt tényleg az jutott eszembe, hogy az ifjú Skywalker ott van a Tatooine bolygón, és a nagybátyjával vásárolnak a kis
0: A kis farmjuk, ugye, ahol
1: a
0: ugye
1: kis farmjuk,
0: élő munka.
1: Hogy öntöző robotokat keresnek, és akkor megvesznek egy, mit tudom én, protokoll robotot, meg egy másikat.
0: Igen,
1: az is jó lesz öntözni, érted?
0: Nem, rosszul emlékszel, mert ugye ugye a C-3PO-t azért vásárolja meg Ben bácsi.
1: Ja, mert rájuk beszélni.
0: Mert az R2-es egységre azért van szükség, mert azok ilyen asztrodroidok, és azok nagyon magas szintű számítási kapacitásra tudnak, mert tulajdonképpen ugye ezeknek az egyszerűbb, ezt tök jól kitalálták, tényleg le a kalappal a Star Wars előtt, tehát hogy egyébként alapvetően nyilván fantasy és nem skifi, de teljesen jó rendszerben nagyon jól gondolkodtak. Tehát ugye az egyszerűbb vadászgépeknek tulajdonképpen az összetett számítási szükségleteit végzik el. Tehát az X-Wingben azért van benne az R2-es egység, mert ha például hiperűrsebességre kapcsol az X-Wing, akkor az R2-es egység végzi azt a számítást, amit ugye Han Solo elmagyaráz, hogy nem lehet csak úgy hiperűrsebességre kapcsolni, mert hogyha nincsen röppályád, akkor egy szupernovába beleütközöl, és jó éjszakát. Tehát őt azért veszik meg, illetve mindegy, egy R2-est akarnak venni, ami végül az R2 lesz. A C-3PO-t meg azért veszi meg, mert a valamilyen kondenzátorok bináris nyelvén beszél a C-3PO. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye ott kezdik az alkudozást, hogy oda megy az AI, ez nagyon jó, az pont az, ahogyan az AI-ja, úristen, fú, nagyon jó, ezt egy cikkbe bele kell raknom, oké. Tehát ugye, amikor nézi a Ben bácsi, hogy milyen robotra van szüksége, akkor oda megy C-3PO-hoz, és megkérdezi, hogy te ugye protokoll droid vagy. Igen, igen, az vagyok, és hát be kell látnom, hogy nincs rám szükség ezen a területen. És akkor utána...
1: Nagyon jó salesman
0: is. És akkor a Ben, hát nem, hát pont ugye az AI, és akkor Ben bácsi megkérdezi, hogy nem tudom, milyen valami az ilyen párologtatók bináris kódján beszélni, és akkor erre mondja a C-3PO, hogy de hát az első munkája az nem tudom mi volt, és az 90%-ban megfelel tulajdonképpen annak, ami de, és akkor mondja, hogy jó, akkor jó lesz. Tehát tulajdonképpen nem a azt kérdezi meg, hogy te beszélsz-e a nem tudom milyen, mert, arra, mert tudja, hogy robottal beszél, tudja, hogy AI-jal beszél, és ugye kiderül a C-3PO válaszából, hogyha konkrétan rákérdeztek volna, hogy nem tudom mit beszéli-e, akkor nem tudom, arra nem a válasz, hiszen, és pont úgy, mint a ChatGPT-nek, a válasz az, hogy ez tulajdonképpen nem beszéli, de beszél valamit, ami majdnem pontosan, hogy azért érteni fogja. Na mindegy, szóval tehát ez egy izgalmas dolog, de így volt a robot, és hát úgy veszük, végül is hát nagyon hasonló.
1: Miklós, nem tudom, emlékszel, akkor is táborról voltam, hogy beszéltünk erről, hogy ha mondjuk van egyfajta tudásod mondjuk a társadalom tudományok felé, akkor meg

0: mert egy ilyen kísérleti ingerként nagyon sok mindent hogy láthatóvá tesz. Tehát tulajdonképpen a Kelly könyve is tulajdonképpen akár egy ilyen nem is tudom, ilyen metaforaként, vagy tényleg egy ilyen gondolatkísérletként használva, csak ugye sokkal megfoghatóbb, és most már emberközé, vagy nem tudom, valóságközeli példaként használva, tulajdonképpen arra mutat rá, hogy miközben ugye a munkáról gondolkodunk, és azt gondoljuk, az nagyon egyszerű, vagy kiszervezhető, ugye arra mutat rá, hogy valójában ugye itt a kapitál, ahogy már említettük, ugye a kapitál is a szerepe, ami meglepően algoritmizálható, hiszen ha végig gondoljuk, befektetési döntések, kockázatelemzés, nem tudom, erőforrás allokáció, árképzés és profit optimalizálás, tulajdonképpen ez minden, amit úgymond a kapitalista csinál, és ez mindez nagyon könnyen formalizálható, hiszen ugye rendkívül módon ugye rendszerbe is szervezett, tehát ezek nagyon formalizált döntési problémák, amiket nagyon könnyen ki lehetne tenni.
1: Hát igen, de hogy szerintem pedig...
0: De Trumppal nem tud golfozni.
1: Itt például vissza szeretnék utalni a Debor és a szituációnostákra, hogy ők azt mondják, hogy ami a rendszertől elválasztja őket, az pontosan a nem rendszerszerű gondolkodás, amiben nagyon fontos szerepe van, például az intuícióknak, az érzelemnek, a hirtelen jön egy gondolatom, nem tudom honnan, de szerint fogok létezni, és egyébként a rendszer ezeket a képességeket használja. És hogyha szerintem olvasol ilyen nagyon híres kapitalistáknak élettörténetét, akkor azokban pontosan ez a pont benne van. Ez a nem racionális, irracionális érzelmi döntés. És szerintem emiatt nem lesz jó kapitalista az AI, mert ehhez valószínűleg egy kicsivel több kell, mint az intelligencia. Viszont nagyon jó ügyvezetője lesz egy ilyen művésznek.
0: Igen. Akik kialakítják az első lépéseket, ők nem lesznek jók, de akik mondjuk felvásárolják a PayPal-t, és utána felpumpálják ezeket a dolgokat, ugye ezt már a második lépést már könnyebben meg tudja tenni valószínűleg. Hát igen, már semmi sem, már a kapitalizmus a régi. Tulajdonképpen konkludáljunk, és nagyon örülök neki, hogy Basa elsiratta a régi fajta vizionárius kapitalizmus hőseit, és indirekt módon megsüvegelte azért ezt az alapvetően elnyomó és vele antagonisztikus viszonyban álló rendszert.
1: Tehát, hogy nézd, igen, tehát hogy sok pénzt lehet azzal keresni, hogy a fémre nyomjunk rá egy almát, amiben beleharapott valaki, akkor én ezt nem tűzöm a kalapomra, hanem hát így működik a dolog, de ennek a logikájában ott van egyfajta irrealitás, és aki meg ért hozzá, az pedig azt mondja, hogy és pedig a Unix rendszer volt mögötte mindig keményebb dolog.
0: Jó, na... Hát akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és két hét múlva valamilyen formában valószínűleg konzervadásból jelentkezünk, de megbeszéljük, addig még kialakul. A jövő héten én egy konferenciára megyek, lehet, hogy arról valamilyen beszámolót adok, vagy valami. De az szinte biztos, hogy személyesen két hét múlva nem leszünk a stúdióban, úgyhogy Isten veletek, mindenki pihenjen, és nem tudom, kapcsoljátok le a klímát, vagy kapcsoljátok be, nem tudom, attól
1: függ,
0: spóroljátok a vízzel.
1: Ne fürödjetek!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Sziasztok! Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins jó ebédhez szól a Móka műsora. A mai adásban mostanában vásárolt lemezeimről válogattam nektek dalokat. Jó szórakozást hozzájuk!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rágcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben,

0: amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rágcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rágcsálókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rágcsálókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: Kedves történetről ír a 24.hu a futball VB kapcsán. A dél-londoni Bellingham vasútállomást ideiglenesen Jude Bellingham névre keresztelték az angol válogatott sztárja tiszteletére. A Lewisham kerületi Thameslink által kiszolgált megálló tábláit július 5-én cserélték le, még az Anglia-Mexikó 8-at döntő előtt biztatásképpen. Az átnevezést eredetileg csak egy napra tervezték, ám miután Bellingham 2 gólt szerzett a három oroszlánosok 3-2-es győzelmében, a vasúttársaság úgy döntött, meghagyja az új nevet egészen az Anglia-Norvégia negyeddöntőig. A társaság szerint, amikor kitalálták az ötletet, még nem sejtették, hogy Bellingham épp ezen a meccsen villan majd ekkorát. Érdekesség, hogy maga a játékos nem dél-londoni, több válogatott társa viszont a környékről származik. A gesztus nagy sikert aratott az utasok és a közösségi média felhasználói körében is. Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak, írja a The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kezdvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
2: Ezek voltak a hírek.

Szép napot mindenkinek, innen Attilos Rádió palotai stúdiójából. Nairobi köszönt mindenkit, szép napot. Régen voltam már így élőben a rádióban, de készültem rá, hogy a mana-mana szellemiségével szívem megint nagy térbeli és időbeli utazást tegyünk stílusok között, eklektika jegyében. Mindenkinek jó szórakozást!

Ez volt a mai Mana-Mana. Nairobit hallottátok. Mindenkinek további jó délutánt, jó hétvégét, szép napot. Éljen a Szabad Tilos Rádió.

0: Az orángutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítés és struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabása majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
0: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: Ezek voltak a hírek.

0: téged is felhúztalak. Szevasztok, ez itt a Páholy.
1: Engem nem húztál
0: fel. Most húztalak fel, Szasza. Yes. Szevasztok, ez itt a Páholy. Szaszával, a vendégünkkel.
2: Petrával, sziasztok.
0: Igen, és Tomi Bunk van még itt velünk ma, aki én vagyok. Na, a mai műsor érdekes, mert lett volna egy zenekar vendégünk, mégpedig az Age zenekar jött volna be a műsorba, de az utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy a feltételek nem adottak a számukra, és így nem szeretnének jönni, úgyhogy ők ma nem jöttek, úgy döntöttek tegnap éjszaka.
1: De nagy szerencsénkre van egy beugró.
0: Ja, ezúttal is sajnáljuk nagyon. Reméljük, hogy majd még egyszer tudják pótolni valaha ezt a nagyszerű lehetőséget. Na, de itt van a vendégünk.
1: Aki nem más, mint, kérlek mutatkozz be.
0: Teljes neveden.
2: A Kisik Petra. Ismerhettek a zenei körökben, az undergroundban biztosan.
0: Igen, sőt van olyan, aki rendszeresen szokott arról beszélni, hogy akármilyen koncertre megy, te biztos a színpadon vagy.
2: Ja, igen, szokták mondani, melyik zenekarban nem vagyok benne.
0: Igen.
2: Hát én is csak röhögök ezen.
0: Igen,
2: abszurd.
0: És a mai adás szépsége ezen felül egy fantasztikus együttállás, mégpedig az, hogy mi Petrával ugye az Age-ben is zenéltünk, sőt ott kezdődött a mi közös karrierünk, ott ismerkedtünk meg, vagy annak kapcsán.
2: Igen.
0: És aztán hát egy távozás okán pedig közösen tovább mentünk és csináltunk egy közös zenekart, amiről majd lehet, hogy ejtünk pár szót.
1: Mindenképpen.
2: Igen, de annyira abszurd az élet minden esetre.
0: Meglehetősen. Na, 215-37-73 a telefonszám, ezen lehet telefonálni, ha bárkinek van mondandója a mai adással kapcsolatban, lehet kérdezni Petrától, ha esetleg bárkinek lenne kérdése felé. Ha tudtok valamilyen programot, amit esetleg mi nem mondanánk be, mert nagyon nem készültünk, most nincs is leki, úgyhogy ezzel egy kicsit adósok maradunk.
1: Nem baj, azért majd mindenképpen mondunk egy-két eseményt, szóval hát ez nem fog kimaradni, nehogy izé kardjába dőljön szegény csávó.
0: Vagy szó érje a ház elejét.
1: Ja.
0: Tiszta udvar, rendes ház.
1: Úgyhogy mindenképpen fogunk egy-két eseményt ajánlani. Viszont a kérdés, ami el szokott hangozni az elején, hogy milyen volt az elmúlt két hetetek? Jártatok koncerteken? Te akkor biztos.
2: Ó, igen.
1: És mi volt a legemlékezetesebb itt
2: az Undergroundból? Hát a New Model Army, amin újra voltam. Na. Most Ausztriában, Eisenstadtban. Barátaimmal sikerült kijutni.
1: Ez egy fesztivál volt? Hm?
2: Igen, igen. Ezt? Egy napos fesztivál. Egy ilyen az Eszterházi Kastély parkjában, vagy hol az?
0: Az elég jó hely.
2: Gyönyörű.
1: És mi volt még?
2: Igazából még voltak ilyen külföldi együttesek, mint az Ash, mint hogy Hamu, nem tudom, volt egy csomó, már rossz vagyok nevekben.
1: Nem kell mindent felsorolni, nem ezért kérdeztem, csak kíváncsiságból.
2: Volt egy pár egyébként, meg lehet nézni az eseményt, július 11-én volt.
1: Inkább azt mesél, de milyen volt akkor a New Model Army? Azt gondolom, csak megnézted, nem?
2: Dehogy néztem.
0: Ez főműsoridőben volt a New Model,
2: igen.
0: főhősök?
2: Hát szinte igen. Igazából egészen elképesztő volt a koncert, ilyen földön túli hatású. Nem tudom, ők nagyon durva energiával játszanak, tehát így szerintem nagyon egyedi, amit a színpadon képesek hozni. Uh-huh. Mind zenei erőben, hangulatban, jelenlétben. És hát azért ez egy jó hely volt, jó volt a hangosítás, a fények, minden, szóval így azt képzeljétek el, hogy talán fél óráig nem tudtam beszélni, annyira ilyen extázisban voltam, nem tudtam egy piát kérni a pultnál, annyira így meg voltam zavarodva.
0: Na, hát nekem a New Model Army-val az egyetlen élményem az, amikor Szigeten játszottak, és örültem, hogy pont abba időintervallumba esett, amit én meg tudtam akkoriban ejteni, ez hát vagy a 2000-es évek eleje volt, vagy 90-es évek, én már nem tudom pontosan. De a lényeg az, hogy nagyon készültünk a New Model Army-ra, és az utolsó pillanatban kiderült, hogy csak ketten fognak eljönni, és akusztikus koncert lesz, mert valami nem tudom, lemaradtak a többiek, vagy betegség volt, vagy nem tudom, és akusztikus New Model Army volt, ami ugye
2: neked nem működött az akusztikus New Model Army?
0: Hát nekem akkor semmi nem működött, ami akusztikus, úgyhogy akkor... Na
2: jó, akkor azt hagyjuk, pedig azért abban is van.
0: Az nagy csalódás volt.
2: Valami. Á, szerintem te voltál rossz állapotban, de ezt most hagyjunk. Á, de hogy is.
0: Sosem vagyok rossz állapotban. Mindig jó állapotban vagyok.
2: De azt még tudni kell a sztorihoz, hogy a New Model Army nekem ilyen nagyon nagy szívügyem, tehát így a fateroméktól ismerem gyerekkoromból, és olyan basszus dolgok voltak benne, témák, főleg az első basszeros az ilyen a Stuart Morrow, az ilyen hihetetlen durva basszus témákat hozott, és nekem ez volt az egyik oka, ami miatt basszusgitár.
0: Aha. Tényleg?
2: Igen, nekem a New Model Army...
1: meg is hallgathatnánk, olyan régen hallgattam.
0: Ahogy... Lehet, hogy kettőt is, mert be is van készítve.
1: Igen?
0: A No Pain legyen, vagy a Hunt?
2: Hát, legyen a No Pain most, léci.
1: Jó, de még nem folytsuk beléd a szót.
2: Ja, meg szerintem... a másik, tehát hogy van még ilyen zenekar, például a The Stranglers, azt is a szüleimtől ismerem. Uh-huh. Na hát ott is, amit Jean-Jacques Bornál a basszusgitáron hoz, elképesztő.
1: És eltanultad ezeket a trükköket?
2: Nem egy az egyben majmolom őket, de hogy az, hogy hatással lett a világomra, az biztos. Uh-huh. Illetve ez is régi zenekar, a The Magazine, abban is egyszerűen olyan basszusgitár témák vannak, hogy így, nem tudom, fejre állok tőle jó értelemben, elképesztő.
0: Na, hogy rakunk be ezekből?
2: Ez a nagy basszusgitár imádat, ez így innen jön.
1: Tök király.
0: Na,
1: és akkor nem is olyan régen láttad őket, azért ez menő, érted?
2: Igen, és ez most, majd fogok még mesélni, mert most megyünk egy nagy fesztiválra játszani, és azért ez egy nagyon, nagyon nagy erőt fog adni ahhoz is, amit a New Model Army-ból most éreztem.
0: Aha, de menjünk már sorba.
2: Menjünk sorba.
0: Kezdjük ott, hogy...
1: Nem, még nem mehetünk sorba, mert még csak ott tartunk, hogy ki hol járt az elmúlt pár héten.
0: Ja, hogy még ez még az a...
1: Ez még az a...
2: És ti?
1: Hát én sehol.
2: Az a legjobb.
0: Én meg nem is tudom, hogy most így hirtelen nem emlékszek vissza, hogy volt-e valami meghatározó.
1: Nem, igazából voltam két hetet talán a Balaton partján. Volt egy Lóburg fesztivál, ott játszottunk, és azt kell tudni, hogy ez egy ilyen NDK-s autós találkozó fesztivál, tehát Warburgok voltak, meg Trabantok, hát KB, meg motorok, Simpson, meg
0: MZ,
1: meg ilyenek.
0: MTZ.
1: De izgalmas volt, és nagyon bejövős fesztivál.
0: Az nem volt az a versenyautó, amiről beszéltünk múltkor, a Warburgnak a versenyautója, ami most megint nem fog eszembe jutni a neve. Nem
1: nekem
0: volt olyan,
1: nem láttam.
0: Kétütemű versenyautó, aminek Warburg hangja van.
1: Viszont gyönyörűen fel voltak tuningolva, meg azon röhögtünk, hogy ezek eljöttek Németországból ezzel a Trabanttal. Ebben a 40 fokban akkor volt ez a hőkupola, vagy biztos.
0: Király.
1: Biztos nagy élmény lehetett, ugye lehúzott ablakokkal. Végigutazni ezt a pár ezer kilométert.
0: Hát jó, hát figyelj, vagy nem tudom, ezek mennyire vannak meg tuningolva.
1: Hát lehet, hogy már klíma van, mert nem tudom. Hát,
0: lehet, meg olyan gyorsan úgyse tudnak menni.
1: Ja, úgyhogy én itt jártam, te? Sehol?
0: Nem tudom, nem jut eszembe semmi. Nekem egy ilyen kimerült időszakom van. Stúdiózunk, nekem az volt a nagy élményem most a Petrával, a közös zenekarunkkal stúdiózunk, és hétfőn volt az énekfelvétel.
1: Feriéknél, ha jól láttam.
0: De igen, Jóri Feriéknél, és Petra énekel ugye meg én a zenekarba. Csodálatos hangfelvétel volt. Imádtuk. Én biztosan, de szerintem Petra is.
2: Nagyon érdekes élmény volt. Megéltük az érzelmi skálának elég sok szintjét, mert dühösen kellett tehát énekelnünk, és közben meg rengeteget poénkodtunk a felvétel alatt, és elégedettek lettünk vele egyébként.
0: Igen, én nagyon.
2: Mert szerintem sokszínű lett, Tom, egyébként.
0: Majd meghalljátok egyszer.
1: Na, akartam kérdezni, majd ha meg lesz, akkor.
0: Ha megértek rá.
2: Igen.
0: Mindenképpen. Jó, figyeltek, akkor
1: nyomassunk egy New Model Army-t, aztán.
2: Ez most egy olyan New Model Army lesz, ami ilyen melankólikusabb. Szeretem nagyon a kemény számokat is, de most szomorú vagyok éppen, úgyhogy olyan egy melankólikus szám a New Modeltől. Hát igen, most éppen rossz kedvem van, de ez most akkor nem rádió téma.
0: Jó, nem akartalak erről kérdezni, úgyhogy akkor tolok egy No Paint-t a Nyugodalármitól.
1: Yes.

0: Szóval Petrának az egyik kedvenc dala speciálba.
1: Hát igazából...
0: A Tilos Rádión.
1: Igen, de közben jöttem rá, hogy ebből, most pont ebből a számból nem hallani ezeket a durva basszusokat, de
0: nem baj.
1: Max még majd neked, berakom hogy... a végén.
0: Jó.
1: Meglátjuk.
0: Elhisszük neked, hogy ez inspirált téged. Na, akkor azt beszéltük meg itt, hogy elkezdünk veled diskurálni, hogy engem az érdekel, hogy mikor kezdődött nálad. Az oké, hogy mondjuk a New Model Army-val, meg amiket itt felsoroltál, Strangers, meg magazin zenekarok, mikor kezdődött ez, hány éves korodban?
1: Igazából mindig körülvett, mert szüleim már ilyen kis lánykoromban is hallgatták. Nem erőltették rám egyszerűen, csak nagyon tetszett, meg érdekelt.
0: Aha.
1: Akkor elkezdtem zenélni, akkor kb. 15 éves lehettem.
0: Tényleg?
1: Igen.
2: Nem... És már akkor a basszus gitár?
1: Először gitározni kezdtem. Uh-huh. Elkezdtem leszedni a kedvenc számaimat hallásból. És hát az egy nagyon érdekes, meg szép időszak volt. Teljesen belefeledkeztem, napi 6-7 órát így gyakoroltam azokat a zenéket, amiket szeretek, hogy le tudjam játszani.
0: De beírattak téged zenélni, vagy magadtól te kértél egy gitárt, és akkor azt mondtad, hogy te zenélni akarsz?
1: Hát így anyukámnak a baráti körében volt egy ilyen buli, ahol a kezembe került egy akusztikus gitár, és ott elkezdtem egy Ramones témát lejátszani. És megmutatta a haverja, hogy milyen a Quint fogás, és akkor utána így felépítettem az akkordokat magamtól, mert én zenei általánosban jártam, valami fogalmam volt a dologról. De gitározni nem tanultam, és akkor így szenvedélyből így magamtól eljutottam egy olyan állapotig, amíg már tudok fellépni zenekarral. Igen.
0: A többi meg utána jött. A 15 éves korodhoz képest?
1: Húha. Igazából azokban az években már elkezdtem kísérletezni.
0: Aha.
1: És akkor jött csomó zenekar, és csomó zenekarba kipróbáltam magam, mert több műfaj érdekelt.
2: Például?
1: Milyen műfajok?
2: Hát ki milyen, hát, zenekarok? Kik voltak ezek? Hol kezdted?
1: Húha.
2: Amire
1: voltak
2: emlékszel.
1: Voltak, amivel rég szétmentek. Volt az Édes Dead például, az egy ilyen trió zenekar volt. Ami,
0: de hát az már a...
1: Már később.
0: Igen.
1: Igen, de volt, amikor a barátnőmékkel zenéltünk, az volt a neve, hogy Eyes on You, ilyen kísérleti zenét csináltunk. Uh-huh. A PG Harvey-t imádta, azt hiszem. Meg szerettük a Pixies, meg az ilyesmi dolgokat, szóval, hogy így kísérletezgettünk. Akkor voltam ilyen kísérleti, zenekarba, amiben volt ilyen bizarr, ilyen elektronikus témák, azt is nagyon szerettem. Mi volt a nevünk? Majd eszembe jut. Rossz vagyok nevekben.
0: Google megmondja.
1: Tessék?
0: A Google megmondja.
1: Nem, de sokféle műfajból. Akkor ezt a grunge-os vonalat is próbáltam, ska-ba is voltam.
0: Na, erről szaszával tudsz értekezni.
2: Erről
1: ez a később a Skambuimibe, ugye, megfordultam.
0: Arra gondoltál? Ska-ba?
1: Aha, most igen. De hát ott meg a Madness Specials vonal nagyon inspirált.
0: Meg az Zambó Jimmy.
1: Jaj, hát igen, imádom a zenéjét.
0: Persze, hát ezt mindig imádjuk. Egyébként... Magyarok vagyunk mind.
1: Hogyne. Ja, meg volt Space Rock zenekarom. Előtte...
2: Space Rock, azt nem tudom milyen. Tényleg.
1: Hát
2: én vagyok tudatlan, de...
1: Ilyen olyan műfaj, amiben vannak ilyen szokatlan harmóniák, és igazából
0: hát meg kicsit ilyen
1: furcsa zenei témák.
0: Atmoszférikus vagy ilyen.
1: Aha, igen. Az volt a Scambo előtt. Sagittarius éhez volt a nevünk. De sajnos szétbomlott az is. De ilyen emberi tényezők miatt sajnos. Igen.
0: Minden zenekar feloszlott, amiből kiszálltál? Mert
1: nem,
0: akkor
1: levonhatunk
0: egy konzekvenciát, csak gondoltam, hogy hát ha...
1: Nem, az Édes Dead, az például ment tovább meg.
0: Azok...
1: Én voltam a Long Live the Martyrba is az alapítótaként, az is ment tovább.
0: Tényleg, abban te játszottál?
1: Hát az alapítók között ott voltam.
0: Ja, hogy az voltam.
1: De aztán utána az ott is szétváltak útjaink, mert mindenki mást nyomott utána. Én meg nem maradtam ott, mert nem tudom, úgy éreztem, hogy más fele kell menjek akkor.
0: Aha.
1: Más emberekkel lógtam.
0: Ja, hát ez teljesen normál. Így megy ez.
1: De mondom, így emlékszem, járkáltam próbatermekbeli éleken át, aludtam próbatermekben, kísérleteztünk. Tudom, sokat játszottam. Azért lett rutinom.
0: Aha.
1: De amúgy főleg az elmúlt 2-3 évben játszottam úgy, hogy az már egy ilyen értékelhetőbb zenei szint lett.
0: Aha. És mikor váltottál basszusgitárra a gitárból?
1: Húha. Tudom, az elmúlt ilyen 6-7 évben talán. Aha. De egy ideig nagyon káoszosan ment az is, hogy ilyen bulikba játszottam, meg kiütve játszottam, bebódult állapotokban, és aztán elkezdtem a zenét komolyabban csinálni. Uh-huh. Megjött így az igényem rá.
0: Hát igen.
1: Hogy majd különben nem fog.
0: Erről tudok mesélni én magam is, de erről majd később még szerintem.
1: Jó. Úgyhogy...
0: Az édesdőd az most csinálja?
1: Csinálja. Néha fellépnek, aha.
0: Igen.
1: Egy-egy koncert erejéig.
0: Nagy trauma volt, amikor bemondtad, hogy...
1: Hát ott távozol. Is így. Igen, sok évig mozogtunk együtt, sok mindent éltünk át együtt. Ez olyan, mint... Hát egy kicsit ilyen szakítás jellegű. Igen.
0: Igen, olyannak is tűnt.
1: Aha. De hát aztán megy minden tovább, igen. De egyébként jobban maradtunk, tehát, hogy így semmi utálat nincs, meg harag. Én nem szeretem a harag.

0: hozzászólnék, ha olyan lenne a helyzet, tehát hogy nem hiszek ebben, vagy vannak ezek a vérig sértődős emberek, én nem érzem magam ilyennek.
1: Ja, nem is kell egyáltalán.
0: Fölösleges.
1: És
0: Meg
1: milyen?
2: viszont.
1: Igen.
0: aztán, ahogy tudjátok, hogy megélünk csomó mindent utána az életben, ezek így eltompulnak, megy minden
1: Hát
0: tovább.
1: már akinek eltompulnak. Neked mondd úgy, hogy nálad
0: Nálam
1: eltompulnak, de
0: biztosan,
1: nem
0: igen.
1: mindenkinél.
2: Nem akartam, én nem akartam ketté törni ezt a beszélgetést, de megteszem.
1: Majd kérdezed.
2: Pont azért, mert egy dolog kimaradt, ami nagyon fontos, ugye Eslekinek, az az események. És Petra, te is azt mondtad, hogy van pár esemény, amit tudná ajánlani a elkövetkező pár hétben.
0: Igen.
2: Esetleg, ha...
1: Küldöcs le ki közben esetleg?
2: Nem küldött, én párra találtam
1: jó,
2: közben.
0: De ha tudsz, akkor mondd, mert majd akkor még hozzáteszek egy-kettőt.
2: Annyit tudok, hogy e hét vasárnap lesz például a Grindcore Matini a Riffben, ahol fellép többek között Dél-Amerikából ellátogat kis hazánkba két zenekar, aki nem más, mint a Social Shit.
1: Én nem ismerem őket.
2: Amputated Genitals.
0: De jó név.
2: Didetic, Split Second, Chemotox 666, és a Hepkia, úgyhogy ez lesz vasárnap a Riffben.
1: Aminek az érdekessége, hogy matiné, tehát ez tényleg azt jelenti, hogy
2: a négykor kezdő.
1: A szuperkorai kezdés és szuperkorai
2: végzés. Ott talán nem is volt ilyen, bár biztos volt.
0: Az változatos estének tűnik
1: amúgy. Külföldön ez szokás amúgy, hogy vasárnap, nem tudom, itt napközben csinálnak ilyen szuper agresszív zenei találkozókat, és akkor ott a fiatalok kiőrjönketik magukat, és akkor nem kell az éjszakába.
0: Egyébként, aki Vác fele járna, meg pont ott fogunk az egyik zenekarommal játszani aznap, vasárnap este, a Váci Vigalomba, a Flow Wolf-al.
1: Na, az jó
0: este 9-kor, tessék?
2: Én ott lakom, csak vasárnap pont nem vagyok otthon, de...
0: Vácot. Fenébe.
2: Pedig megnéztem volna. Aztán július 20-án lesz egy Sex Pistols.
0: Igen, megyünk.
1: Igen?
2: Uh-huh. Igen.
0: Mi megyünk, aha, Faterékkal.
1: Aha.
0: Jaj, jaj.
2: Frank
1: Carterrel.
2: Te már mondtad, hogy nem akarod látni.
1: Igen, én megnéztem felvételen őket, és nekem egy ilyen viszonylag nem túl jó Sex Pistols tributnek tűnik már.
0: Igen,
1: így.
0: Aha. De én elárulom, miért megyek, én a Damned miatt megyek, mert az is játszik.
1: Na, hát az meg sose érdekelt engem.
0: Nem, úgy, én nem. Szeretem nagyon.
2: Tomi az semmit se szeret, úgy tűnik.
1: Keveset.
0: A hardcore.
1: De azt nagyon.
2: Csak is a hardcore, semmi más, érted? Könnyű ezzel az emberrel, nem?
1: Megbélyegezhettek, ha akartok, de kár lenne.
2: Aztán lesz
1: azt
2: egy
1: mondhatom.
2: Lesz egy nem teljesen punk esemény, a Reggae Camp.
0: Igen, a Skambó is játszik ott.
2: Igen. Július 21-25, bocsánat, ezt akartam mondani. Lakiterek Tőserdő autós kempingjében. Olyan nevekkel, mint a Kingstrong Cruisers, 20 éves felállása, Kopikon, Ladány benne 27, Linval Thompson, amik az lesz, egy jamaikai előadó, aztán Afrobeat Special, Superstar és Szabad Élet, akkor ti is játszatok, ugyebár.
1: De nincsen már Petra, vagy még a Skambóba?
0: Nem, most nem fogom, nem is ja, fogok tudni menni, mert annyira sűrű minden.
2: Ja, azt mondtad, hogy te is jössz.
0: Úgy volt, de sajnos végül nem fogok tudni ott lenni. Másnap is koncertezem metal zenekarommal. Gérjenbe, egy na, motoros fesztiválon.
1: Még, várjál
0: de
1: még.
0: Majd.
1: Igen, ez is el fog következni, de még később.
2: Illetve a Sleki arra kért, hogy mondjam be, hogy a hírek rovatba, amit most ide fűzünk, hogy 3. szeptemberi koncertre beúró dobos keres a legendás nyíregyházi gyökerű agydaganat zenekar, úgyhogy aki érzi magában a lendületet.
0: Agydaganat.
2: Az
1: már megint a dobos keresés.
2: Nyomassa be magát. Csak 3 koncert erejéig.
1: De akkor is.
2: Jó, úgyhogy te jössz.
0: Még augusztus elején lesz 4-én a Primus is. Uh-huh. Azt is ajánlom mindenki
2: persze
0: figyelmébe, Barbanegrában.
2: Elég klasszik.
1: Ki lett a dobos? Ti tudjátok, hogy ki lett a dobos végül? Mert nagy dobos keresésben voltak.
0: Én olyan rossz vagyok
1: voltak
0: nevekben, nem tudom.
1: Én is meglehetősen, úgyhogy de én nem maradtam.
0: Nem.
1: Ott még a mi Borlaink is megfordult a castingon.
0: Igen.
1: Igen, de végül nem ő lett.
0: Nem tudom, de minden esetre meg szeretném őket nézni mindenképp. Te nem jössz?
1: Az viszont érdekel.
0: Szerintem érdemes. megér egy misét.
1: Visszatérve csak annyi a egy misi,

0: euró.
1: Egy misét. Nem megyünk mi se.
0: Hogy a Pistolsra visszatérve csak, hogy szerintem Rottent így pótolni nem tök, nem tudom így minek már, tehát szerintem már öregek már ahhoz, ez már nem pánk, ez már nyilván csak hakni, vagy egy ilyen nem tudom, egy ilyen romantikus nem tudom, minek tudom elképzelni a részükről. Én már inkább nem teszem tönkre magamba azt a képet, amit a Pistols, emlékszek rá, amikor először hallottam, 14 évesen talán, és az itt teljesen így megadta az irányt az életemnek akkoriban, most azt így nem teszem már egy ilyen Frank Carterrel tönkre. Te mész, Sasza?
2: Nem, szerintem nem lesz rá időm, de...
0: Lehet, hogy meghallgatom kívülről.
2: az a legpankabb szerintem tényleg. Ott a fűből veszel pár sört, és akkor ott
0: gikornás bort, azt ott lefekszek, azt ott meghallgatom.
2: Jó, szóval bocsánat, nem akartam megtörni itt a műsort.
0: De meg kellett,
2: ha már megtörtem, akkor hallgassunk egy kis zenét.
0: Jó, Petrának egy másik kedvence jöjjön akkor, és akkor utána kikérdezzük még Petrát a hátralévő egy órácskába. Na ezt figyeljétek.

0: Na, ez volt a
1: nagyszerű... De szép lekeverés volt.
0: Ez volt a Stringlers, Petra másik kedvenc zenekara, ami inspirálta őt abban, hogy basszus gitáros legyen. Petra, te milyen zenésznek tartod magad? Mert egy csomó műfajba zenész, és úgy értem, hogy nem jó vagy rossz zenésznek, hanem hogy te punk zenész vagy, rock zenész vagy, metal zenész vagy, vagy...
1: Egyik se és mindegyik.
0: Szeretnéd-e magad tartani bárminek?
1: Nem. Igazából nem. Nem. Én pont azt szeretem, hogy minden műfajban meg lehet újulni, és mindig ember egy picit más részét éli meg.
0: Jó gondolat.
1: Tehát mondjuk például pont a közös zenekarban, a Dehu-ban megélem a brutalitást, mert ott ilyen nagyon súlyos témák vannak. A másik zenekaromban, Flowwall-ban vannak ilyen finom, melankólikus témák, ott azt élem meg.
0: Az jó az a zenekarom, ugyan. Az nekem tetszik, az jó hangulat.
1: Igen. Szóval jöjjön Vácra most, aki úgy érzi majd vasárnap.
0: Azt hittem, elkezdtünk magázódni. Jöjjön Vácra.
1: Meg a másik, hogy... Ja igen, tehát például a prog metal zenekarom az is ilyen, az meg vegyes, hogy ott vannak kemény témák, és vannak ilyen lágyabb, finomabb, szomorú, érzelgős témák is egyszerre. Úgyhogy így a plüssnapalmal ott például ilyen őszinte nyerszámokat írtunk, amiket jól lehet köpni, játszani olyan könnyed, de mégis úgy abban is van melankólia is, meg vidámság is.
0: Mesélj akkor a plüssnapalmról, mert annak is van egy érdekessége, hogy az mi neked, honnan van, kik vannak
2: meg
0: benne.
2: Meg egy sikerű múltja, nem?
1: Van egy jó kis múltja egyébként, egy ezekbe a körökbe abszolút.
2: Én nem tudom, létezik még amúgy?
1: Létezik, csak most idén zenekarrá vált, tehát most évente egyszer játszunk körülbelül, aha, mert a dobosunk friss anyuka lett, az énekesünk meg Berlinben él, úgyhogy így időnként tudunk játszani.
2: Így igen, így
1: megértem. Most lesz amúgy majd 10 éves jubileumi koncertünk a Bárholban, szeptember 25-én, úgyhogy akit érdekel, azt már előre. Aha. De majd úgyis meg fogjuk hirdetni, szóval de szeptemberben lesz egy ilyen. És az a lényege ennek a zenekarnak, az érdekessége, hogy én anyukámmal együtt játszom benne.
2: Ó, igen.
1: És hát így igazából így közösen is hoztuk ezt létre, meg az énekes csaj, és talán a dobos csaj így beszállt.
2: És anyukád milyen hangszere?
1: Ő basszusozik itt, én meg gitározom.
2: Na, itt cseréltetek?
1: Itt cseréltünk, igen. Ő nem gitározik egyáltalán, tehát itt. De szeretek gitározni is, szóval nem probléma. Igen, hát igen, ez nagyon érdekes.
2: Ez már így alakult?
1: Aha.
2: Alapult.
1: Így alapult,
0: aztán... Ebben nem beszálltál, hanem ez már veled alakult.
1: Ez velem alakult,
0: tényleg?
1: Igen.
0: Én emlékszek egyébként,
2: anyukád amikor... alapította?
1: Aha, igen, ja, igen, aha, igen. De hát szeretett volna gitárostak, meg mi ugye így kb. Gondolatokból értjük egymást, úgyhogy így, igen.
0: Én emlékszek egy videóra, ahol bemutatta a zenekart, és akkor még nem ismertelek téged, csak mondta, hogy mekkora dolog, hogy a lányával játsz, meg Ágit se ismertem még akkor nyilván, és mondta, hogy mekkora dolog ez, hogy így a lányával, és milyen jó, és csak néztem, hogy milyen plüss napal, meleve ez a név, zseniális egyébként.
1: Ezt egyébként ez az ő ötlete
0: zseniális
1: volt.
0: Zseniális név.
1: Szerintem is, tehát
0: iridlem ezt a nevet tőlük, tőletek.
2: Hova lehet bekategorizálni a zenekart zeneileg, szerinted?
1: Inkább ez a régebbi punk vonal, amit például a Clash is képviselt, anyunak az egyik kedvenc zenekar a Clash. Egyébként én is nagyon szeretem, tehát, hogy így...
2: Mindenki.
1: Hát igen, igen, igen.
0: Érdekles.
1: Érdekles. Emlékszem, együtt sírattuk Joe Strummert, nagyon szerettük így azt, amit ő így hozott is szellemben is, meg zenében. Úgyhogy igen. Szerintem nagyon érdekes dolog így együtt alkotni, mint ilyen közeli rokonok.
0: Hát ha belegondolok, hogy nekem anyámmal kéne alkotni, az tényleg elég érdekes lenne.
2: Mármint, én is ezen gondolkoztam,
1: hogy
0: milyen cudar lenne, ami abból kisül. Anyám fakonálon tudott játszani csak, de mindig elhúzta a nótámat.
1: Jó, de figyelj, ez egy ilyen fura eset, ez így nem jellemző, ami nálunk van.
0: De jó, nagyon jó pofa.
2: És akkor ti ott hogy gyakoroltatok meg ilyenek?
1: Szoktunk egyébként így ketten
2: vagy
1: is
2: összeülni.
1: Előfordul, ha, hogy tudod, hogy így benne legyünk a flowjában. Ja, ja, ez nem a flow volt, az mindegy, ez egy másik zenekar.
2: Értem, értem, persze.
0: Ugye?
1: Jó van. Szóval igen, ezt meg nagyon szeretem a zenekar tagokat, lányokat is egyébként. Halál jó fejek.
2: Ez full csaj zenekar.
1: Tessék?
2: Full csaj zenekar.
1: Full csaj. Ezt nem azt mondod, hogy furcsa, de...
2: Nem, full csak nem tud beszélni.
1: Igen, igen. De az a jó, hogy nem... Szóval, hogy ilyen laza, értelmes, jó fejcsajok vannak benne, tehát nem ezek a... Na mindegy, nem ezek a tipikus nők.
0: Na és...
2: Hát ezt így, ja.
1: Milyen nő ellenes szöveg volt ez? Bocsánat mindenkitől, ez nem annak szántam.
0: És milyen zenekaraid vannak még? Beszélj akkor a kefír.
2: Ja, a férfiakról.
0: Ne a férfiakról, hanem a mesélj, létszi a egyéb zenekaraidról. Most a Dehut azt egy kicsit még parkoltassuk.
1: Dehut most hagyjuk. Jó. Ugye van akkor ez a Flow Wolf, annak az az érdekes története, hogy egy tehetségkutatón ismerkedtem meg a tagokkal, ahova az Age-el mentünk még annó.
0: Ja, ez így volt.
1: Amit az Age-el megnyertünk, ez a metal tehetségkutató.
0: Igen. Igen.
1: És akkor ott megismerkedtem a tagokkal, és mondom, mutassátok már, milyen zenétek van. És akkor így meghallgattam, és nagyon érdekes volt. Uh-huh. És pont basszusgitárost kerestek, én meg így megtanultam a témákat. Nem mondom, hogy egyből ment, de aztán így ő nekik meg szimpatikus volt az ötlet. És azóta együtt mozgunk. Megéltünk pár dolgot, nagyon kedvelem őket egyébként. Mind alkotótársakat, meg mind barátokat is.
0: Aha. Jó, jó kis zene az én, múltkor meghallgattam a lemezt, amikor kijött.
1: Igen, igen, abszolút látok benne fantáziát, meg amúgy ettől is, ez is fejlesztette így a zenei uh-huh. készségeimet, ugyanis előttem egy nagyon profi basszusgitáros volt, úgyhogy magas volt a mérce.
0: Aha, hát...
1: De értsd azt, hogy nem volt mindegy, hogy uh-huh. hogy játszom. Tehát nem állhattam oda részegen, csak úgy három hangot
0: ne álljál oda részegen.
2: De rossz.
0: És mit van még? Milyen zenekarod van még? Mert azt mondják, hogy mindenütt te zenész, ha bassgitárról van szó.
1: Na hát igen, akivel most egy nagyon érdekes fordulatunk lett, ez a Sears of Light. Ez egy progresszív metal zenekar. Uh-huh. Fiatalokkal játszom, hát 10 évvel fiatalabb emberekkel, de szerintem így zeneileg zsenik. Uh-huh. Ők ilyen kőbányai is.
0: Ennyivel fiatalabbak nálad mind?
1: Aha, igen, de ők kőbányaira jár.
0: Hát nem a különbség őszintén,
1: hát,
0: szóval egyáltalán.
1: Fiatalosnak nem. Mondható vagyok, anyutól jön.
0: Te javadra, mondom.
1: De hogy...
0: Azt hittem, hogy ja, egykorúak vagytok.
1: Ja, igen, hogy... Igen. Szóval, hogy ők a kőbányai zenesuliban tanultak, tehát tanult zenészekről van szó. Már 3 éve játszom velük, egy ideig nem léptünk fel. Sok tagcsere volt, meg viszontagságos helyzetek, de mi így kitartottunk, és most felléptünk a Barba Negrás Metal Battle-on, uh-huh. és megnyertük. És most kijutottunk a nagy német metal fesztiválra, a Wacken-re. Ez egy elég jó dolog.
2: És az mikor van?
1: Ez most lesz, másfél hét múlva.
2: Oh, yeah.
1: Július utolsó hetén. Úgyhogy most teljesen így mindenki így be van pörögve.
2: Ezzel egy gyakorol mindenki, és próbálja.
1: Igen, de közben azért az élet is megy. De azért már stabilak vagyunk, mert már régóta együtt játszunk.
2: De figyelj, és azt akartam kérdezni, ha ilyen szertágoz, akkor gondolom több basszusgitárod is van, mert lehet, hogy egyik műfaj ezt igényli, másik meg azt, vagy elegendő...
1: Kettő van most jelenleg.
2: Elegendő egy gitár ehhez az egészhez?
1: Kettő, van egy 4 húros, amivel a Dehuba játszom például, az egy Fender, jazz bass, hülye vagyok már, igen. Aha. És akkor van egy ilyen, van egy 5 húrosom, ami meg a többihez van. Uh-huh. Mindjárt megmondom.
0: A Dehuban meg 1 húron pendülünk.
1: Igen. Igen, igen, igen. Én nem tudom a pontos típusát. Nagyon
2: nem
1: rossz vagyok a nevekbe.
2: Nem számít.
1: Jackson, valamilyen Jackson gitáron,
0: Michael,
1: de... Michael Jackson.
2: Valószínű az.
0: Én csak egy Jackson-t ismerek, az ez. Sajnálom, ezzel tudtam segíteni.
1: Úgyhogy igen, most nagyon, nagyon izgalmas az elkövetkezendő időszak.
0: Ez nagyon ez nagy megélni. Dolog egyébként, ez a nyerés. Emlékszek, hogy pár éve voltunk együtt ezen az eseményen, ezen a Metal Battle-on, és ott hát így beszélgettünk róla, hogy kik vannak, emlékszel, én ki is mentem egy csomó ilyen koncertről, mert nem, semmi érdekeset nem láttam, és...
2: Jó, mondjuk téged, ahogy érzem, semmi se izgat föl.
0: Kevés dolog van, nagyon. Egyre kevesebb dolog.
1: Helyes apátia.
2: Ja.
0: Azt kell, hogy mondjam. Nem, csak szeretem a friss dolgokat, amik kicsit újszerűbbek, vagy valami érdekes, amit még nem hallottunk. És akkor így beszélgettünk ott, hogy nem tudom, erről az egész eseményről, aztán most 2 év múlva történt ez, hogy most megnyertétek, vagy 1 év múlva?
1: Nem tudom már,
0: tavaly
1: mikor volt.
0: Mindegy, az
1: tavaly
0: a lényeg,
1: is kim voltunk szerintem.
0: Akkor lehet, hogy tavaly volt ez. És akkor most meg megnyertétek. Uh-huh. Egyrészt ott állhattatok teljesen a színpadon, meg is nyertétek.
1: Igen, meg jó élmény volt így nagyobb színpadon játszani, mert ez a zenekar szerintem ilyen nagyobb színpadra termett zenekar, sok tag is van benne.
0: Ja, mert hogy ebben van szint is, a két gitáron felül,
1: igen.
0: lány az énekes.
1: Igen, ez zseniális énekes. Egyébként a billentyűsünk az mind a két zenekarunkban van, mert a Flow Wolfba is a márka billentyűs, mert oda átcsaltam. Igen. Oh.
2: Azért ezek így szoktak működni.
1: Igen.
0: Bírom azt a srácot egyébként.
1: Ja, hát,
0: és emlékszek, amikor mondtad, hogy a főhős a zenekarban nem akar akárhova elmenni játszani, mert ő arra gyúr, hogy a nagy dobás, és akkor beszélgettünk erről, hogy ez most ez jó, vagy nem jó, vagy hogy ez most hogy kell értékelni. Emlékszek rá, hogy akkoriban te is egy kicsit így bele voltál süppedve, hogy van-e értelme, vagy nem ennek így, és basszus,
1: volt, de egyébként
0: és volt.
1: Valamiért éreztem, hogy ne szakítsam ezt meg, tehát ne lépjek ki.
2: Van már dalatok?
1: Van.
2: De esetleg bele lehet hallgatni?
1: Igen, meg is mutatnék. Ami, nem küldtem? Elküldtem neked.
0: Megnézem.
1: Várjál csak, az utolsó link. Azt nincs meg, légy szíves. Nem.
2: Pedig nem nagy rossz dalnév, nem? Az utolsó link.
1: Az utolsó link.
2: Kérem szépen, ez az utolsó link, amit életembe küldtem.
0: Az utolsó link az egy Pixies.
2: Na tessék.
1: Nem a Pixies, de várjál, nem. Mert a Pixies előtt, na, a Pixies után még van egy.
2: Mindegy, keresünk rá közben. Ami alatta
0: van. Jó, alatta van. Mondd egy címet, mert azt ilyen szövegként rakta be.
1: Se Ers of Light.
2: Tominak így úgy kell, hogy
1: se Ers.
0: K-val írják a Light-ot. K-val írom a Light-ot.
1: Igen, persze. Ligöhöte.
2: Szegény ilyen.
1: Pra-i for...
0: Mi? Trai?
1: Pra-i, Y-in, ima, vagy mi.
0: Jó, oké.
2: Tomi, ez nagyon ciki, nem?
0: Pray for...
1: Te nicht more.
0: Na, jó.
2: Nicht more. Ezt rakd be, kérlek.
0: Nicht more. Itt nicht mares.
2: Az a baj, hogy pont a fogyatékos barátunkat ültetik a pulthoz. Úgyhogy,
1: ja, mares, igen.
2: Úgyhogy neki kell elindítani ezt a következő
0: zenét. Na, jó, szóval akkor most téged lehúzlak.
2: A zenét meg föl, kérlek.
0: Indul a zene. Bona. Na, figyelj.

0: Oké. Itt most valami net hiba van közben, úgy tűnik, mert nem töltött be.
1: Anomália. Olyan zenekarom is volt, hogy anomali.
0: Na tessék.
1: Most beugranak dolgok. Ja.
0: Az milyen zene volt?
1: Hát, milyen metal-szerűség.
0: Aha. Na, akkor figyelj.
1: Nem tölt be?
0: Amíg nem tölt be, mert nem tölt be.
1: Jó.
0: Addig? Addig beszélgessünk arról, hogy találkoztunk mi. Ugye ez egy nagyon érdekes...
1: Igen, jó kis sztori.
0: ...találkozás volt. Elmondott te, vagy elmondjam én... Hogy tudják meg a hallgatók is, hogy hogyan történt ez a dolog, ha már így összejöttünk hát ilyen szépen.
1: Igazából, hát elmondom egy részét, hogy szóval ugye ma az Age-ről szólt volna ez a műsor.
0: Igen.
1: És ez
0: a
1: benne...
0: The Age nevű zenekarról.
1: Igen. És ez benne az ironikus, hogy igazából a Tommal úgy találkoztam, hogy az Age-hez kerestünk dobost, mert éppen nem volt. Igen. És elmentünk május 1-e volt, azt hiszem, Punk Mojál is.
0: Igen.
1: Hányban volt ez, nem tudod?
0: Ez 2023-ban volt.
1: 2023.
0: Ja, május 1-eim.
1: És akkor ott kimentünk a Punk Mojál isra, és igazából én úgy voltam már vele, már hónapok óta nem találtunk dobost, hogy ez már nem nincs veszíteni való, megkérdezek így bárkit. Aki szembe jön. És egyszer csak ott volt a Tom biciklivel, és akkor valamelyik, ki volt ott
0: Márka,
1: még velünk?
0: Márka beszélgettél, igen. És oda mentem hozzátok, és akkor így bedobta Márka, hogy lehet, ő is dobos.
1: Igen.
0: És akkor közben majd a zene itt beszélgetés alatt betöltött.
1: Ó.
0: Jó. Jó az, hogyha így hallgatjuk? Mert most belekezdtünk a sztoriba közben.
1: Ja.
0: Na, igen, beszélgettél Márka, oda mentem, és akkor mondtad, hogy kerestek egy punk zenekarba dobost.
1: Igen. Először még így óckodtál, mert nem tudtál, hogy milyen jellegű, vagy így néztél, hogy hát nem tudom, hát, kéne szállni.
0: Igen, mert igen, nem kerestem kifejezetten akkoriban a zenekart. Mi az Age zenekarról beszélünk, képzeld el. Hát akkor úgy tűnt, de hát akkor egy ilyen... Hát én akkor még nem tudtam, mit gondoljak róla, csak mondta Petra, hogy majd küld át dalokat, és akkor gondoltam, meghallgatom, azt majd eldöntöm, hogy szeretnék-e ilyet játszani, vagy nem. Átküldte a dalokat, hát ilyen érdekes rockzene volt leginkább nekem, ami egy kicsit szeretett volna metal lenni, és akkor arra gondoltam, hogy ezt tudnék hozzátenni dobosként.
1: Ja.
0: Aztán elkezdtünk próbálni. Nem mondom, hogy kisvártatva, mert nagyon nehéz volt összehozni az első próbát, de emlékszel, hogy az első próbán írtunk egyből két dalt?
1: Uh-huh.
0: Azonnal, a legelső próbán, ahogy találkoztunk, egyből írtunk két dalt, aztán úgy tűnt, hogy ha ez ilyen könnyen megy, akkor ez nagyon jó lesz.
1: Aztán adta magát a dolog.
0: Igen.
1: Adjunk egy kis hangot a Sears-re.
0: Jó.

0: köszi.
1: Merje.
2: Ja, és
1: most tollak fölben, szóval most már lehet dicsérni.
2: Szóval rohadt jó volt.
3: Örülök, hogy tetszik, vagy hogy átjött.
2: Ja. Főleg a basszer.
1: Nekem is, mindenki. Láttam már.
2: Én is így játszottam volna.
1: Igen. Azt beszéltük itt a, azt beszéltük itt a háttérből, Szasza minden hangszeren kiválóan játszik. Leginkább minden hangszeren.
2: Csak nincs rá időm, tehát minden hangszeren azért nincs időm. Tehát egy, de majd egyszer
3: nem. Egyhez is kevés egy élet, hogy úgy játsz rajta.
1: De ez teljesen
2: te gyakorolsz, ahogy
1: otthon.
3: Szoktam most az elmúlt időszakban sajnos kevesebbet, mert ilyen káoszos volt az életem, de amúgy igen.
2: Muszáj, nem?
3: Mondom, azért lettem jobb zenében az elmúlt 2-3 évben, mert azért sok gyakorlás volt mögötte.
2: Kell.
3: Igen, mert akkor... azelőtt meg nagyon ilyen punkban nyomtam, tudod, hogy...
2: Hát, kit érdekel, mert hónap lesz valami.
3: Vagy akár kilétben, vagy akár
1: bulizva. Én kifejezetten szeretem, Petra, hogy játszol, mert férfiakat is megszégyenítő technikával, meg hangerővel, meg hangzással. Tolod, úgyhogy ezt kifejezetten szeretem, hogy megszólal a kezedbe a hangszered.
3: Nem simogatom a hangszert, bár mondom, hogyha meg finom téma van,
1: akkor simogatod.
2: Akkor várjál, pillanatom, mellette énekelsz is néha, ha jól
3: igen,
2: értettem.
3: Igen, ez egy új dolog, hogy elkezdtem vokálozni, és igen, és az énekesnőnk tanított.
2: Új?
3: Hát az elmúlt ilyen fél évben ráfeküdtem.
2: Addig mikrofontól távol.
3: Hát, hogyha próbáltam, azért elég szar volt, igen. És úgy éreztem, hogy szeretnék jó vokálosodni. Nem volt meg a technikám, tudod, hogy tartom a rekeszizmot, hanem így elhalt a hang, vagy hamissá vált.
1: Ez azért van.
3: Hát hiába hallom, hogy mi a hamis, meg mi nem, de nem volt meg a jó technika. És akkor érdekes, anyuval együtt járunk a Szandihoz, a metal zenekaromban az énekesnőt, akit az előbb hallottatok, hozzájárunk együtt énekórákat venni. És akkor olyan számokat tanulunk meg két szólamban, amiket szeretünk, úgyhogy ez...
2: És ezek mik? Amúgy, mit tanít egy énektanár?
3: Tessék?
2: Mit tanít egy énektanár? Már én is voltam valamiért, nekem nem kell például, de...
3: Nem, hát igazából bármi...
1: De mit tanítottál neki, Szasza?
2: Kinek?
1: Az énektanárnak. Miért voltál nála? Mit tudtál neki tanítani?
2: Nem, ő tanított nekem, vagy akart megtanítani tényleg
1: lélegezni.
2: Hát persze, tehát így mondta, hogy haver. Hát így...
1: Világos.
3: Na, most például mondjad. Egy Red Hot Chili számot fogunk megtanulni, tehát, hogy, mert annak ugye a kiedisz tök jó két szólamokat csinált, és akkor most azt fogjuk. De tök vegyes, mit tudom én, adott fel nekünk ilyen szól műfajtól kezdve, nem is vágom az előadókat. Nagyon rossz vagyok nevekben, ne kérdezzetek éneket.
1: Azt elmondom, hogy hétfőn az ének felvételen nagyon-nagyon tolt, Petra. Előtte egy kicsit megbeszélgettük a napokban, hogy mit gondolunk, vagy mire gondolunk a ének kapcsán, aztán mire odaértem, teljesen meglepő dolgokat vettek föl, és teljesen oda voltam. Nagyon jó hangja van a mikrofonban, vagy meghalljátok.
3: Hát igazából itt főként nem is éneklős részek voltak, bár van egy, ami igen, de hogy hangulatba kellett belekerülni, mondjuk dühösnek kellett legyünk, működött.
1: Én dühös voltam, úgyhogy nekem nem kellett annak lenni.
3: Én meg bele tudtam kerülni, az volt a jó.
2: Na, a lényeg, szóval most már ebben is próbálkozol, tehát, hogy nem csak a basszer, hanem mellette az ének is. A színpadon is, vagy ez még csak így a háttérben búvik meg?
3: Színpadon és vokál. Tehát, hogy nekem nem az a vágyam, hogy főénekes legyek feltétlen, de egy stabil vokál.
1: De most az vagy.
3: Bár a Dehuban igen.
1: Igen,
3: arra nem számítottam, hogy
2: de
3: még olyan is lesz.
2: De mondjuk ez azt jelenti talán, hogy akkor már rutinból megy a bassz, mert akkor nem kell figyelni
3: fogjuk
2: még
3: rá
2: az énekre. Vagy a kettő nekem biztos, hogy nehezemre esne.
3: Már van rutin, igen, de azért még rám fér, hogy gyakorolgassam együtt, mert azért nagyon más a kettő, tehát hogy a ritmus sokszor,
2: ja,
3: amit az ének, meg a basszus
1: hoz. Ja, de itt van egy érdekesség, amit az előbb akartam mondani, és gondoltam, majd itt adásba fejtjük meg, hogy mondd el ezt, hogy vannak a kezeid, a jobb és a balkész dolog, ez hogy van nálad?
3: Mármint, hogy ha alapból balkezes vagyok, arra
1: igen,
3: gondolsz?
1: Igen.
3: Ja, igen, annak születtem, de jobb kézzel tanultam meg gitározni, meg basszushozni.
1: Ez nagyon kemény.
3: Azért, hogy ne legyen azzal a problémám, hogy bárhol mondjuk elcsesződik a hangszerem, és kell egy másik, amit akár kölcsön tudnak adni, hogy így ne az legyen, hogy csak azon az egy hangszeren játszhatom.
2: De már tudatosan erre készültél, tényleg?
3: Hát igen, hogy így ilyen rugalmas tudjak lenni bármilyen. Vagy van egy helyzet, ahol be kell ugrani zenélni hirtelen, nem számítok rá, valaki hoz egy basszus, oda tudja adni, és játszom rajta. Mint múltkor a Be Together-ön is.
1: Ja,
3: ugye, ahol voltunk együtt fesztiválon. Igen. Ott is úgy volt, egy barátunkkal elkezdtünk közösen improzni, és akkor hozott basszusgitárt, és akkor tudtam rajta játszani, mert
1: ja, az,
3: ugyanazzal a kézzel, ahogy mindenki más.
2: Igen, vagy a többség, volt. Mondjuk így, vagy nem
3: igen,
2: tudom.
3: Igen.
1: Na, de Petrám, ez a műsor azért mégiscsak úgy indult, hogy az Így lesz a vendég, és nem fejeztük be a sztorit.
3: Ja, már is felejtettem, hogy ez a sztori, vagyis benne volt.
1: Nem? Igen, én nem felejtettem el, azért ezt fejtsük meg, hogy volt, mert ez is az egyik zenekarod volt, és ráadásul itt találkoztunk, úgyhogy... Na, ott odáig jutottunk, hogy elkezdtünk zenélni, első próbán írtunk egyből két dalt, utána beindultunk, jó volt, ebből a rockos valamiből lett egy egészen metálos dolog, vagy kifejezetten metálos dolog. Aztán úgy tűnt, hogy gyakorlatilag amilyen tehetségkutatón vagy bármin indultunk, azt meg is nyertük.
3: Igen, úgy volt egy, volt benne
1: nagy
3: kraft.
1: Nagy menet volt, igen. Uh-huh. És
2: ez
1: olyan
2: nagy képű volt.
1: De viszont igaz.
3: Á, de hogy, ugyan?
1: Viszont igaz. Nem tudom, nagy képű vagyok. Na, viszont mentünk, törtük az utat, úgy tűnt, hogy ebből lesz valami, úgy tűnt, hogy ugyanazt akarja mindenki, úgy tűnt, hogy be akarunk robbanni ha nem is a mainstreambe, de legalább a undergroundnak a világába, hogy egy névvé tegyük a zenekart. Aztán valahol megbicsaklott ez a dolog, igaz? És akkor befejeztük mi ketten ezt.
3: Ah, sajnos meg.
1: Igen, mert jónak tűnt a dolog. Tényleg olyan power volt benne, amit sok zenekar csak szeretne, hogy legyen, meg, meg szeretné azokat a lehetőségeket, amiket mi meg tudtunk fogni magunknak, megnyerni, meg mit tudom én, ahol játszhattunk, de úgy döntöttünk ketten, hogy mi tovább fogunk menni, és ezt a power-t ezt tovább visszük egy másik irányba.
3: Igen.
1: Aztán ebből lett a...
3: Dehumanizátor.
1: Te mondod, a te hangod mélyebb.
3: Dehumanizátor.
1: Igen, a dehumanizátor lett ebből. Illetve nem ebből lett, mert az egy tök másik dolog, csak ebbe mentünk tovább együtt. Hála a Jóistennek, aztán azóta is toljuk, és most ott tartunk, hogy egy éve alakultunk kb. Márciusban nagyjából tavaly, és azóta számtalan helyen játszhattunk, hívtak bennünket nagyon sok helyre, meg
3: nagyon kellett szervezni, nem?
1: Nem, tehát bizony.
3: Valahogy úgy jöttek a dolgok.
1: Hát igen. És most felvettük a lemezünket is, már. Egy elég vad felvételi időszakon vagyunk túl, meg az ének is rákerült most úgy, hogy majd a keverés fog hamarosan történni, és akkor kíváncsian várhatjátok például te, Szasza.
2: Hú, de nagyon várom.
3: Tűkörül a Szasza, már nem fog szerint, tudni aludni, amíg nem
1: látom,
3: jön ki az album.
1: Láttam rajtad az izgalmat, azért mondtam, hogy mielőtt elaludnál az izgalomtól, kicsit felébresztelek.
2: És akkor mi a terv?
1: Rakok be még egy zenét?
2: Szerintem hallgassunk. Van Dehu zenétek?
3: Nem,
1: nincs
3: még.
1: Olyan, meg nem akarok.
2: Ja, akkor még nem. Meg nem is akartok. Jó, nem baj.
1: Hát van fönn a YouTube-on, aki akar, azt talál, de...
2: De te mire gondoltál inkább?
1: Én konkrétan a sörre.
3: Akkor legyen az a New Model, nem? Amit küldtem. És ez az első albumos szám.
1: Amit küldtél. Hát figyelj, most elindítom ezt, mert ez volt kéznél, ezt én magam töltöttem itt be, de New Model Army lesz.
3: Jó lesz, a Hunt, vagy mi?
1: Hát igen.
3: Jó, az is jó.
1: Én ezt egyébként a Sepultúrától ismertem meg, én hamarabb hallottam a Sepultúrától, és úgy fejtettük vissza, hogy ez valójában New Model Army.
2: Ez egy feldolgozás?
1: Hát ez az eredeti, a Sepultúra volt a feldolgozás.
3: Nem, az övéké.
1: De meglepően hasonlatos lett a Sepulje is annak idején. Majd legközelebb meg azt rakjuk be. Na de ez következik itt.
2: A tilos van.
3: Hát igen, ebbe a basszus

0: Na, ez volt a híres Hound.
1: Annyira jók ezek a számok a Nyomodától, ezek a húzós számok is.
0: Igen, tele, és én ezt vártam azon a Sziget koncerten, basszus, hogy majd milyen jó lesz ezt meghallgatni. Bár őszintén szólva, most így hallgattam, a Sepultúrától még mindig jobban szeretem azt az egész lemezt.
1: Jó. Ez egyéni, tudod.
0: Igen. Én meg azon nőttem föl.
1: Igen.
0: Már gyerekkoromtól.
1: Számít. De szerintem...
0: És itt is van, pont dobja is nyilván a YouTube-a izé alapján. Majd lehet, hogy a végére berakom, hogy az is meglegyen akkor.
1: Ja, jó, jó, rendben. De minden esetre nagyon, nem tudom, nekem nagyon sokat adott, hogy így a... Mármint az, amikbe felnőttem ebbe a szubkultúrában, amiben a szüleim voltak. Uh-huh. De az volt, hogy, hogy nem erőltették rám. Csak egyszerűen is szerették a dolgokat.
0: Na, hát erre én is kíváncsi leszek, hogy az én fiamra mi ragad, mert én hallgatok mellette a popzenétől, ő a hip-hopba uh-huh. érzi magát otthon, de hallgatok mellette punkot, metált, black metált, nem tudom mit, és így ragad rá minden, meg ugye jár velem koncertekre, egy csomószor eljön, meg ő is zenésznek készül végül is, és kíváncsi leszek, hogy ő rá mi ragad ebből majd, hogy ő hogy fogja ezt majd elmesélni ennyi idősen, hogy hát apám...
1: Úgy érzed, ragadt rá ezekből azért?
0: Persze. Hát így alapvetően rocker érzelmű, csak a hip-hop neki az a punk. Uh-huh. Vagy hát abba érzi a lázadást.
1: Na, egyébként nem tudom, amit még így szívesen megosztanék, még mind gondolatot,
0: na,
1: hogy így az évek alatt elég sok formációba megfordultam, ugye?
0: Igen, úgyis erről akartalak kérdezni, úgyhogy mondjad.
1: Nem, hogy így mit tapasztaltam meg, úgyhogy ennyi emberrel zenéltem együtt az évek alatt, hogy...
0: Minden ugyanaz, csak másképp?
1: Nem. Inkább azt emelném ki, hogy... Tehát, hogy legalább annyira számít az emberi része a dolognak, mint az, hogy a zenei összhang is meglegyen, meg hogy jól tudjunk együtt zenélni. Mert sok esetben ott borult a sztori, hogy emberileg valami nem stimmelt már, vagy valaki nem úgy viselkedett, valakivel nem lehetett együtt működni, mondjuk. És többször tapasztaltam ezt, hogy sajnos volt olyan, hogy saját magam is voltam éppen az az ember, aki nem volt olyan életszakaszában, hogy jól tudott működni. Uh-huh.
0: Hát de én is jártam úgy hát szerintem nem titok ez, vagy nem kell titkot csinálni belőle, az MVS-be jártam úgy, hogy igazából 20 évet belefektettem, így vagy úgy, de kiderült, hogy valószínűleg én vagyok az a láncem, ami nem kell oda, és ezt így meg kellett értenem, hogy amíg én ott vagyok, addig örök tényező maradok, és addig minden úgy fog működni, ahogy 20 éven keresztül, aztán megpróbáltam, mi van akkor, hogyha tovább megyek, és nem vagyok olyan kitartó, nem tartok ki amellett, ami mellett ott elköteleződtem. Figyelj, megcsináltunk egy pár lemezt, nagyon szerettem, nagyon jó időszak volt, aztán azóta te látod, hogy miket csináltam, tovább mentem, és igazából jól döntöttem, úgyhogy ja, hát nem tudom, hogy mi kell pontosan ahhoz, hogy működjön egy közösség. Nyilván viszonylag egészséges, mentálisan egészséges emberek, az mondjuk nem baj.
1: Nem hátrány.
0: Hogyha legalább a, nem tudom, 50%-ig egészségesek.
1: Ha... Kihat a zenére, Tom, szerintem az, hogy szóval, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, az még sokszor a zenében is érződhet, hathat egymásra. Uh-huh. Hogyha jól működik az emberi része, akkor az nagyon motiválhatja a zenét,
0: ja,
1: és meg fordítva.
0: Igen.
1: Ezt is észrevettem. De amikor már valami meg nem működik, akkor tényleg érdemes elengedni, mint ez is egy gyász folyamat,
0: hát,
1: mint
0: igen,
1: egy kapcsolatnak a szétmenése, vagy egy halál eset. Sajnos. Egyébként én már sokszor gyászoltam zenekart az életemben.
0: Én is.
1: És így volt, amelyik hosszabb ideig tartott, volt, amelyik, nem tudom, egyszer csak így felrobbant, aztán ment tovább az élet. Mindig, hogy megy tovább az élet, és azt veszed észre, hogy aztán megszoksz valami mást.
0: Uh-huh. Hát nem tudom, engem nagyon rúgtak már ki zenekarból.
1: Igen, azt tényleg? Is rossz volt megélni.
0: Uh-huh. Engem még szerintem, most így gondolkodok, lehet, hogy engem is, de nem jut eszembe, hogy honnan, de nagyon nem, tehát általában én léptem, amikor úgy éreztem, hogy...
1: Nekem is a legtöbbször, de volt olyan, amikor a dalírónk nem akart többünkkel sem együtt dolgozni, és akkor így kirakott embereket a zenekarból, és én is voltam az egyik, és akkor azt nagyon fájdalmasan éltem meg, mert szerettem volna mit csinálni. Láttam benne a fantáziát. Meg persze az ember egójának ez szar.
0: Pont ezt akartam mondani. Hát az egójának,
1: most
0: meg amúgy
1: ne
0: pont,
1: kerteljünk.
0: Hogy mi kell ahhoz, hogy egy egészséges zenekar működjön, hogy az egót nem árt otthon hagyni. Mindenkinek.
1: Mert ez egész életünkre igaz. Ez hát, egy...
0: Jó, most
1: egész életen át tartó gyakorlás.
0: De igen, ez tény, hogy igen, tehát az egót ezt nem árt otthon hagyni annak, akinek van, vagy túl nagy.
1: Vagy túl sok időt forogtam zenészek között az életemben, vagy mozogtam. Nagyon-nagyon sok az egó, mondt is.
0: Persze, akad. Persze, és az a helyzet, hogy egy bizonyos korosztálynál meg már le is morzsolódik egy csomó mindenki, szóval túl nagy lehetőségek sincsenek. Fiatalabbakkal kezdhetsz el zenélni, mint ahogy te csinálod a Szírszel, azt lehet, mondjuk, de...
1: Én vagyok a MILF a zenekarban, ezzel szoktunk rögni, és kitaláltunk egy ilyen szóviccet, hogy Happy MILF menő. Ezt már rögtem magam a múltkor, többiekkel együtt.
0: Ez jó. Na, szóval, hogy azt lehet esetleg, de ritka, amikor ez tud sikerülni, szerintem azt, ritkán látom.
1: Hogy fiatalabbakkal zenélni?
0: Vagy? Hát igen, hogy egy idősebb fazon mondjuk bekerül fiatalabbak közé. Az szokott lenni, hogy egy idősebb zenekarba bekerül fiatal tag.
1: Én minden korosztállyal zenélek, mert ti ugye
0: te
1: meg idősebbek
0: vagy.
1: Vagytok nálam.
0: Te vagy egy minden korosztály.
1: Igen. Szóval ti vagytok az idősebb korosztályú, a Szírszék a fiatalok, és a Flow Wolf meg egy idős velem. Tehát én mindegyik felhozatalba.
0: Na és milyen gondolom a plüsnapalmon kívül jobbára férfi zenekarokba fordultál meg.
1: Igen. Bár és ugye mondom, van női tag is ugye a énekesnünk.
0: De most igen, de korábban gondolom nem nagyon volt ez.
1: Nem. Több a férfi a zenei körökben még mindig.
0: Aha, és milyen neked így férfiak közt?
1: Igazából nagyon megszoktam.
0: Aha.
1: Tehát, hogy így, meg a szakmám is olyan lett, a hangszakma ott is sok a férfi. Tehát, hogy nekem ez teljesen otthonos, hogy mondjam, közeg. Néha ismeretlenek tudnak így lenézően állni nőkhöz mai napig egyébként, hogy te úgysem értesz se a technikához, vagy nem tudsz zenélni. Uh-huh. Az úgy tud rossz lenni, de már nem veszem annyira ezeket a szívemre.
0: Hát azért már láttam, amikor színpadon megleptél embereket. Én azért ezt már láttam egy párszor, amikor kiállsz
1: én
0: a pici... Igen, amikor a pici lány kiáll a nagy basszusgitárra, és akkor nézi mindenki, hogy ez milyen zenekar lesz, aztán a végén megjönnek a leesett álló...
1: Na, de várjál, faszik. Tudod, mire vagyok kíváncsi, hogy ha már itt, mert beszéljünk már arról, Léci, hogy szóval én azt gondolom, hogy a nemek szerint van különbség a zenélésben, mert vegyük a dobot, az egy nagyon olyan hangszer, amihez a fizikum is eléggé kell. És például sokszor hallom a különbséget, hogyha egy nő dobol, várjál, akkor valamikor az erőtlenebb, mint hogyha egy meglett férfi, de hallottam már olyan nőt, aki viszont tényleg
0: egyre több
1: meg sem mondanám, hogy nődobol. Ez a húros hangszereknél talán egy picit más, de nem tudom, te mit gondolsz erről.
0: Ugyanezt, hogy egyre több nő van, aki nagyon nagyokat megy. Közben itt a Duma alatt berakom még a Sepultura hántot, hogy addig is menjen.
1: Ja, jó.
0: Nem sok időnk van már. Egy dolog jutott eszembe, hogy nem beszéltünk egy zenekarról még, amiben szintén játszol, és itt témába is vág,
1: tudom,
0: hiszen pánkműsor. Na, melyik? Pánkműsor?
1: Pánkműsor? A lopunk?
0: Valami,
1: de ott vendégzenész vagyok, tehát így nem állandó tagként.
0: Elég sűrűn szoktál megfordulni. Ott miért játszoltál a lopunkba? Hogy mi van a bassgitárossal ott?
1: Ez ilyen furán jött, mert a Csabinak lett valami gerincsérve, és nem tudott fellépni egy ideig, és akkor helyettesítettem egy-egy alkalmat.
0: Aha.
1: Aztán meg most is volt neki nyáron valami, és legutóbb is egy Hóniába játszottunk egy koncertet. Aha. Hát ez azért érdekes, még, mert persze, meg olyan zenék, amik a gyerekkorom zenéi, ugye, aha, amiken felnőttem. Illetve az az érdekesebb az egészben, hogy ezt a zenekart apám alakította még annó, még jó rég.
0: A 2000-re.
1: Aha.
0: Komolyan.
1: Aha.
0: Mint igen. Mi? Mint
1: hát
0: énekes,
1: ő énekes volt benne, igen. Aztán vitték tovább a többiek, mert aztán ott, hát ott volt sokféle tényező, ami miatt a zenekar nem működött, ez hosszú sztori. És akkor kiváltak belőle többen, és akkor most maradt egy másik felállás, illetve a Feri is bejött a zenekarba.
0: Milyen Feri?
1: Hammer Feri. De jó volt. De hát a Ferit ismeritek, gondolom, így. Igen, nyilván ő azért benne van.
0: Ismeri.
1: Meg hát ő egy nagyon-nagyon jó frontember, tehát az kétségtelen figura. Úgyhogy...
0: Meglehetősen.
1: De szóval nagyon érdekes a lopunkban, hogy ugye így most így helyettesítek benne, és közben így, ez valahol így az apámnak így az emléke is a zenekaron keresztül. De fura dolog ez nekem személy, aha, szerint, de nyilván ez most csak egyéni dolog. Szóval, hogy ez már a lopunk már más, mint volt, és most is, most nagyon jó szintén. Meg a Feri nagyon, nagyon intenzíven tudja hozni a Kennedy-szeket, Hello Biafra hangot,
0: szerintem
1: annyira jól áll neki.
0: Azt kell mondjam, hogy zseniálisan...
1: Az a szopó állarc, amiben...
0: Az nagyon kemény. Az, amikor
1: igen,
0: legelőször...
1: zocskunk.
0: Igen, legelőször, amikor megláttam, így előjött a sötétből. Igen. Egyszer csak hárman voltak a színpadon, és a sötétből előjött abba az állarcba, meg egy nylon szatyor volt nála, és öltönybe.
1: Ja. Milyen gyászosan beszéltem erről, hogy apám meg se halt, tehát úgy mondom, hogy apám emlékeként.
0: Hát,
1: most jut az eszembe,
0: nem
1: szóval,
0: mondani, hogy...
1: Nem, csak hogy tök szomorú volt, hogy mindegy, szóval, hogy nekem az volt a szomorú, hogy ő abba hagyta a zenélést, mert ő is nagyon szeretett zenélni. Talán ez az, amit gyászoltam.
0: És miért hagyta abba?
1: Hát, krízisek az életben. Uh-huh. Ja. Sok-sok hát szar dolog az életben.
0: Erről
1: igen.
0: Semmit nem tudunk.
1: Na most ezt nem fejtem itt ki.
0: Akkor viszont...
1: Nem idevágó dolog.
0: Elindítom szerintem
1: De imádom, nyomod el.
0: Elindítom az utolsó zenénket, mert jön utánunk a...
1: Ez egy jó lezárás, köszönöm.
0: Jó, a bringás műsor jön utánunk, és át kell adnunk a stúdiót. Kinsik Petra, köszönjük szépen.
1: Köszi szépen.
0: Mai beugrót az Égy zenekar helyett.
1: Hát
0: akik jöttek volna, de tegnap lemondták éjszaka a dolgot, megijedtek.
1: Most New Age-be.
0: A nagy lehetőségtől.
1: Nyomtuk.
0: Ezt. New Age-be nyomtuk, ja. Köszi szépen a beszélgetést.
1: Köszi. Sziasztok.
0: Hello, két hét múlva újra lesz Páholy. Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rágcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rágcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rágcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rágcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
2: Kedves történetről ír a 24.hu a futball VB kapcsán. A dél-londoni Bellingham vasútállomást ideiglenesen Jude Bellingham névre keresztelték az angol válogatott sztárja tiszteletére. A Lewisham kerületi Thames Link által kiszolgált megálló tábláit július 5-én cserélték le, még az Anglia-Mexikó 8-at döntő előtt biztatásképpen. Az átnevezést eredetileg csak egy napra tervezték, ám miután Bellingham 2 gólt szerzett a három oroszlánosok 3-2-es győzelmében, a vasúttársaság úgy döntött, meghagyja az új nevet egészen az Anglia-Norvégia negyed döntőig. A társaság szerint, amikor kitalálták az ötletet, még nem sejtették, hogy Bellingham épp ezen a meccsen villan majd ekkorát. Érdekesség, hogy maga a játékos nem dél-londoni, több válogatottársa viszont a környékről származik. A gesztus nagy sikert aratott az utasok és a közösségi média felhasználói körében is. Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kezdvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
0: Ezek voltak a hírek.
3: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak.
4: Fixi!
5: Pocket, hip hop, rap,
6: BMX,
7: kercek a lemez, elmegy az eszem,
8: megrakod neked, azonnal,
9: ez itt a Bandit Rádió.

Fix it. Altra ne perte. Gyorsan. 93. 3.

Sziasztok! Ez itt a Bandita Rádió. Éppen most egyedül vagyok, de majd lesz egy jó kis beszélgető társam, az Ispán Miki, aki teljesítette a Tour Horizontot, 700 kilométeres, hát nem versenytúra volt, és majd ő fog egy jó kis úti beszámolót tartani, de addig egy pár régi jó kis haverzenét berakok nektek. Sziasztok!

0: ez itt a Bandita Rádió, és a Tiloson. Van egy jó kis telefonszámunk, 215-77-73. Aki esetleg gondolja, szóljon hozzá az adásunkhoz, és akkor beszámolnék egy-két dologra, hogy mostanában történt. Kerékpáros dologban szövetségünkben új elnököt választottak, az előzőnek sikerült lemondani, előtte közgyűlés előtt egy nappal, de innentől kezdve akkor Ésik Róbert az új Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, és hát sok sikert kívánunk neki. Ez a Testnevelési Sporttudományi Egyetemen megtartott esemény volt, és az MKS új elnöke, ezek szerint akkor így van, Domonkos úr úgy mondott le, mondom, hogy előtte egy nappal, viszont az egész elnökség akkor fölállt, és innentől kezdve meglátjuk, hogy mi lesz a jövő. Sok sikert kívánunk az új elnök úrnak, hajrá Róbert! Egyébként ő Szegeden kerékpár versenyző volt, tehát van némi köze a dolgokhoz. Hajrá, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó, illetve még a múlt hét végén volt Nőtincsen egy nagyszerű jó kis BMX-es, illetve ős montis találkozó, mint a Setiék és a Hixi Bringások csináltak. Nagyon jól sikerült, ez a nagyon jó kis több éve tartó esemény. Ott a tóba lehet ugrálni, egész nap szinte ezt csinálják, este pedig egy laza kis beszélgetés van, tábortűz, filmnézés, semmi őrület, jó kis barátkozás, haverok és társak és mindenki más. Na, tehát így vagyunk. Na, továbbra is egyedül vagyok itt a műsorban. Többek elfoglaltság miatt nem tudnak itt lenni, de viszont van egy jó kis beszélgető partnerem, az Ispán Miklós, őt fogom most nem sokára megszólítani, és ő pedig be fog számolni erről a túlhorizontról, ami a minden igaz, akkor létre is fog jönni nem sokára a kapcsolat vele. Így is van. Én akkor őt ki is hangosítanám. Szia! Akkor őt ki is hangosítanám. Szia, Miki! Szia! Kicsit a tudsz, akkor beszélj hangosabban, légy. Hangosabban, légy.
1: Rendben, így jó.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen. És akkor horizont. Tehát én annyit tudok az egészről, hogy 700 kilométer a táv, Szent Gotthárdtól Budapestig tart a dolog. Az erőt és az idődet, ahogy akarod szervezni, viszont az útvonal az ki van jelölve. Jól mondom?
1: Így van. Nagy kiegészítés. Ma, hogy a szervezők azok picit elkényeztettek minket, és volt egy-két ilyen base camp, ahol fixen meg lehetett szállni. Tehát lebeszélték helyi önkormányzatokkal, stb. És sportcsarnokokban, meg ilyen helyeken, ahol volt zuhanyzási lehetőség, meg vízvétel gyakorlatilag, meg valahol, ahol nem a szabad ég alatt alszol, ott meg lehetett szállni. Én ebből hármat használtam összesen.
0: Fantasztikus.
1: A rajt előtti nappal együtt, igen.
0: Ez a nevezési díjban benne foglaltatott, vagy...
1: Így van, tehát, hogy gyakorlatilag minden nevezőnek minden, amit ők így biztosítani tudtak, az így ingyenesen volt, tehát ez beletartozik ebbe az egészbe. Ugye azért, tehát, hogy ez csak hajszányit veszi el a nomád jellegű dolognak, mert tehát ettől függetlenül ezt teljesen te osztod be, te döntöd el. Ugye ezek fix pontok, tehát ahhoz, hogy odaérj egy ilyen kempre, ahhoz le kell tekerni egy bizonyos kilométert. Ugye nekem az első nap Keszthely volt a cél, ahol volt egy ilyen base camp, az azt jelentette, hogy Szent Gotthárdról nekem 220 kilométert kellett tekerni,
0: wow,
1: hogy elérjem ezt a pontot. És hát ezt sikerült is abszolválni,
0: ahol még
1: nem aludtam bent.
0: Gratulálok! Csak...
1: Ja, köszönöm! Tehát ott végül nem aludtam bent a sportcsarnokban, hanem a sportcsarnok melletti kertben függőágyasztam, és akkor ott aludtam, de volt zuhanyzási lehetőség, meg vízvétel, ami már egy hatalmas segítség.
0: Ekkora táv után függőágyban aludtál?
1: És utána 4 óra alvás után visszajöttem a biciklire, és nem tudom tovább.
0: Mondjuk legalább a lábfellógatás megvolt.
1: Igen, ott volt egy kis nyújtás.
0: Jó, akkor ennyit körülbelül ugye a verseny előzményei, vagy a verseny körülírásáról, és akkor én úgy olvastam, hogy neked már tavaly volt egy ilyen próbálkozásod, de az nem teljesen sikerült. Erről beszélj egy kicsit, légy szíves. Illetve mi volt a motiváció?
1: Igen, egy hajszányit messzebbről jönnék, bár én mindig így elég sokat bringáztam, de hogy én tavalyig nem mentem 100 kg fele. Tehát, hogy valahogy úgy adódtak így a bringázások, hogy volt 80, meg talán 90 is, de hogy én soha nem mentem 100 fele. És haverokkal, kollégákkal kitaláltunk, hogy van ez a Balaton Bike Derby, nekünk tetszik ez a gravelos dolog, és nevezzünk együtt. És beneveztünk a Balaton Bike Derbyre, ami 370 km a Balaton körül. Nyilván tudjuk, hogy 200 kilométeres a Balaton kör, tehát egy kicsit terepen ez meg lett nyújtva, és szimpatikus volt a dolog, úgyhogy elindultunk. Na most a kora reggeli rajt után 65 kilométert egész jó tempóban abszolváltunk is, majd ott egy ilyen táskabasztatás miatt sikeresen átfordultam a kormányon, és jól nagyot estem a vállamra. Úgyhogy onnan még, aki követte a derbit, az tudja, hogy volt ott egy remek ilyen homokos szakasz, hogy a homok alatt kavicsok voltak, akkor most én a vázúzódással még azt a kavicsos részt azt letudtam, és 100 kilométernél így feladtam ezt a dolgot.
0: Tehát addig azért még hajtott a lelkesedés.
1: Még ott egy 35 kilométert beletettem, de utána be kellett ismernem, hogy nagyobb kárt tennék, hogyha megpróbálnék tovább menni.
0: Hogy ez most nem fog összejönni, ezek szerint akkor így belát.
1: Azt el kell engedni, úgyhogy ott kimentem a vonatig, és akkor vissza.
0: És akkor te is engedted, igen. És akkor ez gondolom azért neked ez így benned maradt.
1: Hát ez egy félbehagyott ügy volt, így van. És hát ebből jött a horizont, amihez még így annyit elmesélnék róla, hogy ez gyakorlatilag ez ilyen menet közben alakult maga a horizont útvonal, és nyilván pár éve már csinálgatják, de ennek az a lényege, hogy a Maketus csinálja, és ez gyakorlatilag a bringás képtúra. Tehát, hogy fel vannak festve ugyanúgy a horizont jelek az útvonalon, és azt kell követni.
0: Wow.
1: Szóval erre húzták fel ezt a Tour Horizon nevű eseményt, amikor elkészült Szentgotthártól Budapestig gyakorlatilag a fél ország rész, még most is készül a másik fele.
0: Igen, a szervezőkről mondjuk-e, hogy ez a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, tehát van némi rálátásuk és tapasztalatuk ebben a dologban, hogy...
1: Igen, és ők ráadásul ugye a KLND-vel dolgoznak ezen együtt, akik a Divide-ot csinálják, ez egy Magyarországot áttívelő... Hát most már ultra verseny, és a horizont útvonala az nagyon-nagyon közel sokszor átfedi a Divide-nak az útvonalát, csak a nagyon durva monti részek vannak kivéve, de azért ebben is vannak izgalmas, köves, stb. Szakaszok, csak nem az van, hogy totál szivatás több napon át.
0: Igen.
1: És akkor így, hogy elkészült ez az útvonalnak a fele, gyakorlatilag erre találták ki ezt a Tour Horizon nevű eseményt, amivel fel is vezettünk. És nekem nagyon szimpatikus volt a mentalitása, hogy azért egy az, hogy nagyobb táv, tehát akkor már egy picit fentebb is tudom tenni a récet, ha már az előző nem sikerült. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon ilyen közösségi eseménynek volt beharangozva, és az is lett. 300 induló volt, és rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam, tehát nagyon-nagyon sok pozitív dolog történt ott.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy hányan indultak, ezt megválaszoltad akkor, és hogy gondolom voltak ismerősök egy páron azért.
1: Volt pár ismerős is, de a...
0: De rengeteg ismerkedési lehetőség.
1: Igen, tehát hogy a legjobb közösségi élménye az volt, tehát hogy 700 kilométerről beszélünk, az tényleg elég sok ahhoz, hogy mondjuk valakivel fixen menj, viszont ahhoz tökéletes, hogy a 300 főből legyen egy 15-20 fő, akivel állandóan kerülgetitek egymást. Tehát nyilván nem mentünk stabilan együtt, de ha ők megálltak, akkor én tovább mentem, majd amikor én megálltam, utolértek, tehát hogy azért kialakult egy ilyen társaság körülöttem, hogy mindig ugyanazokat az arcokat láttam, és akkor velük egy elég jó hangulat alakult ki így közben.
0: Hát közös élménynek gondolom, és a közös bicózásnak a feelingje az abszolút megvolt, meg az egymás segítése. Technikai problémád volt esetleg?
1: Én hát azt gondolom, hogy marha szerencsés voltam, mert
0: Semmi?
1: Egy defekt se. Az utolsó előtti napon már elgondolkodtam, hogy lassan pumpálni kellene a kerékbe. Ha meglátok egy benzinkutat, akkor megállok, mert nincs kedvem a kis pumpával. De nem láttam benzinkutat, úgyhogy hazahozott.
0: Itt úgy képzeljük el, a hallgatók is, hogy tehát gravel bicóval mentek, és akkor...
1: És viszel mindent.
0: És mindent viszel, tehát föl vagy pakolva. Ez is súlyban, körülbelül?
1: Hát ehhez nyilván hozzátartozik, hogy ez volt az első tényleges többnaposom, tehát túlpakoltam magam. Uh-huh. A bicó maga az ilyen 11 kiló, a teljes felszereléssel, mindennel együtt szerintem én ilyen 26-27 kilónál jártam.
0: Amit tettél rá, ha?
1: Így, persze, tehát hogy minden, amit így azt gondoltam, hogy fontos lesz, nyilván ezt a következő alkalomra most már elég jól le tudnám szűkíteni, de nagyon sok tényező volt, tehát tök jó időnk volt végül, nem esett egyik nap se, tehát nem kellett olyan ponyva, nem kellett az esőruházat, de persze ezeket meg amúgy is máskor is magammal vinném, mert mi van, ha esik.
0: És a dögmeleg az akkor pont nem adta be, vagy?
1: Én nekem sikerült megúszni a nagyon durva dögmeleget, tehát én beértem előtte, de volt a hét nap az belecsúszott. Tehát az utolsó beérő közt volt, aki ebbe a 40 fokos kánikulába ért be.
0: Jó, hogy akkor nem is hét nap alatt teljesítetted?
1: Ja, nem.
0: Ha nem.
1: Nekem 4 nap volt a kitűzött cél, és ezt sikerült is lehozni úgy, hogy 3 nap 23 óra 40 perc alatt teljesítettem.
0: Az
1: és azt itt, az utolsó előtti este én azt hittem, hogy az lesz a negyedik nap, és elúszott, viszont nem számoltam azt, hogy mi reggel 8-kor indultunk el, tehát másnap reggelig van időm beérni, úgyhogy azt kiszámoltam úgy, hogy úgy értem be. Igazából az volt az utolsó napnak a sztoria, hogy Csókakőnél aludtunk, az még Tata bánya előtt van, bőven, és az volt az aznapi szakasz tervem, hogy Tatáig elmegyek, mert ott is van egy ilyen bázis hely. Uh-huh. És délután 4-re eljutottam Tatára, amikor ránéztem a GPS-re, hogy az útvonal szerint 120 kilométeren van hátra. Na most ilyenkor így a vége fele már van az emberben egy olyan jellegű motiváció, hogy Vörösváron volt a család, amit érintett az útvonal, hogy mondom, hát én most már odáig elmegyek. Úgyhogy délután 4-kor én még a maradék útvonalat azt így akkor nekivágtam, és...
0: Hát ott már be volt melegedve, gondolom a lábad, és ott már úgy voltál,
1: ott
0: hogy
1: már volt egy lendület,
0: ott már forgott, igen.
1: Igen, úgyhogy 11:30-re beértem Pilisvörösvárra, ott nyilván akkor találkoztam a családdal, meg
0: bementem. Jó volt, és erőt adott. Igen.
1: Az nagyon sokat segített, ott is aludtam 3 órát, és akkor azért is aludtam 3 órát, hogy meglegyen 4 napon belül, tehát reggel felkeltem időbe, és még a Nagykovácsi alatt van egy durva mászás része, amit már amúgy én is raktam bele saját útvonalakba, és azt még lenyomtam, és sikerült úgy, hogy 20 perccel a 4 napos saját tervezett szintidő előtt beértem.
0: Tudom, hogy nem teljesítmény túra volt, vagy nem verseny volt, de aki leggyorsabb volt, aznak hány nap alatt sikerült? Erről tudsz valamit?
1: Pontosat nem tudom, amúgy nem a leggyorsabban, de a topban benne volt ismerős a Kakas Laci, a Kaklac.
0: Itt tényleg a Kaklac?
1: Szerintem ilyen két nap valami, bőven három napon belül. Két nap valami idő alatt.
0: Jó, hát a régi vadállat, igen.
1: Ők más tempót diktáltak. Én szerettem volna valamilyen formában ennek a lazább, nyaralósabb idézőjelben részét is kielvezni, de azért érdekelt a saját teljesítményem is. Tehát, hogy próbáltam egy ilyen balanszba haladni. Úgyhogy szerintem ez a négy nap ez optimális volt így.
0: És a regenerálás az hogy történt neked, hogy esténként ott mit sikerült? Tehát krémek, bekenés, mi volt, hogy volt?
1: Ja, hát én ilyen szempontból így elég igénytelen vagyok, tehát
0: hogy
1: megvacsoráztam, lefeküdtem aludni, és akkor másnap felkeltem. Uh-huh. Jó sok kávé, aztán lehet menni.
0: Ha egy erős reggeli, vagy valami?
1: Reggeli az folyamatosan, tehát hogy ha azt keresünk, hogy mi a titka annak, hogy sokat menjen így az ember egy nap alatt, vagy akár több napig, akkor én most így az elmúlt két év tapasztalatában arra jutottam, hogy iszonyat sokat kell enni.
0: Igen.
1: Tehát, hogy én folyamatosan ettem, a péksütitől kezdve, a csokikon át, a minden, nem használok ilyen géleket, meg ilyen extra kifejezetten országúti sabb kiegészítőket, mert hogy az ultránál, országútinál, ha eszel egy gélt, vagy valami, akkor el tudsz menni 150 kilométert, de egy ilyen több napos hosszú távú dolognál a gyomrodnak bírnia kell a több napot is.
0: Igen.
1: És én minden nap igyekeztem legalább egy főtételt enni, ami általában rántott hús volt rizssel.
0: Ezt menet közben valahol megoldottad?
1: Megálltam, kerestem egy szimpatikus helyet, és akkor valahol szereztem, de volt, hogy hamburger volt. És tényleg minden, ha találtam egy kisboltot, akkor minimum három péksütivel, két banánnal, így jöttem ki, meg egy dokkolával.
0: Igen, és gondolom rengeteg frissítés.
1: Igen, és azért, hát nyilván mi megúsztuk a kánikulát, de azért nálunk is elég meleg volt. Én két darab literes kulacsot vittem, amit minden lehetőségnél töltöttem újra, és hát nyilván az kellett is. Volt nálam egy ivózsák, de szerencsére azt nem kellett használni. Azt egyszer töltöttem meg csunkakőnél, kinnaludtunk teljesen a szabadba, megtöltöttem az ivózsákot, hogy éjjelre legyen víz, de aztán felérünk oda a táborhelyhez, és ott láttam, hogy ott egy két tűt, úgyhogy döntöttem ki.
0: Egyébként volt kijelölve ivó víz lehetőség, vétel? Tehát ti tudtátok, hogy hol tudsz venni vizet?
1: Ez úgy van, hogy ez a horizont útvonal, ez nem csak hagyományos módon létezik, hanem van hozzá egy applikáció, és abban is benne van pontosan az útvonal, meg fel van tüntetve rajta az összes kút, az összes környékbeli étterem, meg minden. Én ezt annyira nem használtam, mert tényleg elég evidens volt, hogy láttam, hogy ott egy kút, és akkor megálltam inni. De hogyha valakinek ez biztonsági érzetet ad, akkor abban minden jelölve van, tehát tényleg nagyon sok kutat lehet találni. Amúgy több kutat találtam, mint a Balaton körön.
0: Az jó. Az jó, hát és én gondolom gyönyörű szép tájakon jártál. Azért
1: hát igen, hát hogy én idén jutottam el először.
0: Szóval rakod, de azért csak körbenéztél, hogy merre felemész.
1: Hogyne, sőt, az útvonal az úgy van kitalálva, hogy fel is visz azért a szép kilátóba.
0: De jó.
1: Ebben a 700 kilométerben van 8000 méter szint, azt ilyen kilátó megnézésekkel szeded össze főként, de érdemes. Tehát, hogy gyönyörű részeken. Mondom, az Örségbe idén jártam először, és akkor most oda tök jó volt visszamenni, de a Balaton felvidék is olyan, hogy olyan részeit láttam, amit még soha. Minden, a Vértes, a Gerecse, hát a Pilisről meg nem beszélve, az nekünk közel van, azt elég jól ismerjük. De abban is volt olyan rész, ott éjszaka jöttem át, és ráláttam az éjszakai Budapestről, az azért tette.
0: Megdobant a szíved.
1: Igen, az jól tud kinézni.
0: És hogy képzeljük el, hogy mint a turistáknál, tehát a gyalogosoknál egy pecsételés van? Vagy hogy? Checkpontok vannak?
1: Nem, Nekünk a résztvevőknek annyi volt, tehát ugye kaptunk alapból egy GPS nyomkövetőt, amivel...
0: Kapt volt egy rabicóra, ha?
1: Igen, ezt be kellett rakni a kis táskába, vagy valami, és akkor egy weboldalon a család is tudott követni, meg mindenki látta, de hogy az útvonalon éppen hol járok. Tehát, hogy ezt így csinálják a Hungarian Divide-nál is, és szerencsére ez nekünk is belefoglaltatott. Úgyhogy alapból volt egy nyomkövető, meg még emellett azt szokták kérni, hogy a saját GPS-szel is rögzítsük az útvonalat, hogyha bármi miatt nem pontos a nyomkövető, akkor ezért csináltuk el egy
0: mentőt. Igen.
1: Szóval igen, az elmondom. Szóval a saját GPS-emmel, ha rögzítem, akkor azt pecsételés helyett is elfogadják. Mm. A Horizont applikációban lett volna lehetőség a hivatalos Horizont pecsételéseket végigcsinálni, viszont egy ekkora távon ez, ha jól emlékszem, ilyen 49 pecsétet jelentett volna, ami nekem túl sok telefon elővétel lett volna, és ezért nem pecsételgettem, de nem volt kötelező. Tehát ugyanúgy teljesítettnek számított a másik két méréssel a dolog.
0: De jó.
1: Az applikációban lehetett volna itt pecsételve.
0: Uh-huh. És amikor megérkezel a végén, vagy megérkeztetek Budapestre a végén, akkor ott még együtt vagytok, vagy ott már mindenki szétszéled, vagy hogy néz ez ki?
1: Hát én ugye a kis vörösvári kitérőn...
0: Hova kellett beérkezni, bocsánat?
1: Hirtelen akartam mondani, a majomhoz mellett volt ott egy ilyen fogadó rész, meg volt akinek... Tehát a nappali befutóknak oda a majomhoz is be tudtak menni. Uh-huh. A Városmajorba.
0: Uh-huh. Szóval... Igen, én is majom.
1: Igen, azt kerestem, hogy a Városmajorba.
0: Ott volt a
1: befutó, és hát nekem annyi volt, ugye azért nem volt nagy bandázás, mert azért, hogy én elérjek Vörösvárra, én a többiektől már a Pilisbe szétváltam, ők ott aludtak. És mivel korai időpontba értem be, kb. Csak a 2-3 fogadó személyzet volt, meg 1-2 ember, úgyhogy ott maradtam, ott kaptunk kaját, tehát kaptunk egy ilyen burritót, meg üdítőt, úgyhogy azt megittam, megettem, aztán visszamentem Pilisbe-Vörösvárra.
0: De az már jó eső volt, gondolom. Bár
1: hát az már ilyen levezetés.
0: Levezető.
1: Volt, még ugye
0: legörgőzted.
1: 15 kilométert, meg egy 200 méter mászást még beleraktam,
0: de az már meg se kocsant.
1: Hát a 4 nap után már...
0: A 700 után.
1: Az már nem számított.
0: Igen, nagyon jó hangzik.
1: És amit még, hát, hogy egy kicsit büszkélkedjek is, tehát, hogy a teljes távot azt sikerült úgy teljesíteni. Voltak nagyon-nagyon lassú részek, de nem szálltam le mászásnál se. Mm. Ez nekem ilyen bónusz tél volt.
0: Az, hogy benned volt egy ilyen, hogy nem lesz tolás itt, még ha lassan is, de nyeregbe maradunk.
1: Az első nap az sikerült így nem tudatosan, tehát, hogy ott is volt egy durva mászás, egy szerintem ilyen 14%, de hogy iszonyat lassan, de fel tudtam menni. És akkor úgy voltam vele, hogy ha már ez sikerült, akkor megpróbáltam a második nap is, ott is sikerült. Akkor nyilván onnantól meg már hajtja az embert, hogy akkor most már mindenhol így megyek, hogy én le nem szállok.
0: De jó.
1: Úgyhogy igen, hihetetlen jó élmény volt, és tényleg ajánlani tudom mindenkinek, hogy ha nem is ezt, vannak kisebbek.
0: Ezt minden évben megrendezik?
1: Remélhetőleg igen, ez volt az első.
0: De ez volt az első, hát,
1: hogy ez volt most az első Tour Horizont. Ennek van egy intro nevű, vagy volt egy intro nevű szakasza, uh-huh, ahova szintén külön lehetett nevezni. Az a nekünk első szakasz, az a 220 kilométer keszthelyig, arra volt az intrósoknak két napjuk. És ott gyakorlatilag az egy ilyen bevezetőbb dolog, hogyha valaki kezdőbb lenne. És ugye említettem, hogy én is csinálok útvonalakat, erre még átvezetnék ilyen belsős reklámként, hogy van nekem egy ilyen Dust Cycling nevű kezdeményezésem, hogyha valakit érdekel, ami szintén egy még kezdőbb graveles dolog. Néha csinálok tapasztaltabbnak is útvonalakat, de ezek mindig egynaposok, és ilyen 150 km volt eddig a maximum táv, amit így egybe csináltunk. Mm-hmm. És hasonlóan egy ilyen baráti, jó hangulatú, bringázós dolog.
0: Hát igen, elevette ugye a recikli környékéről jössz, ahol ugye a Kiskovács az minden évben megcsinálja Sturovo Budapestet, és az is egy ilyen jó kis visszatérő esemény.
1: Ha már elértünk a Sturovóhoz, igazából nekem onnan jött ez az egész, a Dust Cycling is, hogy a Párkány Budapestbe, a szervezésbe én az elmúlt pár évben így aktívan részt vettem. Igen. És az előző néhány az kifejezetten így jól sikerült, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és akkor erre találtuk ki ezt a Dust Cyclingot, hogy ne csak a Párkány Budapest legyen, mert ugye az a névhez kötelez az útvonal is kb., hanem hogy csináljunk más dolgokat is, másfele kísérletezzünk egyéb dolgokat. Most annyit elmondok, hogy augusztusban tervezek egy ilyen meghívásos éjszakai graveles eseményt erről. Hmm. Majd akit meghívunk, az értesülni.
0: Egy pár szóban azért erről beszéljél, légy szíves.
1: Hát, igyekszünk mindig valami új dolgokat kitalálni. Azért meghívásos ez az augusztusi, mert szeretnék oda picit tapasztalatabbakat vinni, és akkor az éjszakai budai hegyekbe kitalálunk egy útszalat, és ott hát majd meglátjuk, egy ilyen 60-100 km közti kalandot tervezünk egyelőre.
0: És hány fővel gondolod?
1: Ezt még most tisztázódik, meglátjuk. Ez szerintem ilyen bőven 50 fő alatti, tehát a 20-30 fő eljön, az egy jó hangulatú bringázás lesz. Azért a Párkány Budapesthez képest, ami most legutóbb már ilyen 80 plusz fő volt, ez egy kisebb.
0: Igen, hát ott Kiskovács ezt jó felfuttatta. A kedves hallgatóknak mondom el, hogy ott volt három úriember, aki még a Bobinak az első variációjával sikerült teljesíteni, és abszolút gratulálok. Igen, igen, akik már az esztergomi hídnál azt mondták, hogy hülye voltam, hogy ezt így kitaláltam, de végignyomták a srácok, és abszolút respekt nekik, tehát hogy piszi. Jó, és akkor, tehát akkor ez a jövő neked, ezt fogod most így csinálni, vagy ebbe gondolkozol?
1: Ezek a tervek, igen.
0: Uh-huh, és akkor az augusztusban lesz az, amit most így az előbb említettél.
1: Hát most ilyen augusztus közepére tervezem. Tényleg ezt inkább csak ilyen érdekességképp mondtam el, majd valószínűleg lesznek még hasonlóak, meg lesznek még a nagy közönség felé is nyitottak. Uh-huh. Hát olyan, amire bárki szívesen látunk.
0: Ilyesmi hasonló versenyek egyébként csak így nyáron vannak? Vagy volt már olyan bokány, aki mondjuk télen kitalált egy ilyet?
1: Hát, mi ezzel a Dust Cycling-gal most múlt január 31-én csináltunk egy Rosen 100 nevű eseményt, ami az volt a lényeg, hogy halászterekről a munkahelyemtől, most nem akarok reklámozni, de a Stevens Magyarországnál dolgozom, ez annyiból fontos, hogy ők biztosították ott a rajt helyszínt. És onnan mentünk egy százat ott a Csepel-szigeten és a Lalföld szélén, és vissza oda a halásztelki bázisra. Tehát volt januárban egy ilyen eseményünk már.
0: Aha, na jó, akkor ez elég jó hangzik, mert gondolom, hát az is kihívás, sőt, az igazi kihívás, hogy aztán még komolyabb.
1: Ott mi a nagy hó után pár nappal volt ez az esemény. Ah, tehát a 30 centis hó már épp, hogy olvadozott.
0: Ó, hát akkor dagadt gumival kellett menni, hát akkor ott föl kellett pakolni rendesen.
1: Eredetileg csináltam egy kifejezetten sárosabb útvonalat, ami lemegy Dömsöd felé, de hát az volt a célom, hogy azért az nem lesz olyan durván sáros, de hogy a nagy hó miatt, meg minden annyira durva lett az az útvonal, hogy én azt le is újtam, kb. Mondtam az indulóknak, hogy azt a részt kerüljük ki, és akkor így is meg lesz a százas, meg arra nem menjen senki. Három fő így is elment. Három fő a Dömsödi, nem tudom mennyire vagy ott az Alföld szélén ismert, a futó homok, hogyha sár lesz belőle, az daganya. És ők azt ott letolták, és átmentek rajta, a legnagyobb tiszteletem. Az már az őrület szintje.
0: Hát igen, és utána még megszállítkozni, meg azért... Tehát amíg az ember teker, meg rakod, addig még úgy benned van az adrenalin, meg nyomod neki, meg most már kibírom. Igen, de a regeneráció az fontos.
1: Hát nem szabad megállni, és
0: ezért semmiféleképpen.
1: Bázisra mentünk, mert ott azért meg lehetett szárítkozni.
0: Igen, nem szabad megállni, mert ugye akkor még egyszer nem indulsz el. Ez biztos, mert azt mondja, hogy hát én ezt még egyszer már el nem kezdem. Ja, igen.
1: Úgyhogy tervezgetünk még hasonlókat. Most ősszel újra lesz a Párkány Budapest, valahogy október közepe fele, még nincs fix dátum, de már mennek a legalább fejben a tervezgetések.
0: De jó. Esetleg valami újabb cucca megfejelve, vagy valami kis ügyességgel?
1: Hát ugye az elmúlt pár évben Én nagyon ragaszkodtam ehhez a vonalhoz, mert nagyon élvezem, úgyhogy volt benne gravel útvonal, ez biztos, hogy lesz idén is. És hát, hogyha van rá érdeklődés, akkor lesz országunk is útvonal is. Uh-huh. Ezen kívül túl nagy újítást azért nem biztos, de ki tudja.
0: Hát, ami egyszer bevált, az biztos, hogy az jó dolog, de ez jó, hogy ugye ott pont erről van szó, hogy ott is magadnak választod meg végül is az útvonalat, merre akarsz menni, vagy átrakod a hegyeken, vagy elmész az óútival, az országúton, és akkor ahogy érzed.
1: Mi szoktunk rajzolni mindig ajánlott útvonalat, tehát ott is van egy ilyen GPS track, amit le lehet tölteni, de ezt nem kötelező követni, mert hogy ez viszont tényleg csak egy olyan túra, ahol így közösen részt veszünk, és mindenki élvezi, hogy megcsinálta.
0: Hát nagyon, igen, az abszolút olyan, hát én többször résztvevője voltam, és nagyon, nagyon, nagyon jó társaság jön össze, eleve ugye egy baráti társaság, tehát hogy nagyjából ismer mindenki mindenkit, és hát nagyon kellemes az egész. Én egyszerűen Nagymaroson csináltunk checkpontot a Picnic Manufaktúrába, és hát nagyon, nagyon jó volt, és nagyon feldobták ott a megjelent kollégák a helyet, és az egész, hát mindenki csak vakult ott Maros, hogy mennyi bicós, és hogy tényleg ezt csináljátok, hát mekkorák vagytok.
1: Igen, ezt ismerem.
0: Igen. Jó, Miklós, figyelj, esetleg még valami, amit úgy érzel, hogy hallgatni kell a hallgatóknak?
1: Szerintem én mindent elmondtam, amit tudtam, nagyon köszönöm mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy meghallgattatok, mert remélem érdekes volt.
0: Abszolút, meg hát tehát ez komoly, azért ez komoly teljesítmény volt, és tényleg abszolút gratulálok, tiszteletem. És hát remélem a hallgatók is így gondolják, és hát a hallgatók közül is párral most így kedvet kapnak, ha nem is egyből egy 700 kilométeres erős távhoz, de mint hallottuk, lehet akár kisebbet is.
1: Mint amit hallottátok, hogy nekem tavaly volt az első

0: egy Montival is lehet teljesíteni a dolgokat.
1: Voltak sima 8-as váltós tekingek is, uh-huh. Nem tudom, remélem beért a srác, de nagyon sokáig ott jött mellettünk.
0: Az még komolyabb, igen. Igen. Hát mondom, nagyon szépen köszönjük, és minden gratuláció, és minden tisztelet.
1: Köszönöm szépen.
0: Tied?
1: Szép estét mindenkinek.
0: Találkozunk legközelebb. Szia Miklós, köszönjük szépen, hogy telefonáltál, sikerült beszélnünk. Szia. Szia. Oké, tehát akkor ő volt Ispán Miki barátunk, aki ezt a teljesítményt letette az asztalra, és akkor továbbiakban pedig jönnek még a jó kis zenék, figyeld oda.

Halálvágott a szitek, és a jarnal rád hívott a fel.

0: Quantum Postfúzió.
1: Ja, és még annyit szeretnék hozzatenni, hogy megvárt.
2: Van, aki forrón szereti, van, aki keveri, van, aki tekeri, van, aki lenyeli, vagy máshogy nevezi. Forrón szereti. Van, aki forrón szereti, van, aki keveri, van, aki tekeri, van, aki lenyeli, vagy máshogy nevezi. Forrón szereti.

0: Úgy szereti, van aki keveri, van aki tekeri, van aki lenyeli,
1: vagy máshogy nevezi.
0: Forrón szereti. Van aki forrón szereti, van aki keveri, van aki tekeri, van aki lenyeli, van aki bedeli, van aki beveszi, van aki megeszi, van aki tekeri, van aki felveszi, van aki elteszi, van aki megveszi,
2: köszönjük szépen, ez volt a Bandit Rádió. Találkozunk két hét múlva, ugyanint a Filoson. Sziasztok! És akkor...

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Béka király és Vas Henrik. Hajdanában, amikor a kívánságoknak még foganatja volt, élt egy király, akinek minden leánya szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elámult még a nap is, valahányszor az orcájára sütött, pedig az sok mindent látott már. A királyi palota mellett sűrű erdő sötét lett, és az erdőben egy öreg házfa tövében volt egy forrás. Ha már most nagy volt a hőség, a király leány kiment az erdőbe, és kiült a hűs forrásnak szélére. Ha pedig elunta magát, elővett egy aranygolyót, feldobta és elkapta. És ez volt kedvenc mulatsága. Történt pedig egyszer, hogy a király leány az aranygolyót nem tudta elkapni, hanem a golyó lepottyant és belegurult egyenest a vízbe. A király leány hiába figyelte, merre gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, annyira mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fakadt a király leány, és egyre keservesebben sírt, és teljesen vigasztalhatatlan volt, és amint ott sírtogált, valaki megszólította.
1: Mi bajod, király leány? Hiszen úgy zokogsz, hogy a kő is meglágyulna tőle.
0: Ő körülnézett, onnét is jön a hang. Egyszerre csak megpillantott egy békát, amint kidugja rút busa fejét a vízből.
2: Te vagy az, te öreg vízlapátoló. Én bizony az aranygolyómat siratom, amely belepottyant a forrásba.
1: Nyugodj meg, ne sírj. Én segítetek rajta, dám, de mit adsz, ha kihozom a játékszeredet?
2: Amit csak akarsz, kedves béka. Ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, sőt, az aranykoronát is a fejemről.
1: A ruhát, a gyöngyöt, a drágaköveid és koronát nem annyira kellenek. De ha szeretni fogsz, a társad és játszópajtársod lehettek. Ha melletted ülhetek asztalkádban, lehetem aranytányérkádból, ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban. Ha mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom neked az aranygolyót.
2: Ó, igen, igen, megígérek mindent, amit csak akarsz, csak hozd vissza az aranygolyómat.
0: Csak hogy azt gondolta, mit is fecseg ez az ostoba béka, hiszen a vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kuruttyol, és úgysem lehet senki emberfiának a társa. A béka halván az ígéretet lebukott a víz alá, majd egy idő múlva felbukkant szájában a golyóval, amelyet kilökött a pázsitra. A király leányt elöntötte az öröm, amint viszont látta szép játékszerét, felkapta és elszaladt vele.
1: Várj, várj, vigy magaddal, nem tudok olyan gyorsan szaladni, mint te.
0: De mit használt, hogy torka szakadtából vartyogott a király leány után? Az már meg sem hallotta, hazafutott, és csak hamar el is feledkezett a szegény békáról, aki mászhatott vissza a forrásába. Másnap, amikor a király leány a királlyal és az egész udvarral az asztalánál ült, és aranytányérkájáról eszegetett, egyszerre csak lics-locs, lics-locs. Valaki fölcaptatott a márvány lépcsőn, s amikor fölért, bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be!
0: Ő odaszaladt, látni akarta, ki van odakünn, de amint ajtót nyitott, hát a béka kuporodott előtte, mire ő septében becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, reszketve félelmében. Észrevette a király, méhevesen dobog leánya szíves, kérdezte tőle.
3: Mit félsz, gyermekem? Tán egy óriás áll az ajtó előtt, és el akar vinni téged.
2: Ó, nem, nem óriás az, hanem egy undok béka.
3: Mit akar tőled az a béka?
2: Ó, kedves atyám, amikor tegnap az erdőben a forrásnál játszadoztam, aranygolyóm a vízbe pottyant, és mert annyira sírtam, a béka kihozta nekem, és mert annyira kívánta, megígértem neki, hogy a társam lesz, de kicsit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Már most itt van ő, és bekérezkedik hozzám.
0: Közben a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be! Nem emlékszel, hogy mit ígértél tegnap a forrás hűs vizénél? Legkisebb királylány, engedj be!
0: A király pedig így szólt.
3: Amit megígértél, meg is kell tartanod. Eredj, és engedd be!
0: A király leány odament, ajtót nyitott, mire a béka beszögdécselt végig a király leány sarkában, egészen annak a székéig. Ott megállt és így kiáltott.
1: Emelj magadhoz!
0: A király leány vonakodott, még nem reálparancsolt az atya. Alig, hogy fönt volt a széken a béka, már is az asztalra kéreckedett, és amikor már ott ült, így szólt.
1: Most pedig tolt közelebb aranytányérkádat, hogy együtt eszegethessünk.
0: Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szívesen. A béka jó étvágya levett, ám a király leánynak majd minden falat a torkának adt. Végül így szólt a béka.
1: Én már jól laktam, és most fáradt vagyok. Vigyél hát a hálókamrádba, vezd meg a sejem ágyikódat, hogy nyugovóra térhessünk.
0: A király leány sírva fakadt, mert tiltózott a hideg békától, és megérinteni sem merte, és most fektesse az ő szép, tiszta ágyacskájába. De a király haragra robbant, és azt mondta.
3: Aki segített, amikor bajban voltál, azt később se nézd le.
0: Mire a király leány megfogta két ujjal a békát, fölvitte, s letette a sarokba. Csak hogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, és így szólt.
1: Fáradt vagyok, ott akarok aludni, ahogy te. Emelj magadhoz, vagy megmondlak az apádnak.
0: Ettől gurult csak igazán dühbe a király leány. Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz vágta.
2: Most aztán pihenhetsz, undok béka.
0: De amint lehullott, már nem volt béka, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi,

0: király akarata szerint ő lett a királyleány kedves és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a forrásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő, a királyleány, és hogy másnap együtt mennének az ő birodalmába. Azzal elaludtak, s másnap reggel, amint fölébredtek a napsütésre, jött egy hintó 8 fehér lóval, mindegyiknek fehér structól volt a fején, és aranyláncok díszítették őket, és hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt a hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbúsult, amiért béka képében sínylődik a gazdája, hogy 3 vaspántot veretett a szívére, nehogy szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi pedig azért jött, hogy az ifjú királyt hazavigye birodalmába. A hűséges Henrik mindkettejüket a hintóba segítette, majd ismét hátulra állt, örvendezve ura megszabadulásán, és amint haladtak valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, mintha eltört volna valami. Hátra kiáltott.
1: Henrik, törik a tengely.
2: Uram, a pánt repette, amely szívemet körbefogta, mert az bánatnak volt a fogja, amíg a forrás aljadéka volt otthonod, s te benne béka.
0: Még egyszer, majd még egyszer hallatszott útközben a roppanás, és a királyfi mindahányszor azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat hallotta, amit lepattannak a hűséges Henrik szívéről, mert uraim már megszabadult, és immár boldog volt.

0: Mondjad neki! Bal kettő lerak, vagy összeremel! Bal! Tövön és óvatosan, óvatosan!
1: Állj meg, állj meg! Állj meg, állj meg! Állj meg!
2: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
3: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
1: Azt mondták, a Saigon Café a tilos tény.
2: Hol vagyunk?
1: Hova hoztál minket?
2: Ez lenne az?
1: Na ez az, hát ezt kerestük.
4: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd a rejtekes regettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Huli, Chili Team, Naszka, András Bádár, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Bigel, Kori, Selector Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Maus, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Heret. Kedvezményes egyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kódtal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatokkal tett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rágcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rágcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rágcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rágcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió. Tomi, igen, Tomi is be van kapcsolva, kedves hallgatók, ez itt az Alkotás útja, élőbeszéd demonstráció, Tilos Rádió 6-os stúdiójából, légkondicionált, látom, 24 fok van, remek a hangulat, és mielőtt bármivel belekezdenénk, azt szeretném mondani, hogy
1: volt régen ilyen szigethíradó, ott volt, remek a hangulat, nem csak, az teljesen ilyen, szponzor, mit?
2: Emelkedett.
1: Nem, hogy szponzorált tartalomszerűen szoktuk ezt mondani, hogy jöjjön, remek a hangulat, minden. Köszönjük. Köszi, Laci.
0: Szóval, még mielőtt belekezdenék a programajánlóba, elárulnám, csupán csak azért, hogy a kedves hallgatók föl legyenek készülve, hogy ma a Tomival a Szemtől Szembe című 95-ös Michael Mann filmről fogunk beszélni. Igen. Tehát a programajánló alatt, ami nagyon rövid lesz, hogyha valaki gondolja, megkeresheti, egy remek szinkronizált magyar változat van fönt a videón.
1: De fenn van origibe is, vagy angolul is amúgy a YouTube-on.
0: Hát,
1: ja, bocsánat, csak
0: hogy lehessen tudni, igen, hogy akit érdekel, az keresheti, de utólag is meg lehet nézni. A programajánló pedig végtelenül egyszerű, mert két dolgot szeretnék ajánlani. Az egyik, hogy éppen ezekben a pillanatokban ér véget egy könyvbemutató, a Long Term Handstand Mészáros utcai rezidenciáján. 6 órakor kezdődött, szerintem még ott van mindenki, a melegben isznak valamilyen friss üdítőt, hogyha véletlenül hallja valaki, akkor az ott levők közül akkor telefonáljon be a 215-37-73-ra, hogy éppen milyen a hangulat. Egy könyvbemutató van, a könyvbemutatónak egy beszélgetés a könyvvel kapcsolatban, a könyv szerzője Petrányi Zsolt, és a könyv címe Értem vagy nem értem? 8 kérdés a kortárs képzőművészetről, ez a címe a könyvnek, a Holnap kiadó adta ki, és tulajdonképpen most látom itt a híre, hogy most már valószínű koncert van Orbán György és zenekara John Coltrane zenei öröksége előtt

0: 8-án, tehát mondjuk az többé kevésbé egy év múlva nyíló Labris Leszbikus Egyesület ezzel a partnerséggel partnerségben megvalósuló és a Labris archívumából kiinduló kutatás alapú, tehát mindenki figyeljen jól, kutatás, ugye ez az új akadémia, ne új, legalább 30 éves akadémiai hívószó, buzzword, kutatás alapú, vagy az archívum tartalmakra reflektáló művek létrehozására szóló pályázat. Tehát a pályázat a határideje az, ha jól látom, szeptember 13, éjfél, és a részleteket nyilván nem tőlem kell most itt megtudni, hanem bárki, aki a Budapest Galéria HU oldalára oda kattint, és elolvassa a pályázat felhívás alatt található szöveget, sokkal többet részletesebben fog erről megtudni. De azért annyit elmondanánk, hogy a Labris Leszbikus Egyesület történetének, vállalásainak és elköteleződéseinek a megismerése számos téma feldolgozásához nyújthat kiinduló pontot. Ilyen lehet például az önszerveződés, a politikai ellenállás, a leszbikus aktivizmus, a kisebbségi tapasztalat, a jogegyenlőség, a láthatóság, a nők emancipációja, vagy egész egyszerűen az archívum, mint identitás formáló és történelem alakító intézmény. Úgyhogy most elégedjen meg mindenki ezzel, és jegyezze meg a szeptember 13-ai határidőt, és gondolkodjon el azon, hogy ezen a pályázaton részt vesz. Minden további kulturális hírért tessenek az interneten az xindex.hu vagy az ra menni, vagy vállalni a kalandot, és valamilyen helyszínen beszerezni a indexen vezető papíralapú galéria térképet. Mind a kettő nagyon hasznos, és hát ugye ne felejtsük el, hogy az ikon és egy remek kiindulás erre, arra azt az appot le is lehet tölteni, és akkor már mindenkinek a telefonján ott van. Javasoljuk még, hogy a múlt heti megnyitók közül tekintsék meg a Klauzál tér 6-os szám alatt levő galériában az Intermédia Polisz ügyei című kiállítást, illetve ehhez tartozik a Király utca a hány szám, mondjuk 17, vagy valami ilyesmi. Egy másik kiállítás.
1: Ja, nem csak, hogy melyik galéria, bocsánat. Ja.
0: Nem, ez a Király utcában levő, azt hiszem, önkormányzati fantasztikus épület, és abban többek között kiállítóhelyiség is van, és az is a kiállítás része. A továbbá mit lehet még? Természetesen a Petőfi Irodalmi Múzeum, vagy a Kassák Múzeum szitja.
1: Ez az, ami a Király és a Holló sarkán van, arra gondolsz, nem?
0: Király és a Holló, nem tudom. Akkor most az. Nem akarok rosszat mondani.
1: De az az.
0: Szerintem 17, K17, vagy valami ilyesmi, Király 17. Uh-huh. De a remek Terézvárosi Galéria térkép is van.
1: Csak rá akartam segíteni a pontosságodra, mert hogyha mert most sajnos nincs itt a tüse is, látod, ő ezeket jobban szokta tudni, igen. János, úgyhogy egy picit érted.
0: Azért a pontatlanságban van egy szándékolt pedagógiai koncepció is, mert hogy mindenki nézzen utána, és hogyha rossz címre megy, ott is talál érdekes dolgokat, úgyhogy igyekszünk pontosak lenni, de nem garantálunk semmit. Pontosan nem mi garantálunk mindent, hanem valaki más. Akiről nem tudunk semmit. Úgyhogy...
1: Ez egy nagyon szép ideológiai nézőpont, vagy ezt nem tudom. Igen, vagy ez egy... Hogy, igen. Ha valamit nem is tudunk jól, de ez jó lesz magára a témára is, igen.
0: Na szóval, Tomi, nyitó kérdés, hogy tulajdonképpen miért gondoltad, hogy komolyan foglalkoznunk kéne ezzel az 1995-ös filmmel, aminek magyarul az a címe, hogy Szemtől szembe, angolul pedig heat, azaz meleg, forróság, és ugye ez egy olyan film, amiben

0: csak sztárok szerepelnek, ensemble cast, Al Pacino és Robert De Niro, a két főszereplő. Úgyhogy, Tomi, tiéd az éter.
1: Hát, alapvetően több szempontból is érdemesnek gondolnám. Egyrészt ez egy régóta húzódó mániám.
0: Becsípődés nálad.
1: Így van, ez egy nagyon nekem gyerekkoromból fakadó becsípődés egyébként. Ugye ez egy 95-ös film, ahogy mondtad is. Egyébként pedig a magyar mozikban, illetőleg aztán videókazettás formában, ha jól emlékszem, már 97-ben jelent meg. Azt nem találtam meg egyébként, hogy mikor volt a VHS-e bemutató, mert ugye ez még VHS-en jelent meg. De Magyarországon egyébként a mozikban 96-ban jelent meg, tehát ebben az értelemben, igen, szóval, hogy végülis jubilált a film most, szóval, hogy azért is hozhatjuk szóba. Illetőleg azért is, mert egyébként július 2-a, 3-a, 4-e környékén több cikk is született arról, hogy a Heat 2, tehát ennek a filmnek a folytatása, vagy részben előzménye, részben folytatása, de valójában egy ilyen egy mörgyölt történet, mármint amennyit a regényből tudunk, mert hogy egyébként ezután írt a fő direktorunk, aki ezzel foglalkozott, a Michael Mann egyébként meg Gardnerrel közösen egy Heat 2 regényt is, ami egyébként nagyjából 3 évvel ezelőtt jelent meg, a teljes az egy ilyen 900-valahány oldalas, ezt nagyon szívesen át tudom küldeni bárkinek, de van egy ilyen 300-valahány oldalas verzió is egyébként.
0: Olyan két.
1: Abszolút lév, persze, mert hát úgy lett egy ilyen szűkített verzió.
0: Az
1: nagyjából
0: három új, így.
1: Igen, hát én nem mertem kinyomtatni tiszteletem, mert hogy szerintem személyhitelt kellett volna fölvennem arra, hogy azt kinyomtassam mondjuk a minikopiba, vagy még akár a kopiguruba. Hát az a helyzet, hogy ugye ennek azért lett egy ilyen folytatás, és csak még annyi, hogy ugye ennek a folytatásnak aztán most már filmé alakításáról van szó, tehát a július elején arról lett szó, hogy Christian Bale és egyébként Leonardo DiCaprio, tehát ők ketten fogják azt a párost játszani, magyarán Vincent Hanna rendőrnyomozót, és Neil McCauley betörő, vagy hát rabló karakterét, akiket ugye egyébként Al Pacino és Robert De Niro hasonrendben mondjuk.
0: Ez akkor, ezek szerint egy ilyen prequel?
1: Azért nem mondanám ezt én neked biztosra, mert én szégyen meg a gyalázat, én elolvastam a 948 oldalas verziót is, amikor az kijött, azonnal leszettem, akkor még működött a Libgen, és akkor még nem az Anna Library-ről dolgoztunk, vagy mert én azóta is maradok, hogy mondjam, a
0: Annuskánál.
1: Vagy igen, hát nem, hogy mert ugye az mert hogy a Libgennek már ez a pont Li verziója, az már egy csomószor problémás, nem könnyű. Hát ez csak azok tudják, akik hozzám hasonló ilyen, biztos ilyen mélyhetetlen a társadalom széles szűk rétegeit, de inkább szűk rétegeit érintő nem tudom, könyveket olvasnak, amiket még a Springer sem biztos, hogy kiadott, de amúgy nagyon gazdag az annotációs vonala. Szóval, hogy igen, az van, hogy ezt a könyvet nem csak, hogy én olvastam, hanem ezt azért is csinálták, illetve azért is írta meg maga Michael Mann egyébként, mert ő azért egy olyan filmkészítő, ugye ennek a filmnek is ő a rendezője, vagy ő maga az írója és rendezője, aki egyébként ezt az 1970-es évek vége óta tervezte, legalábbis saját elmondása szerint, az viszont biztos, hogy az 1981-es Thief című filmje óta egyértelműen, hiszen abban, amiben egyébként James Caan az egyik főszereplő, a másik pedig James Belushi, abban már szerepelnek olyan szempontok, olyan aspektusok, amiket egyébként ebben a filmben is felhasznált. Szóval, hogy ez egyébként egy ilyen 20 éven keresztül íródott szkript, amiről beszélünk, és ez azért van, mert hogy ennek a filmnek a kapcsán ismerkedett meg egyébként egy Chuck Adamson nevű egykori, mármint akkor egykori, az 1980-as években már egykori chicagói nyomozóval, akit később a Miami Vice tévésorozatnak állandó rendezőjeként, mint szakértőt, illetve hát ilyen kvázi szakértő script doktort használt, és ő mesélt neki egyébként egy olyan bűnelkövetőről, Neil McCauley-ról, aki valóban élt, és valóban egy chicagói illetőségű fickó volt, akivel szemben egy nyomozást ő úgy folytatott le, hogy végül egyébként az a fickónak, már mint Neil McCauley-nak a halálával zárult, és ennek az egész ilyen sajátos kapcsolatnak, amit ő azzal a bűnelkövetővel, vagy hát igazából általa nagyon becsült csibésszel hajtott végre, azt mesélt el, és azt fejlesztette tovább, és ugye igazából az a helyzet, hogyha ezt azért annyiban muszáj az önkritika vonalán lenni, hogy azért ez a Michael Mann-es film azért is lényeges, mert azért, hogyha valaki ismeri Michael Mann filmművészetét, nekem az első munkájám, mint videótékás, az volt, hogy azért ilyen típusú filmeket elég jól ismertem. Szóval Michael Mann filmművészetében ugye az volt a probléma, hogy például az Erőszak utcáin, tehát a Thief az első filmje, az mondjuk valamennyire sikeres volt, de az sem volt igazán sikeres, aztán utána az Erőd, még az Embervadász sem, ami egyébként egy Harris regény, ugye az az előzménye, a Vörös Sárkány, a Hannibal Lecter sorozatból, ezek a filmek nem mindig sikerültek annyira jól, és az igazság, hogy Michael Mann nem véletlenül hiszem az, hogy visszatért például a Szemtől Szemben készítőjeként ehhez a történethez, mert utána később az Ali sem volt olyan mértékben menő, vagy hogy mondjam, olyan blockbuster. Az egyetlen, ami szerintem összemérhető minőségében, szellemiségében és szakmaiságában meg mélységében a Szemtől Szembenhez, az a Benfentes, ami pedig egyébként az egyik leggyönyörűbb film, és amiben ugye egy dohányipari vezetőnek a ilyen whistleblower, tehát egy ilyen kibeszélő történetét mesélik el, úgyhogy a Russell Crowe játssza ezt a dohányipari szakembert, és Al Pacino pedig azt a riporterekkel dolgozó producert, aki a 60 Minutes-nek, ami egy valóban létező a producer, és valóban létező műsor volt, és az valamennyire összemérhető, de ugye az egy folytathatatlan történet. Ebben az esetben viszont arról volt szó, hogy hát ennek lehetne előzmény és utózmány dolgait is megvalósítani, mert hogy egyébként ez a történet, és még mindig nem mondtuk el, hogy mi a történet, illetve pontosabban én nem mondtam el, elnézést, ugye abban az a fontos szerintem, hogy ezt a filmet, amikor már bejött a net, ugye ez egy 95-ös és 96-97-ben ismerhette meg a magyar közönség, erről a 2000-es években nálunk is a magyar, nem tudom, online térben, tehát az interneten is folyamatosan voltak fórumok, topikok. Szóval az, hogy amikor például azt mondod, hogy a videán, vagy akár, amit én mondtam, hogy a YouTube-on fönn van, az egész film egyébként HD-be, 4K-val, szóval ilyen patika, angolul is, meg magyar szinkronnal is, és ezt egyébként nem veszik le, sőt, amúgy van olyan, amelyik fönn van 6 éve, van olyan, amelyik fönn van 2 éve, és megnézi az ember például azt, hogy milyen komment szekció van mögötte, meg alatta, és hogy a Redditen is, illetve egyéb más oldalakon, ahol alapvetően a komment szekció, vagy egyáltalán az olvasói, vagy a befogadói interpretáció a lényeges, akkor az látszik, hogy ennek van egy óriási olyan online közössége ennek a filmnek, amit egyébként nagyon lassan ismertünk föl, azt hiszem, tehát hogy ez nem úgy vált kultikussá, mint mondjuk a Ponyva regény, amiben azért mégis az volt, hogy a forgatókönyvíró rendező Quentin Tarantinónak a szerepe 90 94-ben ilyen jelentős volt, mert ezt nem jelölte senki Oscar-díjra, ez egyszerűen azzal vált jelentőssé, tudod, János, hogy egyébként például az egyik szereplőjét, mivel te most újra nézted az adásra készülve, így tudni fogod, és remélem a hallgatókat most egyébként, hogy Wayne Gró, akit bevesznek egyébként egy balhéban, és később ő az, aki megpróbálja őket egy Fancant nevű tőzsdeügynök megbízásából elárulni. Ez Kevin Gage játsza egyébként ezt a karaktert. Ő 2003-ban egy fél évre börtönbe kerül, és amikor börtönbe kerül, akkor az összes ottani fogvatartott őt folyamatosan Wayne Grónak hívja. Tehát ennek a filmnek folyamatosan volt egy a csibész vonalon, és egyébként amúgy a rendőrhatósági vonalon is egy élő emlékezete.
0: De most, amikor
1: Magyarországon is.
0: Végnéztem a napokban, mert 96-ban, vagy hát amikor Magyarországon megjelent mozikban, akkor ezt láttam, megnéztem, és azt láttam érdekesnek, hogy nem öregedett igazából úgy, ahogy elvárna az ember egy 30 éves filmtől. Tehát valahogy azt éreztem, hogy képileg is, tehát a beállítások, a színészi játék, szóval semmilyen értelme nem öregedett. Ugyanakkor az volt a furcsa, hogy mintha elfelejtettem volna, hogy én ezt akkor láttam, és egy csomó sokkal későbbi film és sorozatnak a koncepciója, a dramaturgiája, stb. Visszaköszön. Tehát én úgy látom ezt egy picit, mint egy olyan alkotást, ami hát ezt használjuk nagy szavakat, hogy egy műfajt teremtett, illetve ezen a nagyon speciális crime noir, vagy nem tudom, hogy nevezik, mi a pontos meghatározása, ebben egy olyan, tehát annyi újdonságot pakolt ebbe bele, észrevétlenül, mert akkor én ezt nem éreztem, mint néző, hogy itt ez most olyan új megoldásokat, dramaturgiát, történetformálást hoz, ami korábban nem volt. És szóval ezek elkezdtek burjánozni, és tovább éltek.
1: És én szerintem azért hozod, de értem, amiért mondod, de csak pont azt hittem, hogy te fogsz egyébként, mint a németes műveltség veretes képviselője, pláne hozzám képest, aki az Eine Kleine Jägermeister és a nem tudom, igen, meg Igbin vagy valami, eddig jutok németül, de hogy ez a Doppelganger kérdéskör adott esetben, mert hogy ugye igazából ők egymás tükörképei, így van, tehát a bűnelkövető és a rendőr, és az, aki csak nem lát, annak egy mondatban arról van szó, hogy van egy Los Angeles-i rendőr nyomozó, aki egyébként egy amúgy emberölésekkel végződő a pénzszállító rablás okán kezd el nyomozni azon konkrét ügyben, és így ennek köszönhetően deríti föl, illetve ismeri föl, és kerül kapcsolatba azzal a csapattal, amelynek a vezetője egy teljes mértékben azt a fajta professzionalizmust és alázatot a saját munkája iránt végzi, illetve valósítja meg, mint amilyet ő maga, és ez a kettőség. Hát,
0: vagy egész egyszerűen látunk egy olyan csúcs bűnözőt, aki nem nem úgy, mint az Al Pacino a Semhelyes arcúban egy kastélyt hoz össze, és aranyvécét, és vagy nem úgy, mint egy mafiózó egy családot kliensekkel, hanem nagyon sok ilyen jelenet van, ami gyakorlatilag egy gondolkodó, érzékeny, hogy mondjam, férfit jelenít meg.
1: Egyébként, amikor én például rendőr, illetőleg a karrier elkövetőkkel csináltam életútinterjúkat, akkor kor az, azoknak a feldolgozásához, illetve például szemináriumban kriminológus hallgatóknak, vagy akár egyébként igazságügyi igazgatás vagy szakosoknak, vagy akár jogászosoknak is. Azért használtam ezt a filmet, mert rendszeresen jól mutatja be, tehát egy ilyen csebben a tenger alapon, hogy milyen a magánélet például egy akkor, ha a, mondjuk például életvitelszerűen csibész vagy.
0: Na most pont erre akartam kitérni, mert még régen beszéltünk arról, hogy úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megtudjuk, hogy miről szól egy film, ahhoz az le kell hántani azokat a skineket, léjereket, tehát azokat a rétegeket és azt a felszínt, amiről éppen szól, tehát ami éppen egy történeti film, vagy egy jelenben játszódó, vagy egy bűnügyi történet, vagy nem tudom micsoda, hanem ugye a mélyében van valami. És amikor említetted a Thief, tehát
1: az Erőszak utcai című
0: filmet.
1: De Thiefként, igen, megtalálják a...
0: Hogyha azt, arról leszedünk mindent, ez egy érdekes játék, leszedünk mindent, és azt nézzük, hogy mi is az, amiről szól, akkor ott van az, ami ebben a Szemtől Szemben című filmben is, mint a sok tanulság közül az egyik megjelenik, tehát, hogy ez egy olyan szakma, kimondja ezt a Szemtől Szemben, és ez a tanulság az Erőszak utcának, ahol képesnek kell lenni arra, hogy fél perc alatt mindent hátrahagyjál. Tehát legyen az család, vagy tulajdon, vagy bármi az égvilágon. És hogy
1: Igen, ugye, bocsánat, mert a film címe, tehát a Heat, az ugye azért van, hogyha if you feel the heat on the corner, akkor 30 seconds, tehát csak 30 másodperced van arra, hogy akkor elhagyjál mindent, vagy ott lepattanjál, és a heat, ez a forróság, az innen van egyébként a film címében, igen.
0: Szóval, hogy, és az az érdekes, hogy ezt ő kimondja nagyon szépen, tehát ez az Erőszak utcái egy nagyon jól fölépített történet, és egy bizonyos értelemben egy atipikus gangsterfilm, mert ugye az egésznek a középpontjában egy család, a család utáni vágy szerepel, és aztán a szegénynek ez nem jön össze, és akkor lép le. És én azt tartom érdekesnek, hogy ugyanez a tanulság megjelenik a Szemtől Szembében is, csak egy csomó minden más mellett, és sokkal jobban artikulálva, tehát gyakorlatilag szinte az egész film valami erről szól, mert hát ugye és ezt majd amikor az lesz, hogy egy picit részletesebben elmondjuk, vagy te elmondod a történetet, hogy ez mind a kettőjüknél előjön, és a filmnek nagyon sok részletében ez a dolog ott van, és nem ez a film megoldása.
1: Mármint, hogy az emberi kapcsolatok iránti igény.
0: Hát az igény, és az a kényszer, hogy van olyan életvitel, rontása. Van olyan hozzáállás, mondjuk így, ami csak akkor működik, hogyha ez a 30 másodperces lelépés, ez ott van az opciók között. Érted?
1: Aha,
0: tehát,
1: igen.
0: Hogy nem, most a Szemtől Szemben azt mondja, hogy jó, leegyszerűsítve, hogy akár rendőr vagy, akár bűnöző vagy, vagy akármi más is lehetsz még, de vannak olyan, mondjuk azt szakmák, elfoglaltságok, munkák vagy egyebek, amikor ez a 30 másodperc, hogy mindent hátra tudjál hagyni. És ami ez ugyanakkor, hát tudod, jól így a filozófiából, ez egy sokkal tágabban értelmezett elvárás, hogy ne kötődjünk semmihez, ami földi és tulajdon, vagy a szerzetesi szegénység, ami csak a legszükségesebbeket engedi meg, és hát ugye az a nagy tanulság, hogy semmit se tudunk a túlvilágra átvinni, akármennyi is próbáljuk, tehát, hogy tulajdonképpen mindenkire igaz végsősorban ez a 30 másodperc, és itt ezt ilyen kegyetlenül kiélezett szituációban látjuk. Tehát olyan, mintha egy a filozófiából ismert koncepciót egy sokkal húsba vágóbb és mindennapi környezetbe tesz elénk, mert hát aki ezt a filmet megnézi, az szerintem mind fölteszi magának ezt a kérdést, hogy ő hogy áll ezzel a 30 másodperccel. Nyilván nem mint bűnöző, tehát nem, hogy menekülni kell, de hát azért ismerjük azt a történelemből, hogy bőven vannak olyan helyzetek, amikor hát hogy mondjam, csak az útleveledet tudod fölkapni, vagy
1: igen, arra van idő. Igen, akár a viszkis, igen, a viszkis hát, kapcsán szoktuk de ezt mondani, érted, de igen, persze értem.
0: Háborúk és
1: én azért ebben annyiban vitatkoznék, de igazad van, tehát, de lehet, hogy csak azért, mert hogy túl sokszor néztem meg ezt a filmet már gyerekkoromtól kezdve egyébként, és természetesen egyébként ezt egy tudatosan mondja a Neil McCauley, tehát a professzionálisan dolgozó, a bűnelkövető bűnözőnek a karaktere, tehát a Robert De Niro, de valójában én attól félek, hogy az a helyzet, és ennyiben egyébként a most jelen nem lévő, de a gondolatban itt lévő, nem, potenciálisan itt lévő Topor Tünde mondatát is talán mondom, és hogyha nem, akkor meg ő is örülök, ha betelefonál, vagy ezt jelzi, hogy akkor ezt én, mert hogy ez egy okos meglátás, amit én higgyék el a kedves hallgatók, hogy nem elsősorban saját jogomon tudok, hanem nálamnál okosabb emberek révén, mert hogy ebben az elmúlt szűk 20 évben, amíg ez a film volt, akkor azt én két típusú embernek, nem, de vicceskedve mondanám, hogy két típusú embernek akartam megmutatni, a boldognak és a boldogtalannak, de nem, szóval, hogy akiket én nagyon szerettem, azokat mindig rávettem arra, hogy most téged is, meg titeket is, tehát a Tündével együtt a Krisztit, meg a Mesit is, hogy akkor ezt mindenképpen meg kéne néznünk, meg elemeznünk, és hogy az az igaz, szerintem, hogy ők egyikük sem tudatosan, hanem igazából az a fajta félkész élet, vagy az a fajta egyébként nem meglévő a magánélet, vagy kialakított élethelyzet, amit egyébként félre kellene dobni, ha úgy adódik a helyzet, de egyébként az ki van dolgozva. A legutolsó, nem is tudom, szóval miniatűr pontjáig, az azért nem igaz, hanem az a helyzet, hogy sajnos ezek alapvetően konfliktusos és rossz emberi viszonyok, amelyekben a bűnelkövetőnek van egyébként egy folyamatosan lényegében tehát még az IKEA-t is meg tudja azért ugrani olyan értelemben, hogy olyan a tengerparti házban él a Neil McCauley egyébként, ahol tényleg szóval, hogy még az IKEA-ban is van legalább valami családszerűség így beépítve, ilyen mű dolog, hogy ott akkor vannak ilyen lakrészek.
0: Van is erről egy dialóg.
1: Így pontosan, amikor ugye a fiatalabb bűnelkövetők kérdezi tőle ugye a Volkilmer, a Chris Sheherlis szerepében, hogy te mikor veszel már bútort, majd hogyha van rá időm, és I get to run to it, tehát hogy amikor majd odaérek, és ugye ő sose fog odaérni, de ő egyébként ő magát amúgy tudatosan elzárja és elválasztja attól az élettől, attól a magánélettől, amely egyébként, hogyha dependensen, tehát ami akkor fontos lenne és meghatározná, akkor az egyébként pontosan ezt a 30 másodpercet, amit te most mondasz, még nehezebbé, vagy adott esetben lehetetlenné tenni. És azt akarom csak mondani, hogy ennek van egy ilyen verziója a bűnelkövető részéről, tehát a Neil McCauley oldaláról, hogy ő egyszerűen tudatosan zárja el magát az emberi kapcsolatoktól. A másik, a Vincent Hanna, a rendőrnyomozó, az Al Pacino karaktere, ő pedig ahogy azt el is mondja az enigmatikus vagy emblematikus kávézós jelenetben, éppen most vágjuk haza a feleségemmel a harmadik házasságunkat, tehát hogy ő pedig újra és újra csinál rossz olyan emberi viszonyokat, olyan társas kapcsolatokat, amelyekben megbukik, bocsánat, amiben megborul, és egyébként, ahogy van is egy ilyen jelenet, amikor már a nő nem tud mással hatást gyakorolni rám, mint hogy egyébként egy fickóval megcsalja, akkor ő nem azért haragszik, mert megcsalja amúgy, hanem azért, mert hogy miért nézi a szeretője az ő tévéjét, azt a kis pici tévét, és azt elviszi, mint egy, egyébként szerintem az egy gyönyörű mintapéldánya annak, hogy ő, mármint hogy ezt a típusú karaktert, és nyilván gyerekként is azért néztem, mert ez egy rendőr, szerintem egy tipikus rendőr dolog volt, hogy szóval nem abban az értelemben dependens a viszony, hogy ő úgy gondolná, hogy a nő a hibás, hiszen valahol mélyen tudja, hogy amúgy ő is a hibás, de persze sosem fogja kimondani, de, illetve sosem fogja tudni érdemben megfogalmazni, csak mondjuk ebben a filmnek a végén, hála jó Istennek, de hogy például ezzel a szóval ezzel a tévével van tárgyasítva az, hogy akkor ő nem azért haragszik, mert megcsalta a nő, mert hogy ő egyébként nem csalja meg, de ugye közben meg a nő elmondja, hogy azzal csalsz meg, hogy te egyébként nem velem élsz, te azok a meggyilkolt emberek emlékével élsz, és hogy ott kóricálsz. És ezt csak azért akarom mondani, hogy igazából ők mind a ketten folyamatosan félkész életekben vannak. Félkész élethelyzeteket tudnak csak létrehozni, vagy még félkésznek sem mondható, tehát ilyen kezdetleges élethelyzeteket, amelyeket egyébként fél perc alatt otthagyni, az szerintem nem ugyanolyan, mint ahogy a filmben látjuk is, mellékszereplő Tom Sizemore által játszott fickó, Michael Carrito, akin keresztül egyébként ugye a nyomozó megtudja, hogy milyen bandáról van szó, mert ő okostojásnak hív mindenkit maga körül. Az a Michael Carrito, az egyébként egy családos ember, gyerekei vannak, felesége van, és ahogy el is mondja a filmben egyébként az antihős, tehát a Robert De Niro, hogy neked kötvényeid vannak, félrerakott pénzed, én a helyedben egyébként kiszállnék. Tehát akkor, amikor rájön arra, ugye, a Niro, hogy figyelik őket a rendőrök.
2: Tomi,
1: és ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a fél perc, az ott lenne kérdéses.
2: Nem, ebbe teljesen igazad van, ebbe a félkészségbe, de hogy itt mégis két figura van, és gyakorlatilag ugyanazt a dolgot két fénytörésben látjuk, és az egyik, a rendőr, akinek ugye a konfliktus az, hogy elkötelezett a hivatása iránt, tehát hogy egyszerűen szeretné mondjuk megoldani a hozzákerült bűnügyeket, és ez az ő nem véletlenül lett rendőr. Tehát ez az ő hivatása.
1: Igen, de végülis szerintem mindegyiknek, tehát a Ted Levine-nak, aki a mellékszereplőknek, akikkel rendőrként együtt dolgozik, azok is elkötelezett rendőrök. Ő feláldozza a munkáját a magánélet oltárán.
2: Feláldozza, de hát mondjuk azt hivatástudatból, mert neki akármennyire is fáj, vagy akármennyire is rossz, de mégis ő...
1: Én szerintem ez nem hivatástudat, hanem...
2: Ezt teszi előrébb.
1: Nem, szerintem, és most vicceskedni fogok, de ezzel legalább megszólítom, remélem azon embereket, akik... nem tudom, túl komolynak gondolnák a mi diskurzusunkat, hogy azért, ha emlékszel, János, tudod, volt a Pusztító című film, a Sylvester Stallone és Wesley Snipes, szóval nem egy túl okos film, már bocsánat, de például abban ugye azt mondja Sylvester Stallone, amikor már kiolvasztják a jégből ott a jövőbe, hogy egy őrültet csak egy őrült tud elkapni. Tehát, hogy valójában ez nem annyira csak hivatástudat, mint én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, és itt a bennem élő Topor Tünde is meg akarsz volani, hogy egyébként ők nem, szóval, hogy ők azért annyiban deviánsak, hogy nem képesek kilépni, tehát csak egy valami tudja érdekelni őket, az, ami a játék izgalma. Tehát az, ami egy adrenalin
2: fröccs. Ez egy megszállottság, tehát ez...
1: Na igen, akkor ez a jó szó, bocsánat. Csak hogy ez nem is hivatás tudat elnézést, hanem szerintem megszállottság.
2: Most figyelj, azt akarom mondani, hogy a rendőr esetében mindenképpen van egyfajta... hogy mondjam, ilyen intézményes rokonszenv, hiszen ő valamit jót tesz, és lehet, hogy megszállottság, lehet, hogy hivatástudat, de végül is azért, hogy valami jót tegyen, tehát leküzdje, vagy megtalálja a bűnözőket, vagy lecsukassa a bűnözőket, ezért fizet egy árat, amit nem nagyon tud a világ, hogy ez milyen megterheléssel jár, vagy mit jelent ez a magánéletben. De a Robert De Niro által játszott intellektuális, vagy nem tudom én, bűnöző, végül is olyan, mintha picit ez a két világ határán áll, tehát hogy tök vicces most a keresztapa, tehát a második részében, vagy most nem tudom, melyik részben, de tudod pontosan jól, hogy az Al Pacino, a fiú, aki igazából egy teljesen más életet tervez, nem kívánna ő a mafiázásba beszállni.
1: Igen.
2: De végül is ugye köti őt a nem tudom én, a családi kötelesség, és aztán ő lesz a főnök, belemegy. De hogy ez a, nekem a De Niro karakterébe is, ami ott van, hogy mit tudom én, most ezen lehet fantáziálni, hogy milyen körülmények, vagy milyen helyzetek vitték őt, vagy kényszerítették arra, hogy egy okos, előrelátó, hideg, azaz professzionális...
1: Ő egy szóreszes gyerek, ezt te mondja ennek az Idi nevű barátnőjének, ugye?
2: Ő neki egyfelől van egy ilyen késztetése, hogy... Tehát, hogy az ő esetében van az, vagy érzem azt, hogy ő egy, hogy mondjam, egyfajta ilyen hibrid, tehát nem egy tiszta bűnöző karakter, és talán ez is érdekes, mert arról is szól, hogy a bűnözés, hát ugye nem akarok itt senkit se fölmenteni, mert a bűnelkövetés az, de hogy egyszerűen vannak olyan helyzetek, olyan társadalmi helyzetek, amikor az illető úgy érzi, hogy nincs más választása, és akkor kénytelen ebbe. És ugye hát az is nagyon fontos, tehát a film alapkonfliktusa azért ott indul el, hogy ő egy úgymond tisztakezű rabló, aki minden tökéletesen fölépít, és a gyilkosság az nem az ő műfaja.
1: Hát azért, mert ugye nincs cél. És nincs racionalitás.
2: Igen,
1: de mert az, akárhogy is. Mert az indulat.
2: Igen, és tulajdonképpen ez a véletlen, hogy ott abban a bizonyos rablásban a gyilkosságok történnek, ez...
1: Ugye ez a frissen bevett ember a véngró miatt történik.
2: Ez viszi az ő ügyét a Hanna rendőrnyomozó.
1: Így van, mert ő radar alatt maradna. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a film elején ugye egyébként egy olyan pénzszállító rablás látunk, amiben
2: akkor
1: egyébként...
2: Mondjuk el az egész történetet.
1: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb, ha te mondod el, csak azért, mert én fatális félértések sorozataként lehet, hogy arra fognak betelefonálni egy óra múlva a hallgatók, hogy még mindig nem elemeztük, mert még mindig tart, úgyhogy inkább, ha te mondod, lehet, hogy ez hasonló.
2: Hogyha pontosítasz. Tehát ugye a film az ott kezdődik, hogy tehát a dramaturgiailag az első képenben azt látjuk, hogy két jó szituáltnak tűnő, a környezetéből jó szituáltnak tűnő férfi egyfajta reggeli készülődés, reggeli indulást történik, elbúcsúzik az egyik a családjától, nem tudom én, és így készülnek arra a bizonyos napra, és viszonylag későn látunk olyasmit, ami már azt jelzi, hogy itt valami van, tehát amikor ugye az Al Pacino, aki mint egy családapa a reggelnél mit tudom én, összeszedi magát.
1: Vannak ilyen TikTokon dolgozó nerfeleségek, akik a mozaik család vonalon dolgoznak. Nem csak viccelek, nem, mert hogy igen, mert hogy ez a harmadik feleség, és úgy, hogy ő neki az a, ugye a mostohalánya, de valóban jobban szereti ezt a mostohalányát.
2: Igen, tehát a lév az, hogy akkor látjuk azt, amikor egy pisztolyt ugye elrak, vagy ott van. És akkor a következő nagy egység a filmnek az, amikor a Robert De Niro, tehát a bűnöző végrehajt egy abszolút jól kitervelt és támadást egy pénzszállító kocsi ellen, ahol körülbelül 3 percük van arra, hogy végrehajtsák ezt a támadást, és lehet látni, hogy nem fukarkodtak a kvázi a befektetésekkel, tehát ott ugye az egésznek az elején azt látjuk, hogy a Robert De Niro mentős egyenruhába beül egy mentőautóba, és nem tudjuk, hogy az lopja, tehát még azt hihetnénk, hogy ő mentővezető, és végrehajtanak egy támadást, itt azért megjegyezném, és ezt tőled kérdezem, hogy szerintem ez az, talán nem az első olyan eset, amikor ezt a hokikapus maszkot látjuk így működésben?
1: Ez a 80-as éveknek horror filmjeiben
2: már ismert.
1: Már nem azt mondom, hogy azért ismert, de valóban egyébként, tehát ez a protektorszerű állarc, amit látunk, ez azért egyébként addig nem volt divat, vagy pontosabban addig maximum símaszkot láttunk sokkal gyakrabban. Igen.
2: Hát ez rendkívül vizuális, és hát nem véletlenül szerepelt horrorfilmekben. És akkor elkezdődik a rablás, gyakorlatilag minden nagyon jól megy, és egy bizonyos dolgot akarnak megszerezni, kötvényeket, és minden mást ott hagynak. Csak az történik, hogy az előbb általad már említett Vengro, ugye elveszti az eszét, és lelövi az egyik, majd a másik őrt, és akkor ugye nincs más hátra.
1: Nem az egyiket, az első, tehát az van, hogy a 3 ember, ugye 3 őr van, és az egyikre, amíg tartja a fegyvert, addig azt mondja, hogy te itt most tényleg itt szarozol velem, itt szórakozol velem, érted? Itt mocorogsz, és lelövi, és akkor a második egyébként az elő akarja venni a fegyverét, hogy lőjön, azt akkor egyébként vagy azt hiszem talán a Val Kilmer, a Chris Earlys karaktere lövi le azért, hogy ne tudjon ölni, és a harmadikukat, nem, bocsánat, Tom Sizemore lövi le ezt a másodikat, és a harmadikat pedig, aki egyébként Dermedten áll, az pedig lényegében kivégzi a Chris Earlys azért, mert arra rábólint már a Neil McCauley, tehát a vezetője ennek a csapatnak, és egyébként a Vincent Hanna ezt észre is veszi, hiszen a helyszínelésből látszik, hogy csak valakinek el kellett, hogy guruljon a gyógyszere, és utána az, hogy mindenkit megölnek, az már igazából az, hogy ne maradjon tanú.
2: Világos.
1: És ebből ő már azt deríti ki a Vincent Hanna csak a helyszíni szemléből, hogy igazából profik. Mert igen, akkor már minek hagyjanak egy tanút.
2: Igen.
1: De egyébként ugye az egész konfliktust a Vengroval is pontosan ezt teremti meg, hogy amúgy a Neil McCauley azt mondja, hogy hát ekkora barmot, mint te, még nem látott a föld a hátán, mert ő csak funkcionálisan használja az erőszakot.
2: Igen. Na és hát a következő nagy jelenet pedig az a sorban, hogy a rablás után találkoznak, gyakorlatilag minden így lezajlott, és ezt a Vengrót egyrészt hát hogy mondjam, a Neil McCauley egyrészt megveri, másrészt
1: meg akarják ölni egyébként,
2: és aztán ki akarják végezni,
1: igen,
2: egy ilyen csapda szituációban, kíséri ki az autóhoz, hogy majd ott megkapja a pénzét, de már a csomagtartóban oda van készítve a zsák, vagy a...
1: Pont, így van, már föl is nyitja egyébként a Tom Sizemore a csomagtartó, csak jön egy rendőr autó, ami miatt egyébként ugye nem tudják.
2: Picit visszafogják magukat.
1: Hát igen, akkor nem tudják lelőni.
2: És azzal alatt eltűnik ez az illető, akiről aztán kiderül, hogy egy pszichopata őrült. És
1: egyébként én halkan jegyezném meg, csak bocsánat, hogy szerintem ez nem véletlen, hogy ott a Neil McCauley egyébként őt ki akarja végezni. Mert hogy ha most rágondolunk úgy őszintén, tehát volt egy rablás, annak a rablásnak egyébként az egyik felületesen, vagy hát nem a csapathoz szorosan tartozó tagja emberülés követel, és így egyébként a következő balhéban már nem fogják bevenni, tehát nyilván nem lesz, tehát hogy a csapat szerveződésnek ezt a fajta lazaságáról is kapunk képet, hiszen egyébként ugye ők nem feltétlenül egy zárkában nevelkedtek mindannyian, hanem pontosan úgy derült ki az, hogy alkalmasak arra, hogy egyébként együtt dolgozzanak, mert hogy egyébként az a fajta professzionalizmus, vagy egyébként szakmaiság, az kiválasztotta őket, illetve pontosabban én azt gondolom, hogy a Neil McCauley kiválasztotta őket maga köré, és kvázi egyébként számára ők a család, nem pedig más. És ugye ez az, amiért érdekes, hogy ő mégis úgy dönt, hogy meg akarja ölni azt az embert, pedig ő egyébként nem az ölésnek mondjuk úgy, hogy határozott, hogy mondjam, szerelmese, mint a főszereplő bűnöző, a csapatvezető, hanem ezt ő inkább azt hiszem, hogy egy picit azért is teszi, mert alapvetően egy kiszámíthatatlan és rosszul gondolkodó, rosszul ténykedő embernek gondolja, akit egyébként egy jövőbeni kockázatnak is lát, ami abszolút, egyébként valós, meg is valósul, plusz egyébként azt nem ismeri ő meg, de mi nézők megtudjuk a filmből, egy ilyen úgynevezett subplotból, hogy azzal együtt, hogy ő különböző bűncselekményeket követel, tehát ilyen vagyon elleni bűncselekményeket, mint ahogy ebben a pénzhető rablásban is részt vesz, ő amúgy egyébként egy sorozatgyilkos, aki alapvetően fiatal lányokat, prostituált lányokat, akiket elvisz, vagy elmegynek vele üzletbe, azokat megöli, meggyilkolja brutális módon. És ugye emiatt is egyébként van egy megoldatlan sorozatgyilkosságos ügye egy ideig a Vincent Hannának ennek a pénzszállítós banda elleni nyomozásnak a melléktermékeként, csak akkor ő ezt még nem tudja, és hát a filmben már nincs benne, hogy ezek össze fognak érni, igen.
2: És most egy picit elszakadva a történet menetétől, de nagyjából ezek után jelennek meg azok a jelenetek, vagy jönnek azok a jelenetek, amiben mindegyik szereplőnek valamiképpen a magánéleti konfliktusai jelennek meg, és a Neil McCoy, tehát a Robert De Niro által játszott figura, ugye ott két ilyen magánéleti konfliktus is van, az egyikben pontosan, ahogy mondtad, családapaként ugye a Val Kilmer által játszott karakternek mondjuk idézésen szeretné a magánéletét rendbehozni.
1: Igen, ő egy ilyen, de szerintem teljesen nem is annyira idézőjelesen, mint teljes mértékben. Ő egy valójában egy fogadott apa, így igen. Van. Szerintem ő egy fogadott apaként funkcionál, hiszen amikor egyébként egy megbeszélésről jön haza, ugye abba a fantasztikus minimalista tengerparti házban, ami ugye majd beszélünk róla, egy Edward Hopper festményben is ismert az, ahogy kinéz. Ugye ott alszik a Chris Sheherlis, a Val Kilmer karaktere, és ahogy ő belép, ezt én imádtam már kisgyerekként, ugye ebbe a szürke öltönybe, ahogy belép, már rögtön elkezdi tárcsázni a feleségét, a Chris Sheherlisnek, akit egyébként Ashley Judd szerintem zseniálisan alakít, és mondja, hogy Chris itt alszik nálam, mi a gond? És mondja, hogy hát csak egy kis család hepaj, és akkor vagyis egy családi gond, és akkor mondja, jó van, majd itt kialussza.
2: Hát igen.
1: És itt utána ő foglalkozik vele így, hogy mondjam, mentálhigiéniással.
2: És ebbe is nagyon érdekes, mert ugye a Val Kilmer karaktere, ott a fő probléma az, hogy neki van egy szerencsejáték függősége, de ugyanakkor hihetetlen kötődik és ragaszkodik azt hiszem a felesége, vagy barátnője.
1: Így van, igen. És gyerekük is van, igen.
2: Aki meg hát...
1: Akiről szó is van egyébként, csak mondom,
2: hogy egy ex-prostituált, Nem?
1: Ezt igazából csak sejtjük, de valóban van ez a... igen, mert ugye...
2: Hát, hogy érezhetően a pénz neki fontos. Mert ugye leszólja, hogy csak 8000 dollárt hoztál haza.
1: Hát igen, bár, itt azért, bocsánat, itt a hokai, de igazad van, persze leszólja, mármint annyi van, igen. De hogy azt mondja, hogy ha már kockáztatod az életedet, akkor legalább forintért, tehát ahogy ő szereti nagyon, szerintem egyébként ezt a drága embert, a Chrissy Hörliszt, aki amúgy mindent megtesz azért, hogy ez teljesen illuzórikus. Tehát, hogy indoka ne lehessen szegénynek arra, hogy miért szereti, és ugye Dominik, az ő közös gyerekük, az csak azért mondom így zárójel nyitásban, hogy például Dominik Sihörlisz, ugye a fiúk, hogy arról is volt például egy nagyon sok ilyen online a neten a 2000-es évek végén, 2010-es években, hogy ő vajon bűnöző lesz-e. Tehát ilyen, szóval a Redditen, vagy nem tudom, a gyakori kérdések.hu-n ilyen is volt. Én azt gondolom, igen, mert hogy gyerekotthonban nőtt föl, ugye ezt elmondja a Drucker nevű egyébként a Vincent Hanna nyomozó társa, illetve beosztotja egyébként, hogy ő, ugye a film végén, hogy miért is kellene ellene fordulni a Chrissy Hörlisznek, tehát hogy ez így egy kicsit föl van villantva, de én azt gondolnám, vagy azt mondanám, hogy ez nem annyira pénzről szól az Ashley Judd karakterénél, hanem sokkal inkább arról, hogy ő szerelmes ebbe a férfibe, és egyébként ez a férfi is rettenetesen szerelmes belé, ők valójában egyébként sokkal jobban szeretik egymást annál, mint amennyire egyébként ezt szerintem egyszerű financiális indokok vagy dolgok magyarázhatnak, mert akkor amúgy mint rendőri a film végén, szóval mindegy, akkor nem tenne egy olyan gesztust a férje felé, amivel megmenekíti őt, tehát ők szeretik egymást.
2: Hát igen, ez abszolút fontos.
1: Egy nagyon borzasztó, dependens kapcsolat, nem, aminek egyébként nincs jövője, sajnos.
2: Az igaz, de most azért mégis igen. A néző számára ez egy... Tehát azt lehet mondani, majd erre később ugye visszatérünk, hogy fölvillan a tiszta szerelem ideája.
1: Igen, de nem csak azért örültem ennek, elnézést, mert például abban a regényben, ami már a 900-valahány oldalas, ugye abban ugye Chris Sihörlisz, illetve Dominik Sihörlisz a fiúk is szerepe, és abban egyébként az Ashley Judd karakteréről kiderül, hogy valóban egyébként konzumlány volt, szóval azért is lepődtem meg, hogy
2: egyébként János, most teljesen csak egy gyors gondolat. Nem, ezt majd a végén megkérdezem. Tehát, ja igen, menjünk tovább, mert hogy itt beszéltünk erről a gyerekről, és van egy másik gyerek, tehát a gyereknek is van egy úgymond tükörképe.
1: Így van, igen.
2: A nyomozónak a nevelt lánya.
1: Igen, akit egyébként Natalie Portman fiatal igen, színészként játszik, tehát ez azért nagyon fontos, igen. Hogy ez egyébként egy évvel így szerintem is.
2: Nagyon
1: és ez egy, ha meggondoljuk az emberek, vagy meggondolja a néző, ha megnézi, ez a Leona profi után nem sokkal van. Igen. És ő már itt egy tinédzsert játszik. Egyébként szerintem tényleg nagyon jól.
2: És ugye itt az a probléma, hogy ebben a kapcsolatban ugye a végtelenség lefárasztott és traumatizált rendőrnyomozó a feleségének a nevelt lányával is törődik, akivel viszont az igazi apja nem törődik.
1: Így van.
2: Aki
1: azért gondatlan,
2: ami azért érdekes, azért mert árnyalja itt tehát ki az igazi bűnöző, tehát az is egy bűn, hogyha érted az illetőnek a lánya, tehát nem megy el a lányáért, a szerencsétlen lány azért lesz lelki beteg, és lesz követel öngyilkossági kísérletet, mert hogy úgy érzi, végén, hogy igen. Az apja őt nem ér, vagy az apja nem érnek, apját nem érdekli ő.
1: Így van.
2: És ezen az anyja se tud segíteni, és az anyja is látszik, hogy az anyja is megsínli ezt, mert ugye látjuk, hogy nyugtatót szed a rendőrnyomozó, mit tudom én, felesége.
1: Ként, vagy igen, így van.
2: Igen. Szóval, hogy a gyerekeknek is nagyon fontos szerepe van ebben az értelemben, és akkor ugye a szerelemről beszéltünk, ez a fajta furcsa szerelem, ami a Val Kilmer és a Ashley Judd által játszott karakterek között van, ami azért mégiscsak igazi szerelem, és hát nagy meglepetésként meglátjuk azt, hogy ez a számító és céltudatos Robert De Niro által játszott karakter egy gyönyörű, szép, romantikus kapcsolatba kerül, tehát fölvillan a lehetősége nem csak annak, hogy kilépjen, hanem hogy valamiképpen, és ezért mondom, hogy benne is megvan legyen. Az ideálja.
1: Meg az igény
2: tehát
1: is, persze.
2: Nem úgy jött a világra, hogy 30 másodpercen belül mindenhonnan lelépjen.
1: Abszolút, persze.
2: Tehát ezért mondom, hogy hordoz igény. Magában, tehát potenciálisan ez is egy ilyen prequel lehetőség, hogy vajon miért, mi történt, mi volt az a, tehát ez a láncreakció, hogy áll össze, tehát mi volt az a eredeti ok, ami miatt ez a intelligens és mondjuk a bármilyen legális úgy tűnik a karakter kialakítása olyan, hogy az az érzésünk, hogy bármilyen legális formában sikeres lett volna a Robert De Niro.
1: Mert egy rossz családi háttérből, ugye ez az Idivel, akivel megismerkedik, és itt jön be a művész vonal, mert ugye ő egyébként ez egy grafikus, egy alkalmazott grafikus nővel ismerkedik meg, és ugye annak a egyébként Kajáda könyvesboltnak, ahol az van a földszinten, annak a tetején lakik. Egyébként ez egy valóban létező amúgy olyan könyvesbolt kávézó. Tehát az is egy létező hely, ugyanúgy, mint aztán az emblematikus kávézó jelent. Egy fontos dolog van, ha már csak azért, mert itt tartunk, hogy ahogy a nyomozó a nevelt lányjal van a iránta érzett felelősség, tehát ha haza is jön például...
2: Hát vállalja az apaságot.
1: Így van, de ő azt ő látszólag úgy dűnik,
2: komolyan veszi a nevelő apa szerepét.
1: Az sokkal jobb, és abban sokkal jobb is egyébként, mint a házastársi szerepkörbe. Csak azért, mert ezt is én azt gondolom, hogy ez is megint a valósághoz erősen hozzá tud kapcsolódni amúgy valós élményekhez.
2: Fontos az, amit mondasz, mert hát ugye tehát a Robert De Niro és a Val Kilmer között is egy ilyen apa-fiú szerep van, tehát hogy mind a kettő, de ebben is megvan a párhuzam, hogy mind a kettő igazából ezt a védelmező apa,
1: így van, ebben
2: gondoskodó
1: joga,
2: apa, igen. És valószínű azt lehet mondani, tehát ebből nyilván teljesen hipotetikusan, hogy valószínű mind a kettőjüknél az apa volt egy konfliktus forrás, ami meghatározta akár a rendőrnek a hivatását, igen. Akár a bűnözőnek.
1: Igen, így van. Hát a Robert De Niro ugye el is mondja, hogy egyébként tehát, hogy San Franciscóból van a családja, valahol van egy bátyám, az ugye nem ismeri, az apját sohasem látta, és hogy alapvetően ez egy szétcsúszott család volt már nagyon fiatalon, és ő valószínűleg már gyerekként bekerült. Szóval, hogy például, hogyha az Erőszak utcáit hozzuk, tehát ott például csak azért, mert de remélem vannak olyan a hallgatók is, akik esetleg ezt még látták ezt a filmet, de te akkor biztos emlékszel, hogy a James Caan, ugye a country zenész Willie Nelson játsza azt az apa figurát neki, ugye aki apaként szerepel, és ugye itt az az érdekes ebben a történetben, hogy valójában az neveli a börtönben, mert ugye ők egyébként, mint a büntetés végrehajtásban ismerkednek meg, és ugye ez egy azért fontos dolog, mert hogy valójában hogy nincsenek olyan minták, illetve azok, amik vannak minták, azok alapvetően vagy sztereotíp, vagy ahogy például akár az első filmben, ezben az Erőszak utcájában szerepel, ugye az egy kollázs, az egy képkollázs, amit ugye mutat annak a barátnőjének az ottani betörő, a James Caan karaktere, amit egyébként a nő a lelkem mélyén, vagy ilyen aranyosan, nyilván nem bántóan, de kinevet, hogy ez a te izéd. És ugye itt is az a helyzet, hogy ha megnézzük, hogy a Neil McCauley azért kezd el az Edie-vel, aki egyébként egy Amy Brennan nevű nagyon okos nő már csak nem csak azért nagyon okos, mert egyébként a valóságban is a Harvardon végzett, hanem neki például az édesanyja az Frederica Schoenfield, a Connecticut-i legfelsőbb, az ottani Connecticut-i fiatalkorú bíróságon volt olyan bíró, aki egyébként először végzett nőként, jogászként a Harvardon, és később a legfelsőbb bíróságra jutott. Az édesapja pedig egyébként egy környezeti, vagy környezetvédelmi jogász, szakjogász volt, illetve nem tudom, hogy még éle, de hogy, tehát, hogy az Amy Brennan karakter, vagy a színész nőként, ő teljesen jól a valóságban is képviseli azt a, azt az intellektust, azt a finom intelligenciát, amit egyébként az ID karaktereként, mint alkalmazott grafikus a szerepében is megjelenít. Egyébként ő is egy Harvardon végzett, azt hiszem talán összehasonlító a vallástudományt csinált, és egyébként volt is a Harvard magazinon is szerepelt, volt is egy ilyen monodráma, amit ő írt, és ő is játszotta ezt, ahogy ő egy kifejezetten ez az intellektuális vonal, ez csak azért fontos, mert az ilyen mellékszerepekben szerintem nagyon szépen össze vannak válogatva olyan emberek, akik nagyon jól képviselnek valami olyasmit, azt hiszem, amit egyébként mi a magyar filmek világából talán jól ismerünk, vagy hát az idősebbeknek talán rémül lehet, hogy mit tudom én, Nagy Attila például, hogy 56-os, és hogy emiatt, mit tudom, Fotó Háberben olyan szerepet kap, az, hogy a tizedes, meg a többiekben is, a Sinkovics, meg a Darvasi, tehát, hogy mindenki olyan karakterben van, ami egyébként egy picit reflektív arra a típusú háttérre, amiből ő van, és ezt csak azért mondom, mert hogy például ott az, hogy miért ismerkednek meg abban a kávézóban, ugye az azért van, mert hogy a fémekről, hogy a fémeknek a, ezeje, igen.
2: Ami viszont neki a következő akcióhoz kell,
1: tehát pontosan, utána olvas. Szóval pontosan, tehát ő ott így is van, ő ott szakmunkáként csinálja, mert ugye a következő betörés, a következő balhéhoz kellenének a fém megmunkálása, tehát a minőségi fémek megmunkálásáról, és ugye a nő, ugye az Amy Brennan által játszott Idi, az ugye csak egy picit be,

0: Mert ugye itt...
1: Ő akkor kezd el érdeklődni iránta, amikor rájön arra, hogy ő egyébként egy törékeny ember, és akkor elkezdi kérdezni, hogy és ezt iskolában tanulta, és hogy nem, a Parsonsba jártam, és hogy ez New Yorkból, és akkor már elkezdi kérdezni, mert akkor már azt érzi, hogy azt a fajta törékenységet, azt ő létrehozta azzal, ahogy ő egyébként hát nem volt, tehát hogy amivel ő rúd volt, szóval amivel ő...
0: Egyszerűen érzékeny, mert igen. Lehetne érzéketlen is erre, de hogy érzékeny, és ez az érzékenység, ez még egyszer meg van játszva a filmben, egy teljesen más ponton, mert hogy ha nem is teljesen kronológikusan, de menjünk tovább a film történetébe, ja, ugye elkezdődik, tehát az Al Pacino által játszott rendőrnyomozó nyomozása, amiben hát azért kiderül, hogy ért a szakmájához, tehát azért úgy kezdik bekeríteni ezt a csapatot, aki éppen az új akcióra készülnek. És az is nagyon szép, ahogy ugye megfigyelik őket, és ülnek egy ilyen megfigyelő autóban, kis buszban bent, és hőkamerán át látják az arcát, tehát hogy nem
1: a... Ja igen, ezt most a hallgató kedvéért, igen, hogy ez az, amiből viszont a magyar cím van szerintem a Szemtől szemben, mármint, hogy nem beszéltem azokkal, akik a magyar tudod fordítását, vagy a magyar címadást adták, igen. De szerintem a Szemtől szemben, a Híttel szemben, az nem ebből a hőkamerás, hát, mert ott néznek egymással szembe, igazad van, utána nyilván, na, de bocsánat, hát
0: a főjelenet. De most, hogy maradjunk ennél, mert itt az az érzékenység, amivel ő észreveszi a könyvesboltos lánynak az őszinteségét, és mondjuk azt az értékeit, és
1: ott megbántotta, és
0: mikor is kialakul közöttük egy szerelmi kapcsolat, ugyanaz az érzékenység egy teljesen más dimenzióban megjelenik, amikor csak egy kis pici zavaró elemet hall, zajt, igen. Ezt most nem emlékszem pontosan,
1: értem, így van.
0: És lefújja azt az akciót, és így a rendőrnyomozó a teljes brigáddal hoppon marad, igen. Mert semmit nem tudnának rájuk bizonyítani, hiszen semmit nem csináltak, ott hagynak mindent, a nem tudom én, egy ilyen előbetörés, ha jól emlékszem.
1: Így tehát valami, ipari gyémántot kellett volna, hogy egyébként lopjanak.
0: Azt
1: a széfet megfúrják azért, hogy ipari gyémántot vigyenek el, igen, és hogy kikötik egyébként való a 220-at is, tehát hogy fölmegy egyébként a Tom Sizemore-ra a felső vezetékre, és ugye akkor mondja azt a egymásnak a Ted Levine-nak, aki a Monk nyom a Tony Shell mellett ugye volt a Ted Levine-nak, aki a nyomozó, tehát a valódi rendőrt jegyző, hogy profik. Tehát ott látszik, hogy profin dolgoznak, és ez csak azért fontos, mert hogy szerintem ez egy érdekes dolog, hogy a Vengrohoz kapcsolódóan, és ez csak elvezet majd ahhoz, amit én még akarnék mondani, amire én azért idővel rájöttem, hogy az a fajta ilyen dependens vagy rossz típusú kapcsolatoknak egyébként a tárháza a film, hogy egyébként a Robert De Niro nem egy ilyen stalkerkodó ember, aki így kiszaszerolja az Edith, ahogy mondjuk a Vengro azokat a prostituáltakat, akiket aztán sajnos meg is öl egyébként, hanem ő valójában, ahogy az esendőségét meglátja annak a nőnek, akivel szemben csak azért bunkó, mert egyébként ő a saját integritását félti, hogy esetleg ez nem valami, szóval, hogy ő folyamatosan, mint a nyúl a szántásban úgy veszélyben érzi magát. Igen, ő folyamatosan veszélybe, tehát ő folyamatosan, igen.
0: Tisztában van azzal, hogy...
1: Hogy állandóan alatt van, igen, radar alatt, vagy bocsánat, radar alatt kellene lennie, de bármikor föl tudják őt szúrni, mint a, nem is tudom, egy ilyen egyszerű kis drága pillangót amúgy egy parafatáblára, de hogy ez az érzékenység, ez azért is fontos, mert hogy az, amit most mondasz, az, hogy ott például ő egymásra néznek, az ott azért érdekes, mert ott például tehát ott hőkamerával ahogy követik, illetve nézik pontosabban, valóságban, az például egy valós dolog, a valóságban Chuck Adamson, mint nyomozó, követte, és egy csapatával együtt, nyomozó, beosztott kollégáival együtt,

0: együtt követte a Neil McCauley-nak a bűnözői csapatának a rablását, és képzeld el, hogy amúgy ő a szembeháznak a tetejéről nézték őket, és ott a tetőn, vagy hát ott a lapos tetőn annak a háznak, ahonnan nézték, ott egy rendőr elment, aki a bűnügyi biztosításban ott segített, elment húgyozni, vagy elment pisálni, és lehúzta a klót, és ezt meghallotta a Neil McCauley a valóságban. És ezért valóban ők is bontottak. Mármint a Neil McCauley, a valóságban lévő Neil McCauley, és a Chuck Adamson ott akkor leégett egyébként, mint a Kalapgyár 56-ban, hogy az egész, és ugye az, amit ott a filmben látunk, hogy azt mondja annak a özének, ilyen tüsire nyírt, szóval, mintha a Nixonnak lenne a Haldeman, szóval ilyen szakembere, tehát, hogy bárkit le tudunk hallgatni, érted, és tehát ilyen komoly komandósnak, hogy hiába a százados maga, ez az én akcióm, miért kapnánk el őket? Nem hoztak el semmit. Ez fél év, és kint lesznek. Tehát nem akarja, mert azt reméli egyébként, hogy nem fogják ezt olyan komolyan venni, mint ahogy aztán veszik. És ugye csak egy fél pont, hogy csak azért, mert mindenhol vannak ilyen fanfektjeim, hogy például az a zsaru egyébként, az a szvatos faszi, aki kérdezi ott a kulacsával ott, hogy azt kérdezi még a főnököm, mondja a Neil McCauley-nak, vagy a Vincent Hanának, kérdezi egy szvatos pali, hogy ott kérdezi a főnököm, hogy akkor most mi lesz, hogy meddig kell itt figyelni, és ugye az ő, ahogy leül a kamion belső részében, és a fegyvere, ahogy neki csapódik a falnak, azt egyébként a fickót, hát azt kérlek szépen, azt úgy hívják, hogy Kevin Ford, és ő Gerald Ford amerikai elnöknek, szóval ezért is a Dixon poé, halló, szóval hogy Gerald Ford fia. Ő egy valóban, tehát egy ilyen, hát nem annyira ismert, ilyen szappanoperákban volt, de hogy innen esetleg ismerős.
1: Na, és akkor, hogyha megyünk tovább a...
0: Na látod, ezért nem én mondom el a sztorit, igen, és abban is hagyta, bocsánat.
1: Hogy akkor ugye van az a...
0: Igen, és akkor itt rájönnek ugye arra, hogy őket követik. Igen. Mármint a Neil McCauley
1: és
0: csapata.
1: És akkor felszívódnak.
0: Illetve pontosabban itt van egy ilyen, igen, egy beszélgetés, az, hogy akkor most senki nem megy haza, és mindenki lepattan. És ugye kimaradott fejnehéz módon a szerencsejátékfüggő, a Val Kilmer ugye, aki apa vagy aki felé apa karakterként szerepel, a Danny Trejo, aki egyébként valóban ült az összes olyan börtönben, ami a filmben szerepel, Elosia, nem véletlenül egyébként ő a saját nevén szerepel, Trejo, őt végig Trejoként, és ugye ott a Tom Sizemore az egyetlen, aki egyébként szintén gyerek karakterként reagál a McCauley-ra, mert ugye megkezdődik, hogy de mi lenne a jó, hogy fogadjam el, csináljuk? És mondja, hogy én a helyedben nem csinálnám, mondja a McCauley. De ugye mivel? Azt mondja, hogy én a helyedben nem csinálnám, kötvényeid vannak, ott van a feleséged, vannak tartalékaid, én lelépnék. Ugye az, hogy de mivel mindenki más benne van, azt mondja ugye Tom Sizemore, hogy for me, action is the juice. És egyébként ez azért érdekes, mert ekkoriban már egyébként kőkemény, kokainfüggő volt a Tom Sizemore, és a Robert De Niro az alapvetően nagyon szerette a Tom Sizemore-nak a színészi képességeit, és ő segített akkor neki leszokni, vagy hát elindítani ezen a leszokáson. Ez ugye nem volt egy, hogy mondjam, hát így hosszú távon nem volt egy túl sikeres pálya, de hogy ő az akkor foglalkozott, szóval, hogy a valóságban színészileg, vagy hogy mondjam, mint valós színészek közötti baráti kapcsolat, ő neki a Tom Sizemore volt az, akivel szemben ezt a fajta apa figurát ő megpróbálta megvalósítani, és ugye ez azért fontos, mert hogy azt mondja, hogy nekem az akció, érted, az élet sója, ezért csináljuk, hogy ezért basszák meg, fuck em, és hogy akkor bevállalják, de ugye az az érdekes az egészben szerintem, hogy valójában két típusú ember van, aki ugye ebben értelemszerűen bevállalja. Az egyik a Val Kilmer, akinek ugye folyamatosan kevés a bevétele, mert a bukikat ki kell fizetni Las Vegasba. A másik meg a Neil McCauley, ugye, aki meg szeretne elmenni Új-Zélandra azzal a kolléginával, egyen meg a szívét, hogy ott csináljon neki saját stúdiót. A harmadik, a Danny Trejo, az meg csak ugye azért csinálja, Anna, mert ő a szokásszerű elkövető. Tehát ő csak azért fogja bevállalni, mert ő még sosem élt másból. Tehát neki nem lesz ez más. De hogy a Tom Sizemore az, aki a valóságban egyébként ott elrontja. Mert ő valójában, ha úgy vesszük, tehát ő betartotta a Neil McCauley szabályait, mert a Neil McCauley valójában ő folyamatosan a tervezésre szoktatja rá az embereit. És a Tom Sizemore ő be is tartja. Felesége van, gyerekek, ugye, és ő az, aki annak ellenére, hogy ezeket betartja, ő az, akit viszont az intellektusa, vagy azt hiszem talán, hogy a nem túl érdekes személyisége miatt nem beszél le arról. De és ezzel csak azt akarom mondani, hogy ebben a dependens viszonyban, ebben ott van az, hogy ez nem csak férfi és nő között van, hanem hogyha meggondoljuk, milyen érdekes, hogy kifelé vállal felelősséget, és kit akar megnevelni egyébként a teljesen reménytelen esetet, a Chris Sheherlist, a Val Kilmert, aki egyébként nem tud semmit félrerakni, aki mindent elcsesz, és ő mégis megpróbálja helyrehozni neki.
1: Jó, de
0: neki.
1: Most egy picit jó, igen. Előre mentünk, de azért csak erre hadd reagáljak, hogy de végül is azért a Val Kilmer által játszott karakter az, aki megmenekül.
0: Hát ugye ez az, ami miatt egyébként csak ezt mondom azon hallgatóknak, akikkel egyébként, ha véletlenül ebből egy második epizódot is csinálnánk, akkor már remélem a Tündével meg a Mesivel, akkor ugye ez az, amiért egyébként képzeld el, János, amúgy a kettő, mint könyv, szerintem elkészült, mert mint én azt gondolom, sosem mondta ezt a Michael Mann, de szerintem egyébként ezért írta meg, mert én nagyon sok ilyen emberrel találkoztam a neten, akik erről írtak, hogy mit történhet Chris Sheherlist-szel, és Dominic Sheherlist-szel a gyerekével.
1: Ugye abban állapodtunk meg, hogy itt nagyon végigmegyünk a filmet, és akkor ugye...
0: Bocsánat, te végigmegyünk
1: van az egész filmnek ugye az ikonikus jelenete, ami végül is szerintem a magyar cím inspirálója,
0: igen,
1: volt,
0: akkor igen.
1: Hogy van ennek a ennek az üldözésnek, amikor ugye hát tudja a rendőrnyomozó, hogy itt ez a Neil McCauley az, akit neki el kell kapni, de nincs olyan helyzet, nincs olyan...
0: De a Neil McCauley is megtudja addigra már, ugye,
1: igen.
0: Tudod.
1: És akkor a lényeg az, ami hogy egy autós követés során, és ez a filmnek a igazán újítása, eredetisége, vagy az egésznek egyfajta eszenciája, hogy egy ilyen autópálya kávézóban leülnek egymással szembe, mindenketten tudják, hogy nem tud a másik vele mit csinál, tehát hogy kvázi olyan értelemben biztonságban vannak, tehát így nyugodt körülmények között idézőlesen beszélgetnek, és hát kiderül sok minden, de leginkább az, hogy valami hasonlóság és rokonszenv épül ki közöttük, ami mind a kettő eléggé, hogy mondjam, ilyen szokatlan, mert ugye hát hogy lehet hasonló egy bűnöző és egy rendőr, természetesen lehet, de hát azért ez így nincs, nem kézenfekvő. És hát a másik az, hogy idézésen ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, magánélet, család és egyebek, tehát hogy teljesen ez a két, mondjuk az két férfi egymásnak, hát idézősen természetesen, de kijönti a lelkét.
0: És ez... Egyébként igen. Amúgy ez csak azért fontos, mert azok, akik viszont mondjuk a Mafiózók című tévésorozatot ismerik, mert ugye ott is ez az antihős hős, ugye ott már ez a doppelganger vonal egybe van húzva a Tony Sopranoval, de hogy ugye ott is az van, hogyha azt talán többen látták, nem tudom, hallgatók, hogy ugye ott volt, azt én imádom, amikor Carmela Sopranot, tehát a feleségét is elviszi, bocsánat, ugye a pszichológushoz, és ugye ott végig mondja a Tony, a maffia főnök, hogy hát és hol vannak a Gary Cooperek, a régi délidőben, azok a néma hősök, és ugye ő már egyébként így fölcsúszik szegénynek a szembogara a feleségének, hogy, hogy egyébként ezt a szar dumát ő hányszor hallja, és ugye egy tök jó önirónia arra, hogy egyébként ő pofázik és idealizál egy olyan néma hőst, aki egyébként ő nem ő, hiszen egyébként ő folyamatosan nyafog, ahogy azt a Carmela elmondja, igen, elnézést. De hogy itt valójában egyébként ez csak amiatt van, ha mondhatok ilyet, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha meggondoljuk, János, hogy addigra már, ugye hát kiderül, hogy őket figyelik, már mint a Neil McCauley-nak. Tehát az, hogy a rendőrség ugye nyomukban van, ahogy ezt beszéltük is, hogy a Gerald Ford fia az ott elárulja a csapatot. És oké, okay, de akkor ott egyébként az, hogy a Vincent Hanna ott egyébként az autópályán megy utána, és az egyik követő autóban kiváltja őt, vagy kiváltja ő a sofőrt, az azért van, mert ő hazamegy, és megkérdezi egyébként ugye a feleségétől, hogy hát akkor viszél, hova megyünk? Ugye erre nem válaszol, tovább rúzsozza magát, jó, akkor hová mész? És akkor el. Csak ennyit mond, és még mielőtt hátra tudna nézni a nő egyébként, azelőtt már elmegy az ajtóból, és ugye akkor már őt összerogy, és inkább egy cigarettát gyújt, a faszi pedig ugye fölnyomja a csapot, hogy hát ha elmosogasson, mert ugye ez ugyanúgy, tehát funkciója van, ugyanúgy, mint az, hogy a lányjal foglalkozni, szóval ezzel tudunk foglalkozni, mert az funkcionális, az feladat, de azzal, hogy egyébként itt érzelmileg, az ugye meg kellett volna nyílnia, az ugye nehezen megy, és ugye fölnyomja a csapot, és rájön, hogy ez most, mert ez se jó, mert érted, ez elmegy, és szóval, hogy itt nem látja benne az egészben önmagát, mit csinál, megnézi a kezén az órát, és ő maga egy ilyen önkényes ötletként fordul ahhoz, hogy egyébként akkor követi a McCauley-t, és hogy leül vele beszélgetni. És ez egy érdekes dolog, hogy ott
1: narratívan... is kellett neki, nem?
0: Igen.
1: Tehát ez a fura, hogy itt
0: szerintem is
1: nyomoz, de
0: valójában ez kell, így van.
1: Szeretetül, tehát ugyanaz a szituáció, mint amikor mondjuk általában mondjuk egy filmes jelenetet, hogy bemegy valaki egy bárba, csak azért, hogy valakivel szót váltson.
0: De most... De hogy itt valójában ő, de nem csak az, hogy szót váltson valakivel, hanem szerintem, hogy ő igen, bizonyos értelemben furán hangzik a másik kénye, igen, hogy azt, amit egyébként amúgy az élettársa feleségétől vár, vagy akar, de nyilván nem tett meg érte semmit, de amúgy ennek a faszinak val szemben meglátszólag megtesz minden, de nyilván ez egy nyomás. De ez egy jó példa.
1: Benne van, tehát ebben azért benne van egyfajta kihívás, tehát teszi a tétet. Tudod? Mert azért ez egy kihívás, nem? Mert onnantól kezdve végül is, ha úgy tetszik, nyílt napokkal játszanak.
0: Nem feltétlenül emiatt játszanak nyílt napokkal, hiszen ugye lefotozza őket korábban, tudod, a Niro.
1: Igen.
0: Ugye akkor, amikor az vagy, hogy egyébként miért vannak ott azon a szeméttelepen, vagy azon a roncstelepen? Hát azért, mert hogy figyelnek minket. Tehát akkor már kiderül.
1: De most volna egy kérdésem, mert hogy most nagyjából végigmentünk a filmen, nyilván még van egy zárójelent, meg hát sok mindent átugrottunk, és többek között ugye a filmnek az egyik utolsó jelent sora az, hogy a Robert De Niro összepokolja ezt a kedves lányt, és gyakorlatilag a lelépés,
0: hát azért, igen, nem, igen.
1: Lelépés volna a cél, és ez ügyben ugye úgy tűnik, hogy minden rendben van, de úgy gondolja, hogy még valamit elintéz. Ez ugye a bosszú a Vengrónak.
0: Inkább azért azt mondanám, hogy rádumálja, de nem akarom kidumálni, vagy nem akarom mert hogy egyébként ez a másik, amiben azt gondolom, hogy hogy a tündét kiváltsam, hogy ebben tök fontos az, hogy én például úgy, hogy azért én 20 év alatt nagyon sokszor néztem újra, hogy annak ellenére, hogy itt csak a Vengró, tehát a Kevin Gage karaktere az, aki egyébként erőszakosan nőkkel, és ezek az emberek egyébként soha nem lennének erőszakosak, de amúgy egyébként vagy vehemensen beszélnek velük, vagy amúgy alapvetően nem becsülik azt, amit egyébként az a másik fél ad. Az egy nagyon fontos dolog. Azzal is ugyanúgy bántják, illetve most nem az a kérdés, hogy most ugyanúgy, vagy nem ugyanúgy, hanem az, hogy az önmagában, szóval, hogy az
1: ott lejátszódik egy
0: szóval, hogy az egy egyedüli, igen.
1: Hogy mondjam, egy ilyen
0: szóval ugyanúgy szarfaszúak. Igen, de ugyanúgy megalázzák azzal,
1: hát érted, hogy... mondani, hogy ott ül a kocsiban a szegény nő, és látja, hogy történik valami, és semmit nem tud az egészről.
0: Igen, csak ott például, de várjál, azért mondom, hogy nem is az, hogy bepakolja, hanem az, hogy ott szerintem megint rábeszéli, ha meggondoljuk. Uh-huh. Mármint, hogy most csak azon... Szóval, hogy ott nem az van, hogy berakja, vagy nem tudom, erőszakkal, hanem ez a rábeszélés, hogy egyébként én leszek jobb. És az az érdekes, hogy ugye nyilván nem lesz jobb, hiszen pont erre mutat rá amúgy az, amit mondasz, az amikor már együtt menekülnének amúgy, akkor egy kivilágított alagúton mennek át, és az az alagúton való végigmenés, ugye az egyébként a B1-en, tehát az anyóson, ahogy ül az Amy Brennan, az ID karakterét játszó színésznő, ő ugye a fénybe így belenéz, és hogy ott, hogy mondjam, annak ő örül, vagy azt úgy, szóval, hogy az egészet ő nyitott szemmel, kinyitott tekintettel nézi, ha meggondolják a hallgatók, ha megnézik azt a jelenetet. Az egyetlen, amiért ez érdekes, az, hogy közben meg a vezető ülésen a Robert De Niro nem hiszem, hogy csak szigorúan a vezetés biztonságának a megőrzése érdekében szűkített szembogárral és szűk szemmel nézi, mert ő valójában nem tud szabadulni attól az érzéstől, és egyébként miután kijönnek az alagútból, akkor még van is egy ilyen, hogy olyan ez, amit a Robert De Niro-nak nagyon jól áll, ez a lebigyeztett a szájszél, és amit egyébként összekapcsol egy olyan fura, nem nevetéssel, hanem a nevetésbe fulladó, nem is tudom, tehát ilyen... Ez a röhögve sírás, szóval, mint a bérzongorista a Csehovnál, ezt csak azért mondom, mert ő akkor derül ki, hogy ugye, mert az a fény szerintem jelenítené meg vizualice azt, hogy egyébként mi lenne akkor, hogyha eljutnának a boldogsághoz. És ő képtelen megérteni a boldogságot.
1: De ott van az is, hogy nem tud megszabadulni a görcs. Től,
0: azért, hogy bosszút álljon. Igen, de az ezért van, nem?
1: Nézd, ez egy kérdés, mert ugye ezt sokszor földolgozták, hogy sok ilyen történet van, hogy tulajdonképpen, ha lemondana egy ilyen becsípődésről, hogy most azért ezen álljunk bosszút, hogyha lemondana, akkor talán minden rendbe jönne, de nem tud lemondani, ami viszont már nem az ő hidegfejű attitűdje, mert hát ugye a közös új életet tervezik, tehát ő nyugodtan hagyhatná a Vengrót ott, ahol van, úgyis rendőri megfigyelés alatt van, és úgyis tudják, hogy kicsoda.
0: De érted, János, egyébként előtte pont ezt mondja amúgy telefonba a John Voight által játszott, mondjuk úgy, hogy nem csak orgazda, hanem tippadójával közösen egyébként, hogy egyébként a Wayne Grow az ott van a repülőtéri már kiszállóban, de már gondolom nem érdekel. Jól gondolod. Szóval, hogy figure it right, és akkor mondja, hogy so long brother, home free, és elbúcsúznak. Tehát, hogy ott ő szóban elmondja, tehát ott szóban elbúcsúznak.
1: De mégse
0: tud, és szerintem ez az, amit amúgy, és ez az, amit csak fontos a művészeti rész, amit lehet, hogy csak én gondolok túl, a Colville meg az Edward Hopper festészete, hogy az ott azzal szerintem azzal a kivilágított alagúttal akarta, tehát azt valahogy meg akarta
1: az
0: szerintem mutatni.
1: Elúszott egy lehetőség.
0: Igen, hogy én szerintem ott, tehát hogy mivel ő ott összeszűkített szemmel néz, a másik ember, akit meg társul választ, az meg kinyitja a szembogarát, és boldogan nézi a fényt, hogy ez az, ami lehetővé teszi, vagy ez az, ami magyarázza azt, hogy ő lehúzza a kormányt, vagy nem? Mert ugye nem lehet narratívában elmondani, tudod?
1: Nem, ez egy tök jó
0: kérdésben nem lehet.
1: Mondasz. Viszont Tomi, figyelj, mert még most már csak egy fél óránk van, és van még két fontos dolog, amiről mindenképpen kéne beszélni. Mert így nagyjából most végigvettük a filmet, amiről nem beszéltünk, az ugye a zárójelenet, ami egyszerűen egy párbaj a kettőjük között, és hát nyilván az Al Pacino rendőr...
0: Mert ugye végül az csak annyit, hogy elmegy akkor a Vengrohoz, tehát lehúzza, és ugye megöli a Vengrót is.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen,
0: tehát igen.
1: De most hogy egy picit most így a sztoritól annyiban szakadjunk el, hogy azok között, az anyagok között, amit küldtél, minden érdekes volt, de különösen érdekes az, hogy ez a 95-ös film, és erről már beszéltünk korábban más magyar bűnözők esetében, hogy tulajdonképpen a film és a bizonyos jelenetek és bizonyos dolgok a filmben inspirálták a valós bűnözőket, és valamiképpen ez a film azon túl, hogy ugye alapvetően nem bűnözőknek szól, mert ugye ez a bűnöző, mint szereplő, az tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy egy nagyon kiélezett, egzisztenciális szituációban van valaki, és ezt érezhetjük úgy is, hogyha nem tudom én, könyvtárosak vagyunk, vagy akármi az égvilágon, mert nem attól függ, hogy tehát ennek nincs összefüggése. Ez így dramaturgiailag remekül működik. De mégis ez a bűnelkövetőkre nagy hatást tett, és hogy erről beszélünk egy picit, hogy lehet az, hogy egy író, rendező, aki pontosan tudja, hogy a film nem csak arról szól, amiről a mit tudom én, a rögtön látható felszínes tartalom, tehát egy bűnügyi film, stb., hanem hogy ennek vannak mélyebb tartalmai, és hogy lehet, hogy a Michael Mann nem egy bűnöző, nyilván a fantáziája segítette, nyilván beleélte magát a forgatókönyvíróval ebbe az egész történetbe.
0: Csak igen.
1: De hogy mit gondolsz arról, mi ennek a mechanizmusa, vagy milyen, és hogy él tovább ez a bűnözői körökben? Mit inspirált?
0: Nézd, azért ebben sok dolog benne van, szóval, hogy például soha nem volt olyan típusú sorozatgyilkosokkal kapcsolatos nyomozás, érted, mint a szintén ugyanebben az évben disztribútolt hetedik, ami teljesen egy irodalmi, most nem csak azért, mert hogy az Andrew Kevin Walker, aki írta, az nem egy rendőr hátterű ember, hanem azért, mert egyébként annak az egésznek a poétikája az, ami szép, az, ami egyébként meg szerintem meg szólította az embereket. Tehát itt inkább azt mondanám, hogy a hitelességet, vagy azt a fajta autenticitást, azt az mutatja meg egyébként, hogy valaki érti, és valakik értik azt, hogy egyébként minden mögött mi a helyzet. Mert ugye itt valójában egyébként ezek kiüresedett emberi kapcsolatok. Szóval itt egyébként itt ebben azért alapvetően erős izgalmi állapotban az van, hogy én a rendőröket is azért hallottam erről pozitívan beszélni, mert egyébként arról sokkal szebben beszélt, mint amit amúgy nagyon parlagiasan, vagy sokkal kevésbé, hogy mondjam, érdekfeszítően ők maguk emberként megéltek. És hogy csibészek meg azért, mert hogy alapvetően az, hogy hogyan válik egy csoport közösen dolgozó idézőjelben szervezetté, bűnszervezetté, az ebben a filmben sokkal jobban testet ölt, hogy itt nem arról van szó, hogy itt ez valami, ez egy brotherhood lenne, meg ilyen nagy ordinári, ilyen szardumák, hanem ez alapvetően egy funkcionális kapcsolat.
1: A rendőrekkel kapcsolatos dolgot, nem. Amit mondtál, az világos, hiszen soha nem tematizálták azt, hogy milyen, nem tudom én, lelki teher ember mondjuk bűnözőkkel foglalkozni, hullákat nézni, a bűnözők fejével gondolkodni, és az ő életmódukat imitálni, ami ugye természetesen
0: igen, de bűnözőnek nem... meg viszont a magánéletét nem láttuk általában normálisan, de tisztességesen.
1: Hogy az érdekel, hogy mert ugye ott a küldött anyagok között van olyasmi, ami arra utal, hogy egyszerűen bizonyos elemeket leutánoztak. Megcsináltak a valós életben, tehát hogy voltak olyan bűnesetek, amik
0: igen, ez ugye az a Neil Mac, igen, ez a Neil Mac, ja, igen, tehát hogy egyrészt ugye ez ennek a filmnek, tehát hogy például ez, amit mondtam, ez a Chuck Adamson, Neil Mac Colley, ugye ők valóban egyébként leülnek kávézni, egyébként mielőtt lelőni a valóságban Chuck Adamson. Az, hogy utána pedig egyébként ezt a filmet használták egyébként a Dél-Afrikai Köztársaságban is, például egy bűnözői csapat. Amúgy Magyarországon a Cibere Attila, aki a Kossi klánnak dolgozott, neki nagy szerelme volt ez a film egyébként, de az is azért ezt én szeretném hozzátenni, hogy például az, hogy a Cibere Attilának a két pénz, az Egér úti meg a Szerémi úti pénzszállító autórablása, amit ő szervezett, az például ebből a filmből épült, az annak azért részben az, hogy ezt mi tudjuk, az annak is köszönhető, hogy volt egy olyan rendőrtiszt, akit egyébként a nyomozás közben egyszer-kétszer sikerült háttérbe helyezni, illetve egyszer ki is rúgni, és utána nagy duzzogva visszavenni, aki egyébként ezt fölfedezte, mert ő is ugyanazt a betegséget hordozta idézőjelben magában, mint a Cibere, hogy tudta, tehát fölismerte a film hatását, és ezért így rá tudott kérdezni, és így derült ez ki. Én azt gondolom, hogy ennek az oka az nem csak önmagában abból fakad, hogy van hiteles háttere, mert ugye az Erőszak utcáinak is van hiteles háttere, sőt ez a film is részben abból a vonalból van, egyébként egy Frank Hoheimer nevű fickó, aki a Willie Nelson abban a filmben, a Thief-ben, az Erőszak utcáiban, ez a Frank Hoheimer egyébként egy Home Invaders címmel egyébként egy ilyen autobiográfiát megjelentetett saját magáról, mint karrier bűnöző betörőről, és hogy de hogy mégis azt a filmet nem így ismerjük, és ez szerintem nem abból fakad, hogy a Willie Nelson ne lenne jó, vagy mondjuk a James Caan ne lett volna jó abban az adott karakterben, hanem az, hogy ebben szerintem nagyon sok minden összeért. Tehát, hogy például nagyon sok olyan dolog volt benne, mint például az, hogy a film végén az, hogy ott még 6 percen keresztül üldözik egymást, hogy az teljesen kúsba volt, teljesen kúsba történt, az például a Robert De Niro ötlete volt. És hogy például én olvastam, ez nem biztos, hogy nyilván ez mennyire igaz, mennyire nem, hogy voltak olyan filmes arcok, akik azt mondták, hogy egyébként ebben a filmben, mert egyébként ebben a filmben először a forgatókönyvet, amire fölkérték a színészeket, először a Robert De Niro-nak küldte el a Michael Mann, és a Robert De Niro küldte el a Pacino-nak, és hogy a Robert De Niro-nak nagyon sok ötlete volt arra, hogy mit, hogyan csinálni. Az Al Pacino például nagyon sokat amúgy improvizál. Tehát például, amikor van egy jelenet, ugye, amikor úgy mondja a magyar szinkronban, hogy Kajfer, de az eredetiben ugye az orgazda vonal van használva, ugye ott az Alfred Doréna, akihez kimennek ugye az autó kereskedőt ott, hogy és többet ne bazd el az időmet. És ugye ott akkor például beszél arról, hogy a bátyám Richard jön, de most Phoenixbe van. Hogy az például, érted, az egy valóban létező dalra, hogy most Phoenixbe ér, és egy centlit ott hagy, az egy tényleg létező 60-as évekbeli dal, amit aztán később country zenészek felhasználnak. Viszont a Robert De Niro meg nagyon tűpontos, és azt mondta egyébként egy Robert De Niroval együtt dolgozó ember, hogy Robert De Niro ilyen, hogy ő valójában egy homlokzat. Róla nem tudod meg, hogy mi van vele, vagy milyen ő. Szóval, hogy itt azt gondolom ebben, nem biztos, hogy ez igaz, ez csak egy felvetés, hogy itt azért nagyon sok dolog belejátszik abban is, hogy jó volt a színészvezetés, jó volt az, ahogy egyébként a karaktereknek a kiválasztása a színészekkel történt, és az, hogy voltak, akiknek engedték az improvizációt, mint például az Al Pacino, aki mondjuk Hank Azariával, aki ugye az ennek a drága jó Ashley Juddnak a szeretője, és mondja, hogy ez, és hogyha látok egy segget, és hogy te meg ott vagy benne tökig, akkor például az egy impro volt, azt látszik is, hogy a mögötte lévő rendőr kollégái röhögnek. Tehát, hogy szerintem az, hogy miért hiteles, az nem biztos, hogy a valósághoz kötődik, hanem ahhoz, hogy azt hiszem, hogy itt tényleg több ember tudott úgy együtt dolgozni, hogy mindenki a saját maga számára látta magát benne, vagy meg tudta valahogy mutatni magát. Én azt hiszem, egy picit erről, inkább azért erről van szó, mert hogy nyilván ez azért egy elemelt, egy olyan értelemben stilizált történet, hogy azért ebben nem minden a valóság legmélyebb foka.
1: Hát az egész film, tehát a film műfaj, tehát az ilyen típusú filmek műfaj, ez mind
0: igen, stilizált. De most akkor mondok egy példát, oké, csak nem biztos, hogy ez hasznos példa, de hogy mit tudom én például már amikor, szóval, hogy, de ez csak lehet, hogy azért van, mert sokat töltöttem időt olyan emberekkel, akik nem a társadalom normakövető többségéhez tartoznak, és ebben az esetben ez a rendőrökre úgy éppen igaz, mint a csibészekre, hogy mit tudom én, van olyan film, lehet, hogy nem sokan ismerik, Hollywoodi őrjárat. Szar film volt, Josh Hartnett és Harrison Ford játszott benne, egyébként egy ilyen hollywoodi nyomozó páros. Én, amikor gyerekként láttam, emlékszem rá, hogy én hépsire tettem volna a minden nemesebbik szervemet, hogy ezt egyébként egy olyan figurino írta, tehát éreztem benne azt, hogy ennek rendőrszaga van. És aztán amikor már lett net, meg minden, kiderült számomra tényleg. Egy Volt Zsarú írta. Szóval, hogy vannak olyan filmek, amik amúgy nem jók, mert hogy egyébként, mit tudom, én szeretem meg még néhány fél cédulás, de amúgy realisztikus, olyan értemben, hogy annak a szagát hozza. De nem fog egyébként enigmatikussá válni. Ez a film szerintem azért vált enigmatikussá, mert valami olyasmiről beszélt szerintem, ami egyébként azoknak az embereknek a fejében, meg a szívében van, amit úgy mond el diszfunkcionálisan, és ez egy nagyon fontos dolog, hogyha meggondoljuk, ebben a filmben diszfunkcionális kapcsolatokat látunk szinte kizárólag, és mégis, ahogy mondod, nem ráncosodott, hanem jól öregszik, vagy jól ismerszik meg, mert hiszen nem véletlen... Így van, szóval mit tudom, az amerikai szépséget, érted, nem csak a Kevin Spacey fantasztikus szellemi és, hogy mondjam, mentálhigiéniás viselkedése miatt nem annyira szeretünk újra beszélni, hanem azért, mert hogy valójában ott tényleg tetvarek, tárgyalsító, vagy szóval, amit nem baj, hogy megugrottunk így mentálisan 2000 évvel Jézus után, de hogy ebben azt gondolom, hogy ebben azok a fajta dependens, illetve diszfunkcionalitásokban látszik az, hogy egyébként az nem, tehát az nem egy raptor, az nem egy szóval abban nem bunkóság van, abban nem leegyszerűsítés, hanem abban egyébként ahhoz való érzékenység egyébként, hogy az milyen módon teszi tönkre azt az embert is, aki egyébként azt végrehajtja.
1: Hát ez azért az is érdekes, hogy ha jól emlékszem, de te ez biztos ki tudod javítani, hogyha rosszul emlékszem, hogy volt egy olyan elképzelés is, hogy ebből valami sorozat legyen, tehát hogy itt azért az is nagyon fontos, hogy nagyon komplexül összeépültek a szálak.
0: És igen, mert ez egy először tévéfilmként LA Takedown, vagy Made in LA két címen is, egyébként tévéfilmként leforgatásra került. Ugye először ezt ő meg akarta írni már, mint a Michael Mann forgatókönyvként a Walter Hillnek, csak addigra, mert a Walter Hill nem rendezett ilyen típusú filmeket a 90-es évekre, amikor ez elkészült. Egyébként az eredeti verzióban, csak azért, hogy itt még fincsiskedhetünk azzal, hogy például akkor az lett volna az első verzió, hogy lelövik egymást.
1: Aha.
0: És egyébként én azt gondolom, hogy például az sokkal szebb, ahogy egyébként ugye kezet fog, tehát ahogy összeg a kezét nyújtja.
1: Na, figyelj, most itt van ez a lista, 10 olyan filmet sorolnak föl, ami úgy tűnik, hogy ebből építkezett, vagy inspirálódott, és hogy te mit gondolsz, hogy melyiket érzed igazából?
0: Hát a Dark Knight, tehát a sötét lovag, az eredet, az Inception, azok azért teljes mértékben biztosan, mert ezt maga a Christopher Nolan is elismeri. A Ronin az talán amiatt érdekes, mert hogy az egy Frankenheimer film, és abban egyébként van olyan jelenet, amit és ennek örülök, hogy legalább ez gyerekkori barátaim nem hallgatják, mert ők már most röhögnének, hogy ugye ott van egy ilyen jelenet egyébként, amikor a Robert De Niro-nak abban szintén szerepel, hogy valami nálunk többet kell szolgálnunk, ugye ezt mondja el egyébként az idős a francia színész, tehát hogy ott is megvan ez, hogy egyébként valami olyasmit szolgálunk, ami nálunk több, de hogy azt egyébként leplezzük. A Public Enemies, ugye a közellenségek, az szintén egyébként egy olyan Michael Mann film, amiben ez a típusú küzdelem, amiről most mi itt beszélünk, tehát a Dillinger és az őt egyébként nyomozó vezetőként elfogó embernek között van, ez csak azért fontos, mert egyébként ő öngyilkos lett, és ki is lépett ezután az ügy után. A The Town, ugye az a tolvajok városa, az a Ben Afflecknek egy olyan sorozata, tehát a Boston trilógiájában szerepel, ahol igazából hasonló, csak olyan szempontból, hogy tehát ott a Charlestowni, tehát az a bostoni Charlestowni világ, ami egyébként a valóságban is tényleg így volt, hogy a Charlestowni világból jöttek a legjobb pénzszállító rablók, és azok tényleg apáról fiúra adták tovább. A Den of Thieves egyébként, az a 2018-as itt, ez a gangster zsaruk, ez nagyon szép példája annak, hogy hogyan lett ez egy picit így, szerintem ez az egész narratíva, amiről most még beszélünk, a szemtől szemben vulgarizálva, abban az értelemben, hogy a 95-ös hit után még egyébként egy homicide robbery, nem is tudom, group vagy valami tévésorozat, amiben Tom Sizemore is volt, az hasonló, tehát nem pontosan ez, de nagyon hasonló narratívát, tehát egy ilyen professzionális betörő rabló csapat és egy professzionális ilyen rendőri csoport közötti dilemmát, vagy párharcot, tehát ilyen Tom és Jerry macskaegér harcot mutat be, amiben az volt az érdekes, hogy ott már az szerepelt, hogy az elkövetők katonák, vagy volt katonák. És ugye egyébként ennyiben a gangster zsaruk, ez a Den of Thieves, ez ennyiben más, mert ugye ott a Gerard Butler a rendőr, és egyébként a Liv Schreibernek a tesója, az öcse, a Pablo Schreiber játsza az elkövetőt. Ott valójában már az van szerintem, hogy a bűnelkövetői vonal, azok családapák. A rendőrök, azok olyan maszkulin vadállatok, hogy tényleg a havas herik egyébként bármikor tudna továbbképzésre járni hozzájuk, és ez csak szerintem például ebből a tévésorozatból fakad, de ugyanakkor viszont egy valami szempontból ezek az ilyen lényeges dolgok, a Triple Nine, vagy akár ez a Wrath of Man, ez a Guy Ritchie film, hogy ha meggondoljuk, szerintem én például szoktam azt, vagy volt olyan, amikor tanítottam egy szemináriumban, hogy az az érdekes, hogy ugye mit mondanak a rendőrök, tehát amikor elmennek például a Kajferhez, a besúgójukhoz, a Torénához, az Apacino, akkor mit mond ugye a Ducker, a beosztottja, szerintem sértsük meg az emberi jogait, tehát hogy ilyen kajak, ordenári, és hogy valójában a törvénysértés vagy a határok átlépése mikroszinten azt azért vállalják be a jagellók ebben a sztoriban, mert azt mondják, hogy egyébként szabálytalanul csinálunk dolgokat, de azért, mert az egy nagy egész igazságának, tehát ami mikroszinten egyensúly nélküli és törvénytelen, az egyébként makroszinten egy a kiegyenlítődik, és valójában az igazságot szolgálja. Mi az, ami ezzel szemben diametriálisan az ellentétje ennek a világnak, az pontosan a Neil McCauley élete és működése, aki ugye mit érez és mit képvisel a filmben egész végig, az, hogy makroszinten ez a világ igazságtalan. Mert az, hogy egyébként ő egy kiszolgáltatott ember volt gyerekként, abban neki semmi beleszólása nem volt, őt csak bántották. De ő a maga mikroszintjén azt, ami makroszinten igazságtalan és szar, és általa egyébként borzasztó élmény, azt ő mikroszinten viszont ki akarja egyenlíteni. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt az látszik, hogy a bűnöző mikroszinten akar igazságot tenni, míg a rendőr makroszinten fogadja el, hogy igazsága lesz annak, amiközben ő igazságtalan egyénileg. És ez egy nagyon fontos dolog, ami egyébként amúgy rendőr antropológiában, meg karrierbűnözővel való életút interjúban így testet ölt, hogy mert ugye ez mindig az, hogy hogyan normalizálod a saját cselekményeidet.
1: Ez nagyon izgalmas, amit most mondtál, tehát ez a bűnöző mikroszinten próbál igazságot tenni, a rendőr pedig makroszinten próbál igazságot tenni, és mind a ketten a másik oldalon, tehát mikroszinten igazságtalan, tehát makroszinten igazságtalan.
0: Igen, mert ez azért fontos, mert ugye ez mindegyikük így látja jogosnak saját magát, szerintem. Bármint nem biztos, de a saját tevékenységét így igazolja.
1: Igen, ezt, hogy mondjam, politikusokra is ki lehet terjeszteni, tehát ez egy nagyon, sőt, tehát igazából ez egy érdekes védekezési mechanizmus, és tulajdonképpen ez mutatna rá, hogy igen, tehát hogy ezek, tehát amikor akár mi magunk a saját körülmények között igazságot keresünk, vagy magyarázatot arra, hogy hogyan, hogy egy mondjuk egy igazságtalansággal hogyan jutunk el valami igazsághoz, vagy csalással, vagy stb. Tehát ezek nagyon-nagyon mondjuk azt a modern életnek a dilemmái.
0: Egyébként, amikor természetesen nem tudtam érdemben, attól félek arra az első kérdésedre, hogy miért annyira autentikus válaszolni, de lehet, hogy úgy tudok jól csak válaszolni ezen keresztül, hogy én például csináltam olyat, hogy csibésznek megmutattam, és egyet tudott érteni, sőt, empatizált a rendőr karakterével. És volt olyan rendőr, aki egyébként azt mondta, hogy nem azért hagyja ott a film végén az idit, ugye, a 30 másodperc miatt, mert hogy ez a szabály, hanem hogy nem akarja őt belekeverni az ügybe. Tehát, hogy nem csak ez egy nagyon érdekes dolog, amikor az ellenkező oldallal amúgy empatizál. És egyébként én meg kell, hogy mondjam, hogy ez az érdekes, hogy ebben a sorozatban sajnos nincs benne, de egyébként egy nagyon kevéssé ismert film, a Párizsi éjszakák, egyébként egy francia film 2011-ből, az még az, amit én éjszakai életben dolgozó versenyzőkkel úgy tudtam megnézetni, amikor még voltak ilyen mániáim, hogy az életút interjú mellé ilyen audio-vizuális dolgokra való reflexióval is még így kibővítsük a mozertani vonalat, hogy ott egyébként egy ilyen közerkölcsös, nem tudom, vagy az éjszakai élet kontrolljával foglalkozó nyomozónak aztán később a belső biztonsági, vagy hát a belbi, az ottani rendvédelmi szervekre vonatkozó nyomozóknak a leszámolásáról szól egy éjszaka alatt, és hogy ott elkezdtek empatizálni, ami nagyon érdekes szerintem, és hogy szerintem ebben a filmben talán, ha valami a hitel, tehát hogy az, amiért egyébként használják, azon kívül, hogy persze szerintem jól van megcsinálva, az részben talán emiatt lehet, hogy a másik oldallal is tudsz empatizálni. Világos. Egyébként, de alapvetően azért azt mondanám, hogy egyébként Tehát például az első, az a film elején lévő pénzszállítós rablás, és aztán amúgy egyébként a bankrablás is, az például hetekig lett forgatva. Tehát például a film végén lévő bankrablás, azt mindig ott Los Angelesben csak hétvégén lehetett forgatni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerintem ott voltak olyan technikai dolgok, amiket szóval, hogy amik szintén kiválthatták talán. Nem tudom, ezen most csak gondolkodom, amit mondasz, hogy ugye miért, de és akkor ebből így legalább akkor a tünde is majd a következő adásban reméljük itt tud lenni, hogy ugye Edward Hopper, akinek a festményeit használták a filmhez, hogy például a Hopper festménye is értik a hallgatók talán, hogy ha megnézik, hogy azok olyan festmények szerintem, amiket azért csinált meg sokszor, azt hiszem, mert a faszi beszarás, de hogy ott a néma film és a hangos film határán élt vagy alkotott főként így Acme-ban, és hogy akkor ott ilyen, nem tudom, több heti filmtermést nézett végig együltő helyében, és szerintem ott nagyon sok olyan képe van, ami egyébként akár mondjuk néma filmből származik, de végül aztán az, hogy mit tudom én, egy ház a vasút mellett, azt utána végül felhasználja Alfred Hitchcock a Bates Hotelként hát, a pszichóban.
1: Rengetegen hivatkoztak a Hopperre, tehát azt szerintem filmrendezőknél legalábbis Amerikában egy kötelező könyv, hogy meglegyen otthon, tehát ez nem csak bűnügyi filmek esetében. Oké, figyelj, még egy dolog, egy picit fantáziáljunk azon, hogy mi lehet ennek a folytatása, mert ugye hát itt, amit mondtál, hogy komoly hírek vannak arról, hogy tehát nem csak, hogy az történt, hogy a Michael Mann megírta ezt a Heat 2 című 900, illetve 300 oldalas
0: igen, egy McGardner könyvet. Közösen, igen.
1: Tehát, hogy őt érdekli, foglalkoztatja ez a dolog továbbra is, de hát, hogy komoly hírek vannak, hogy ez a film el fog készülni, tehát hírek vannak már a szereplőkről is. Természetesen nem lehet tudni, hogy a film ez most mi lesz, miről szól.
0: A pontos szinopszisát még nem tudjuk, az biztos, tehát hogy lesz.
1: A szerepek kiosztását se tudjuk.
0: Igen, de, hát, de valószínűleg amúgy fiatalonban szerepelni fog benne a Vincent Hanna is, meg a McCauley.
1: Egyik dolog, mert ugye ami legalábbis ilyen folytatás ügyben adott, az, hogy a Val Kilmer által játszott karakter, ugye ő megmenekül.
0: Igen.
1: De most hát
0: és az ő fia mondjuk.
1: Val Kilmer, igen, pontosan a fia, mert a fia esetében ugye megint csak ott van, hogy itt van ez a modell, az apa, aki, vagy hát a család, a diszfunkcionális család, amelyik akarva akaratlanul, de mégiscsak a bűnözés perspektíváit nyújtja a gyerekeknek, a későbbi szereplőinek ennek a általunk tárgyalt filmnek.
0: Illetve ugye a filmben is ugye van amikor a nyomozó mondja az anyukának, hogy még a gyereknek nem volt lehetősége választani.
1: Igen. De most, hogy itt van, és akkor ugye, hát mondjuk azt, hogy két lehetőség van, hogy ez a gyerek, az Ashley Judd és a Val Kilmer által játszott karaktereknek a gyermeke, mi lesz? Rendőr lesz, vagy bűnöző lesz? Mert igazából ez itt az érdekes, és hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán igazam lesz-e, mert maga a könyv, amiről beszéltél, ugye az három etapból van egy ilyen előzetes.
0: Így van.
1: És,
0: igen, az több idősíkon dolgozik,
1: igen,
0: így
1: tehát,
0: van.
1: Hogy ott nincs kimondva, vagy nincs, hogy mondjam, fixen lefektetve, tehát az alapvetően azért de ez is egyébként baromira érdekes, hogy annyira komoly ez a film, hogy a film után születik egy könyv, ami a film mondjuk környezetével, vagy a film által megnyitott témákkal, lehetőségekkel foglalkozik. Tehát, hogy tényleg ez egy, hiába úgymond egy commerce mozifilm, de hihetetlen sok mindent megnyitott akár a bűnügyi filmekről, vagy a bűn, rendőrség, stb. Család, diszfunkcionalitás, a különböző hogy mondjam, ilyen családi szkripteknek a továbbvitele, amitől nem lehet megszabadulni. Ugye ez a Eric Byrne híres könyve, a What Do You Say After Hello, amit magyarul úgy fordítottak, hogy sorskönyv, ajánlom mindenkinek. És ez a szkriptekről szól, hogy de tulajdonképpen a Szondi Lipót a sorsanalízissel is valamiképpen ezt erről beszél. Hát nyilván az Eric Byrne az későbbi. Tehát, hogy a szkriptektől való megszabadulás, kinövése, az önállósulás, vagy a szkriptekbe való beleragadás. Mert itt most azt láttuk ebben a filmben, hogy itt többnyire, tehát itt arról szól, hogy nem tudnak a szkriptekből. Tehát abból a forgatókönyvből,
0: így amit van, a családi múlt,
1: anamnézia, igen, keréknyom, stb. Diktál, holott elvileg ki lehet lépni, és ezt azért sokan meglépték, ezt a kilépést. Tehát, hogy a fura módon ennek a ennek a filmnek a jelentőségét az is aláhúzza ez a 900 oldalas könyv. Tehát én nem azt érzem, hogy van egy megszállott rendező, akkor most mindenképpen azon
0: igen, mert ezt valószínűleg a Covid alatt írta, vagy hát akkor
1: igen,
0: annak
1: a végén. Hogy valami fontosat fogott itt meg.
0: De egyébként teljesen jól, hogy ez... vagy ki lett volna mondva általad, valójában pont az, hogy mi lesz Dominic Shirley-szel, tehát a kisgyerekkel, ez volt az, amikor én emlékszem, hogy gyerekként először már végre nem a Kávária téri Szabó Ervin könyvtárnak a azt hiszem, hogy is volt vele, hogy 2003-2004-ben szereztek be ott először a számítógépeket, és ugye, mivel még ott koricáltam, akkor ez és a legtöbben egyébként tönkretették azokat azért, mert hogy nem tudom, a rossz lányok vagy valami pornóra, és teljesen vírusosra tették azokat a Windows-okat, de hogy amit nem, akkor én először így ezekre kerestem rá, nem erre a filmre, és hogy akkor találkoztam először azzal, hogy a tengeren túlon, Amerikában ez egy ilyen élő, nem tudom, topik kommentelők között, hogy amúgy egyébként pontosan, amit te mondasz, tehát, hogy ez a transgenerációs trauma. És hogy én meg csak azt akarnám, de majd aztán megbeszéljük így egy másik alkalommal, hogy ebben ez a fontos, hogy a minden hibájukkal együtt mennyire szerethetőek, vagy egyáltalán elfogadhatóak-e ezek a karakterek, és nem pedig komoly problémát a sugalnak, vagy tehát, hogy valami olyasmit, amit mondjuk, nem tudom, szóval, hogy így nem biztos, hogy már érdemes lenne tovább vinni, de hogy ebben az van, hogy szerintem az, hogy mindegyik sérüléken, szóval mindegyik esendő, tehát, hogy itt egyébként az is, aki szavakban, de alapvetően azt a másik embert, aki, szóval, hogy ő mindegyik amúgy egyébként szeretne szeretve lenni, ilyen Ady Endréssel, mert ugye itt ha meggondoljuk, a bűnöző is azt mondja az élettársának, vagy akkori barátnőjének, hogy hát, de hát alig ismersz, és de nekem ez épp elég. Tehát, hogy így hirtelen esik bele, tehát egy csomó olyan típus van, amit én például szocmunkásként, vagy ilyen traumafeldolgozásként nagyon sokszor láttam egyébként különböző embereknél, és nagyon szépen így levezethetőek a típusok, akár a McCauley, akár a Hannah, akár egyébként a Chris Shirley-nél, de egyébként ebben az esetben egyébként akit például beválasztanak ugye a Trio helyett sofőrnek, és Szal, és a Wengro is akár.
1: Na hát, kedves hallgatók, 10 óra 00 van, ez az alkotás útja volt, és Michael Mann 1995-ös Heat, a magyar címe Szemtől Szembe című filmét láttuk, és ajánljuk mindenkinek, hogy nézzék meg, és ahogy én itt a Tomit figyeltem beszélgetés közben, erről fogunk még beszélni. Tehát,
0: mert az Edward Hopper és Colville festményekkel még nem is beszéltük át.
1: Erre végeztünk. Köszönjük szépen!
0: Sziasztok!
1: Ciao.
0: Nem biztos, hogy jó volt. Vagy jó volt?

Cirip, cirip, szevasztok. Cicereg Attilas Rádió nektek. Itt a csütörtök éjszakában, az élő adásban. Aki pedig az archívumot hallgatja, annak olyan, amilyen. Na de, hogy a Tilos Rádiót hallgatjátok bármilyen felületen, formában, itt az élő adás jelentkezik. De ugye tudjátok, hogy a Tilos Rádió elérhető az archívumból is, és ott ilyen podcast-szerűen minden műsort vissza lehet hallgatni. Most már nagyon soká visszamenőleg, 15 vagy 6 évre visszamenőleg. Úgyhogy tessék bogarászni a Tilos Rádió archívumából, érdemes. És ez itt már az Optimál című rádió műsor, ami ilyenkor kezdődni szokott, hiszen itt az élő adásban péntek 0 óra van, azaz csütörtök éjfél, és ez a műsor csütörtök éjféltől egészen hajnali 3-ig szól, azúttal is élőben a Tilos Rádió Margit körúti stúdiójából. Én Papdai Popdavec vagyok, vagy Placid DJ, és az Optimál Tilos Rádió vidámzenés afrokínai kertész műsora a Művészetek, a Tudomány és a Szerelem jegyében. Kezd visszajönni a nagy száraz meleg, úgyhogy aki teheti, ugorjon fejest valami élővízbe. Én sűrűn megteszem mostanság, és nagyon jót tesz az ember testének, lelkének. Csak ajánlani tudom mindenkinek. Illetve mondok egy kulturális programajánlót is. Indul már ez a fesztivál szezon, meg a szabadtéri események. És most hétfőn, ami hanyadika, 20-a hétfőn lesz a Pontonon, a Lánchídnál a parton, Dunaparton, Szodé, ami már rendszeresen játszottam, sőt, be is mutattam a lemezüket, hiszen a saját kiadóm, a Prepost Records készítette a bemutatkozó lemezüket. Nagyon izgi muzsika. Ilyen

remélem nem fogok elaludni műsorkészítés közben. Igen, álmos vagyok, de hát ez az egyéni szociális problémám, ahogy mondani szokás. Meg ne sírjön a DJ, ha játszania kell. Úgyhogy ilyenek. Na jó van, hát akkor szóljon a zeneszó egészen 3 óráig. Az optimált hallhatjátok tehát itt a Tilos Rádión. Szevasztok!

cut.

work.

鸡。鸡。鸡。